most felborult, bólincs, mond igen, mond, hogy jó. Mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Retro Rádióban.
2: Az adóbevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Ellenőrizték a reformételeket kínáló éttermeket, filmsztárok népesítik be a francia rivierát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sokan hibáznak a gyermekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett bevallásoknál az adóhatóság. A három gyermekes anyukáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyenesen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendigényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztényezőt.
2: Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti országos közúti ellenőrzésen. A roadpol akcióban csaknem 7000 teherautót és több mint 500 buszt állítottak meg. A legtöbb szabályszegés gyorshajtás miatt történt, de sok sofőr nem használta a biztonsági övet sem. Találtak problémát a rakománybiztonsággal, az okmányokkal, valamint a vezetési és pihenőidő betartásával kapcsolatban is. Több járművezetőnél alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Ismét filmsztárok népesítik be a francia rivierát, elkezdődött a 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng, köztük Nemes László első francia nyelvű játékfilmje a Mulán is. A fesztiválon egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Ma napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, délután főként északkeleten alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Az északnyugati szél több felé élénk, helyenként erős lesz, a csúcs hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Holnap még több órás napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken változékonyabbra fordul az idő, több felé várható zápor, zivatar, szombaton pedig kiadós csapadék is érkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Esküdtettek a miniszterek, megalakult az új kormány, a reformételeket kínáló éttermeket ellenőrizték, marad a változékony idő a folytatásban is. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyozta, a kormány minden magyar emberért dolgozni fog, határon, innen és túl. A miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígért. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők, azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, az előállítási folyamatok során felmerültek problémák, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített ételkészítést, ami pedig növeli a keresztmetszetés kockázatát.
2: Indul a héten a szúnyogírtás, tavasszal elsőként a lárvákat gyírítik biológiai kezeléssel. Egy természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítményt használnak. Ez csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben légi a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi módszert alkalmaznak a szakemberek. Ismét kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank, tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ez több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csak nem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta. Több órás napsütés várható ma gomoly és fátyol felhőkkel, egy-egy futó zápor legfeljebb északkeleten fordulhat elő. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Holnap még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé ismét eshet majd. Az előrejelzések szerint pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön. Gyakran lesz erősen felhős az ég, többfelé záporral, zivatarral. Szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szájel légkondicionáló.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-ason Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát, a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Közben az M1-esen a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópontban a Budapest felé vezető felhajtó ágat ugyancsak zárva tartják. Végül az M5-ösön a Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 6 óra 8 perc, jó reggelt, szevasztok. Tudom, a grásszerda az mindig a legeslegfontosabb a gondolataim, mert ha összeszedem. Jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello, Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, Gyuri. Tudod mire? Nem, Évi, kérdezte az előbb, hogy miért vagy másnapos, de nem vagy másnapos.
2: Dehogy vagyok. Hát ez országos borversenyen voltam ugye tegnap, és hát hogy mi zsűriztünk.
0: Tegnap már maga az esemény volt, vagy ez még tréning volt?
2: Maga az esemény volt.
0: Ez az esemény
2: volt. Ez már a verseny.
0: Akkor fel kell öltözni rendesen.
2: Bizony. Zakó,
0: hol öltöztél át?
2: Ott a helyszínen.
0: Ja, jó.
2: Zakó minden volt, úgyhogy igen, odaértünk. Kabát Petivel, meg a csapat többi tagjával, ugye, és akkor elkezdtük szépen a kóstolgatást.
1: Tényleg a Kabát Petit annyiszor mondod, mint hogy nem is tudom, ki lett volna ott. Tehát Einstein.
2: Peti baromi gyorsan megtanulta egyébként, hogy hogyan lehet jól. Azért, mert nekünk volt ugye egy csapatvezetőnk, ugye nyakaspincészetnek a főborásza, és akkor ő azért egy picit mindig nézte, hogy mi nem csúszunk-e szét csapatszinten a pontozásban, és tök jól működött az egész. Szóval, hogy a Peti nagyon ügyes volt. Nem is értem ezt a lenézést a részét.
1: Nem nézem le. Hát ez szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon jó sportoló volt. Tényleg,
2: igen.
1: Nem is mondanék más.
2: És most egyébként borokban is ott
0: van. Nem tudom, hogy a Peti mit iszik amúgy. Nem inkább ilyen viszkis, vagy
1: én
0: ilyen...
1: Is, én is erre gondoltam, viszkis is ilyen rövid, nem igen. Ilyen...
2: Az elmúlt alkalom, akkor meghallgattam, minden van a repertoárban. Tehát...
0: Tudom, Peti nem veti meg.
2: Minden van a repertoárban. Találkoztunk Bok Józsi bácsival is, üdvözöl mindenkit.
0: Én is ölelem.
2: És megtanította velünk, hogy a bor az fermentálható.

0: fermentált élelmiszer. Tehát, hogy azt így.
1: És minden, ami fermentált, az jó.
0: Igen.
1: Bár tilos ugye mondanunk azt, hogy a bor jó. Ugye ezt nem szabad mondanunk.
0: Nem tudom.
1: Ilyen ezt nem tudom, mert a bor az nem egy termék, tehát nem konkrétan egy brand, vagy egy márka, tehát nem egy cégnek a terméke, hanem ez egy általános valami. Viszont ugye 12-es karikával futunk.
0: Igen.
1: És akkor azt nem tudom, hogy mondhatom, hogy jó.
0: Nem tudom, de az biztos, hogy az eljárása alapján, tehát a készítése alapján fermentált élelmiszer, és hát...
1: Mint koreaiaknak a kimcsi.
0: Nagyjából.
1: Igen. Tudom.
0: És ezt nagyon megjegyeztük, és nagyon sokáig beszélgettünk róla, és tényleg, tehát iszonyatos
1: hangulat. Na, és akkor mi van? És akkor ott voltak a borok, ugye mind címke nélkül, és akkor végigkóstoltátok, végigköptétek.
0: Hozták őket sorban, volt olasz rizling tételsor, írsai tételsor.
1: Tételsor, ezt a szót nem is ismerem.
2: Én se.
0: Ez azt jelenti, amikor hármat töltenek, ugye ilyen bezsákolt palackból, tehát nem tudod, hogy mit, és akkor kóstolod, illatolod, és akkor az alapján pontozod. És akkor kijön a végén.
1: Mi kapsz új poharat?
0: Ugyanazokat öblítjük ki, tehát három pohár van. Aha, persze, ott van víz, és akkor öblítünk, és azt is borítjuk ki, és akkor jön a következő sor. Uh-huh. És akkor még tankpezsgőt is zsűriztünk innen, úgyhogy jó.
1: És akkor illatolod, nyeled, oké, és akkor mit kell? Tehát mit írsz a rajtlapra?
0: Van egy...
2: Tételsor, egyébként... rajtlap, tehát csak szólok.
0: De egyébként nem jár vesze az igazság.
2: Nem, mert hát néz, tudom, hogy ott van.
0: Van egy tablet rajta, egy ilyen borbíró program, és akkor...
1: Borbíró program.
0: Komolyan.
2: És jön a var.
0: És ott lehet pontozni, ott lehet pontozni. Megvannak a kategóriák, hogy mire pontozol, és
1: a
0: akkor...
1: Peti elbajlódott a tablettel? Igen.
2: De mindig próbálja bekapcsolni.
0: Megnehezítették a dolgunkat, mert úgy kezdődött, hogy mindenkinek megvolt a helye. És mi leültünk, és ledöbbentünk a Petivel, hogy minket tudatosan szétültettek, mert hogy a teljes csapat két oldalára raktak minket.
1: De miért?
0: Nyilván, hogy ne tudjunk kommunikálni egymással.
1: Miért lehetne kommunikálni egymással?
0: Hát, hogy mert hogy tudod, a rossz gyerekeket is szétültetik az iskolában.
1: Hát én ezt értem, de hát most már felnőtt vagy, nem kell, hogy elfogad.
0: Persze, de így gondolták. Mindegyennek az lett az eredmény, hogy még hangosabban kommunikáltunk egymással a Petivel, szóval, hogy nem sikerült ez. De voltak ilyen nehezítő tényezők, és szerintem nagyon-nagyon jól sikerült az egész, hogy júniusban fogjuk megtudni, hogy végül is minek milyen összpontszáma lett, és hogy ki kapja majd a nagy közönség díjat, amit mi ugye laikus fogyasztók adtunk oda ebben a csapatban. Vagy
1: és oké, ti ott voltatok, mint gyakorlatilag ez a szedett-vedett társaság.
0: Mondjuk.
1: Igen, és akkor a profik ültek rendes helyen?
0: Persze, a profik ültek külön asztaloknál, így van.
1: És akkor egyszerre zajlott ez a lögybölés.
0: Így van.
1: És ti egy külön kategóriába vagytok majd.
0: Mi voltunk a gyerekasztalnál, tehát ott voltak a felnőttek, okay. Tudod, és akkor mi meg zajongtunk ott a gyerekasztalnál, és akkor...
1: Ez az egész olyan, mint egy játszóház.
0: Nekünk. De pontosan, igen, talán a Boki Józsi bácsi mondta, hogy mennyire fontos az is, amit mi hozzáteszünk, mert hogy mi tényleg a laikus ízlést képviseljük, és hogy most a borkészítésben ez nekik nagyon-nagyon fontos.
1: Ez akkor jó, hogy a laikus ízlés ugyanazt a tendenciát mutatja. Tehát, hogy a Peti ugyanazt szereti, mint te, most leegyszerűsítem.
0: Aha.
1: Akkor jó. Igen. De ha mindenki más szeret, akkor az egész nem ér semmit.
0: Igen, igazad van, de ugyanakkor meg a trendeket, hogy mire vágyik attól függetlenül is az ember, hogy lehet, hogy nem szeret egy fajtát, mint mondjuk te az írsait, de hogy abból mi a fajta jegyek alapján a jó, ezt azért meg lehet érezni, és akkor onnantól már tudod pontozni.
1: Értem, elmondtad a múltadat, hogy te igazából elég silány élelmiszereket fogyasztasz?
0: Képzeld el, hogy elmondtam, hogy honnan indultunk. Petivel nem rejtettük a boroskólás múltunkat véka alá. És nagyon értékelték a fejlődést, még jobban talán, mint
1: igen?
0: Igen, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy innen is köszönöm még egyszer, hogy részt vettem.
1: Hát gratulálunk, és majd kíváncsiak az eredményre, majd
0: köszönöm,
1: szóljál.
0: Köszönöm szépen.
1: Jó, SMS-ek jöttek, nincsen áll biztatóbb, amikor autót szeretnél venni, és a hirdetésben már az első mondatban ott virít a magánszemély szó pontos jével. Na, ilyenkor az ember érzi, hogy inkább nem vásárol semmit. Üzeni a Zsolt, ez egy érdekes kérdés. Autót akarsz venni, és magánszemély jével írja le. Oké. Ettől biztos, hogy rossz az autó? Vagy nagy eséllyel rossz az autó?
2: Én például előnynek találnám, ha valaki nem tud helyesen írni.
0: Gondolod, hogy jobban alkutsz, mi?
2: Jobban alkudom, mert hogy akkor képes, tehát hogy valószínűleg...
1: Jobban azt szerelni tud.
2: Igen, tehát hogy azt képviseli, aki össze tudja rakni, aki ért az autóhoz, aki valószínűleg megjavította, nem pedig át akar venni. Ő csak a jét nem tudta leírni.
1: Igen. Jó, és hogyha mindez mondjuk egy Teslánál van,
0: Ojjaj!
1: akkor mégsem csak az a bütykörös gyuszit nézett ki, nem?
0: Jogos, nem mindegy, hogy egy Ducato hirdetésben van, vagy egy Tesla hirdetésben.
1: Na jó, Gabi bátyám, jó reggel. Tegnap egy több éves rejtély oldódott meg számomra, köszönhető ez annak, hogy az egész napot munkával a kertben töltöttem. Fura, kb. Diónyi nagyságú járatok vannak a bambusz ligeteim közt évről évre a nyári időszakban. Mindenre gondoltam már, egér vakondjék, Isten tudja, de nem. Hatalmas szarvas bogarak és kicsinyeik jönnek, mennek, de csak sötéteréskor. A hímek gyönyörűek, több család fészkelhet a föld alatt, tanulság is van benne, óvatosságra intek mindenkit, ki bujkál, mert egyszer minden kiderül, a McLarenes. De nem kell, milyen szarvas bogár, ugye?
2: Igen.
1: Nem kell azokkal semmit se csinálni, nem? Az úgy...
2: Szerintem az úgy el van magában.
1: Az úgy el van, jó. Jó reggelt, bocsi, Évi mit mesélt? Mi volt a felhozatal a zserbóban? Rigó Jancsi, vagy inkább Rákóczi túrós?
0: Tényleg, amíg én borversenyen voltam, addig az Évi a zsűriben oknyomozott, vagy miért a zserbóban oknyomozott, ugye?
2: Igen. Nem volt kapás.
0: Nem. Megint megetted idő előtt a cukrot.
1: Mekkora tornyot építettél cukorból?
2: Mondtam, hogy hozzanak még. Semmi. Kitettem mindent, kértem Rigó Jancsi dobostortát, és semmire nem reagáltak. Semmit. Küldtem mindenkinek pesgőt, ott nézték, hogy ez egy ilyen magyar szokás.
1: Igen. Semmi. Nem, egyszer menj vissza. Egyszer lehet, hogy rád akad egy egyetem és egy eltés. Egy bölcsészkaros. Azoknak se jelenjük, se jövőjük.
2: Azért. De jelenjük lesz akkor.
0: A bölcsészek.
1: Jó reggelt, üzeni a Tankcsapdás Piki. Jó reggelt, sziasztok, nem vagyok 100 kiló, nem vagyok kopasz, és nem sírok, üzeni Kamu János Gézu. Anetnél még lehet jelentkezni, én bírom a heti 20-at is, Berci vagyok, 12 éves.
2: Átgondoltam az éjszaka. Igen, bezárt a bazár.
1: Bezárt a bazár?
2: Nincs tovább jelentkezés. Köszönöm, annyit kaptam a saját Facebook oldalamra is. Hogy...
1: Komolyan jelentkezőket? Ja, azt hiszem, hogy éjszaka, de nem szimuláltad le.
2: Dehogy is, nem.
1: Jó.
2: Nem. Aludtam, mint a bunda.
1: Boldog agrár szerdát, be kell fűtenem fával, az autón áll a jég, a cseresznye, a megy, a baracfáknak annyi, de a füge és a dió is, akácvész sem lesz, mert leverte a vihar a virágokat, mi lesz itt, gyerekek, üzeni Bézsó. Hát, nagyon-nagyon sajnálom. De a voga ezekre nagyon jót tud mondani. Az a baj, hogy én nem hallottam még olyan évet, amikor ne panaszkodott volna a gazda. Tehát, hogy ez sajnos, nem, a fülem már tompa rá. Fagy, meg hőség, meg aszály, meg dagály, meg apály, meg nem tudom. Tehát, hogy mindig van valami, de sose jó. És akkor el kell dönteni, hogy mi a jó. Hát ez azért olyan nincs, hogy ideális. Sose volt egyébként.
2: Jó, de azért gondoljunk bele, hogy kiszolgáltatott a mezőgazdaság az időjárásnak egyrészt, a másrészt, hogy minden
1: már ahol. Igen, ezt mindig mondtam, hogy a locsolás nem egy hülyeség.
2: Oké, de a szélre nem nagyon tudsz reagálni. Tehát tegnap tényleg nagyon nagy szél volt.
1: Hát én láttam Spanyolországban hegyeket hálóval betakarva, de komplett hegyeket. Hálóval.
2: És mi volt a hegy alatt? Tehát miért
1: narancs.
2: Takarták be?
1: Narancs.
2: Igen. Szerintem nekünk is változtatnunk kell.
1: Erre célzok.
2: Én azt hallottam, hogy már kivi termesztésben nagyon jók vagyunk Magyarországon. És úgy azért az én gondolatomban a kivi nem igazán van benne, hogy így a magyar kultúra része. De hogy például ebből már iszonyatosan
0: lehet,
2: sokat
0: lehet,
2: tudunk.
0: De Vogában meg erről szoktunk pont beszélni, hogy amikor megjön ez az áprilisi, vagy most éppen május 1-én ez az egy kis fagy, egy éjszaka, egy fagy.
1: Azt tud rombolni, igen.
0: Elviszi a felét, nagy részét ennek a termésnek, az a kivit is el fogja vinni. Tehát olyan nehezítő tényezők vannak.
1: De látta Spanyolország becsomagolt hegyeket?
0: Igen, tök
1: hát
0: jó.
1: Hát figyelj, ott van, hát most nem lehet ezzel vitatkozni.
0: Tök jó, igen.
1: Erre kell támogatást kérni, kapni, igen. Mit tudom én. Jó, sziasztok, M5-ös Kecskemét felé teljes út zárt. Kamion keresztben Újhartyánnál még ki lehet menni. Szeged felé.
2: Köszönjük szépen.
1: Szóval ezt írják, nem? Nincs ez még meg? Mert többen
2: nincs,
1: írják.
2: Nincs még meg. Most néztem, most frissítettem rá.
1: Jó, időjárás jelentés Anettől. Okozhat még meglepetést az időjárás. Ma például lehetnek felhősebb területek, de több órás napsütés mindenhol várható. Az élénk szél mellett egy-egy futózápor sem kizárt, délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Imola és Szervác.
2: Napja van. Nincsenek ilyen ismerőseim.
1: Nekem sem. 76 éves lett Stevie Wonder.
2: Ó.
1: Jé, én nekem mindig olyan kortalan. És nem azért, mert ő nem lát, hanem én nem tudom miért.
0: De 20 éve ugyanúgy néz ki.
1: 20 éve ugyanúgy néz ki. Már 20 éves gondolhattam volna, hogy 76. Ugye? Hogy... De jó, oké. 43 éves Görbic Anita, magyar válogatott kézilabdázó. 60 éves, ezen a napon Tóth Zoli. ő ugye a Republik együttes alapító tagja volt, ma már nem tagja a zenekarnak. 65 éves Dennis Rodman, Kim Jong-un egyetlen nyugati barátja.
0: Igen, adott írt magáról.
2: Viszont
0: egyébként.
2: Jót választott magának. Tehát, hogy ott megtudja, milyen az a szabad élet. Nem?
1: Ez azért egy dilemma. Tehát, hogyha egy ilyen fokú diktátor meghív téged, mert hogy szereti a munkásságodat, téged a nyugati világból, elmész-e vagy nem? Mert biztos, hogy kaland, biztos, hogy kinyalja a feneked, és élményed van. Van benyomásod róla, vagy azt mondod, hogy nem, én ilyennel nem állok szóba, én nem fogok szórakoztatni egy olyan embert, aki, nem tudom, emberek százezreinek a haláláért felelős.
0: Jó kérdés, mert csak magad miatt is, tehát egy ennyire szabálytalan csávó, mint a Dennis Rodman, aki ennyire nem tűri a kereteket, meg ilyesmi, oda megy egy fickóz, és bennem az lenne a helyében, az, hogy bármikor tudok egy olyat csinálni, vagy mondani, hogy engem onnan nem engednek ki többet. Tehát, hogy ez baromi nehéz.
1: Szerintem ez már annyira privilegizált ez a helyzet Dennis Rodmannel, hogy őt nem bántották volna akkor sem, hogyha szidja a főnököt.
0: Lehet.
1: Szerintem őt nem. Ott így jachtoztak, szivarozott, mit tudom, a kosármeccset néztek, vagy nem tudom, lehet, hogy más előadás, tök mindegy. De és ott ült Kimmel, dumcsiszta, gondolom, tolmács is jött. Nagy szürreális.
2: Buli. Nagy buli lehetett.
1: Nem azt mondom, hogy nagy buli, hogy az én kíváncsiságom az olyan mértékű-e, hogy én akkor egy ilyen meghívásnak eleget
2: tennék. Ez enyém, igen. Én biztos, hogy elmennék. Én kíváncsi lennék arra, hogy mi, tehát hogy Kim Jong-unban mi van az ilyen emberekben, milyen gondolat van, hogy egyáltalán van-e gondolat, vagy csak abban...
1: Kérdés, az a beszélgetés létrejönne. Tehát igen. Amikor leülsz vele, és akkor már tölt valaki egy rumot, vagy nincs olyan, rágyújtotok egy szivarra, és akkor elmondja, és akkor megkérdezi tőle, hogy te, Kim, te tudod azt, hogy amit te itt művelsz, az máshol, az nem nagyon megy. Tehát olyan értelemben, hogyha valaki nem ért veled egyet, azt lelövöd egy ágyúval, az nem olyan, ami máshol megtűrt, vagy közkedve.
0: Egy ilyen beszélgetés könnyen tud rossz irányt venni.
2: De hogy is szerintem egy Rodman simán megkérdezni. Tehát egy pár pohár
1: szerintem után. Is megkérdezni.
0: Nem tudom megkérdezni.
1: De vagy ilyen nyuszi.
0: Nem tudom megkérdezni.
2: De miért megkérdezhetnénk meg? Nem mindegy. Most lő le, vagy egy jó óra múlva.
1: Dennis Rodman nem érdekelte azért.
0: Könnyű az érdektelenség mögé bújni.
2: Nem biztos, hogy voltak ilyen nagy gondolatai.
1: Na jó, 76 éve rendeztek először Forma 1-es versenyt, ez a Silverstone-i volt, 2 órán át tartott, és Nino Farina volt a leggyorsabb Alfa Romeo-val. 91 éve Carl C. McGee szabadalmaztatta a parkolóórát. Nem megint a parkolóóra? Ez majd minden hónapban jössz ezzel.
3: Nem, minden évben csak.
1: Oklahoma City-ben. Szóval 91 éves. Az első az 1935-ben lett felállítva, és 1981-ben ezen a napon Ali Akcsa merényletet követett el II. János Pál pápa ellen Rómában. És II. János Pál pápa, ne felejtsük, hogy meglátogatta őt később a börtönben.
0: És megbocsátott.
1: És megbocsátott.
3: Családjával is tartotta a kapcsolatot, igen.
1: Igen, szóval Karol Wojtyla azért egy nagy ember volt. Na jó. Időjárás jelentés Gyuritól, Győr 5 fokos 16 lesz és napsütés, Sopron 3 fokos 15 lesz és napsütés, Kálgári 9 fokos 22 lesz felhővel, Encs 3 fokos 15 lesz napsütésben, és Budapest 5 fokos 16 lesz nálunk is napsütés. Na hát ez milyen helyes ez a történet, én bevallom, egy olyan sztorit mondunk el most nektek, drága barátaim, drága hallgatók, amiben én nagyon kételkedek. A Gyuriék teljesen oda vannak érte. De főleg a lányok.
0: Hát ugye... és nekem is el kellett fogadnom a lányoknak a romantikáját ebben a sztoriban, mert ilyen kis oknyomozó munkát végeztük, és tényleg bejárta a világsajtót ez a történet, amiről most beszélni fogunk.
1: Hadd mondjam el nektek is. Úgyis majd egy fél óra múlva fogunk ezzel foglalkozni, de kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok. Tehát van egy 26 éves, gyönyörű, szép szőke ausztrál lány. Ő mászkál, mit tudom én, néz Instagram, nem tudom, profilokat, egyszer csak rátalál Piti Urukra. Piti Uruk, ez egy névkeresztnév, ez egy fiú. Piti Uruk amúgy 24 éves, és most figyeljetek, az ekvadori amazoniai esőerdőben ő egy őslakos.
3: Inkább félisten a képei alapján.
0: Na.
1: Egyébként ez az őslakos jól néz ki. Nem?
2: Igen.
0: A jól néz ki és a félisten között dilemmázunk.
1: Tehát, hogyha ti férfiak szerettétek vala a benszülöttként Pocahontast, akkor ez a férfiban az a kiadás. Tehát, hogy egyszerűen jól néz ki. Hát, baromi jó test, nagyon szép arc, hosszú haj, egy ilyen igazi mese indián, nem?
2: Csodálatos.
0: Ezért gondolkodott éjjel a net, most már rájöttem.
2: Ezért nincs feltétel.
1: Heti háromszor, Piti Uruk? Vagy napi,
2: heti,
1: bocsánat.
2: Napi három, heti öt.
1: Szóval a lényeg az, hogy ez a 26 éves szőke lány megtalálja azt a 24 éves őslakost az Instagram posztjai alapján. Halló? Hallottátok, amit mondtam?
3: Igen. Aha.
1: Őslakos, posztol, instán. Van wifi, internet,
3: igen,
1: minden.
3: Igen, ez a modern őslakos.
1: Modern őslakos, olyan igen. Akkor nincs. Olyan nincs. Na mindegy.
0: 2023-at írtunk akkor. Tehát ebben
1: de értem az őslakos nincs. Fogalmát?
0: Persze.
1: De
0: te
1: is tehát, hogy olyan körülmények között él, mint éltek 1000 éve, vagy nem
0: persze,
1: tudom.
0: Persze, de hát ők is kilépnek ebből az istenek a fejükre.
1: Akkor nem őslakos. Cítúból. Akkor én is őslakos vagyok, kiléptem.
0: A bizonyos helyzet.
1: Újlipotvárosi őslakos.
0: Az vagy. Mégis internetezel.
1: Gyerekek, akkor mi számít őslakosnak? Na mindegy, legyen meg a romantikátok. Képzeljétek el, hogy ez az ausztrál nő, ez ott mutogatta, nem tudom, FaceTime-on vagy bárhogy is, hogy én itt lakom, ő meg megmutatta, ő ott lakik. Beszélgettek. Olyannyira, hogy az ausztrál csaj felült a repülőre, hogy meglátogatja a piti urukot Ecuadorban, az esőerdőben. Meg is találta. Szerelembe estek. Ugye, hogy mennyi ponton sánt itt ez a történet?
3: Egyelőre csodálatos. Nekem nem.
0: Sem.
1: Igen. Sőt, piti uruk is elment Ausztráliába. Na ezt hogy? Van mindegy, majd ezt megbeszéljük. Na ezt hogy? És ma hogy vannak?
0: Ma együtt vannak boldogok.
1: És hol, melyik földrészen?
0: Mennek Ecuador és Ausztrália között éppen hol, és képzeld el, a légitársaságok finanszírozzák a jegyeiket, mert annyira cuki ez a történet, és ők posztolnak róla meg ilyesmi, és tényleg ilyen social media sztárok lettek.
1: Oké. Okay. Fogadjuk el, hogy igaza van Gyurinak és a másik két lánynak.
0: A másik
3: de
0: két
3: mi
0: lánynak.
3: Az a másik két lány?
0: A főlánynak és a másik két lánynak.
3: Igen.
1: Tehát... Csak lányok hiszik el ezt a sztorit.
3: Mi csajunk így együtt. Na,
0: nem ültem még a női páholyban.
3: De gyere velünk!
1: Tegyük fel, igaz ez a sztori. Beszéljünk egy picit arról, hogy ti, és akkor most lányok főleg hozzátok fordulunk, ti tudnátok-e egy ilyen kapcsolatot? És akkor most tényleg komolyan kérdezem, hogy valaki, aki mondjuk ilyen ősi körülmények között lakik, nem beszél egyébként civilizált nyelvet, tehát hogy se tudom, hogy beszélgetnek amúgy. Tehát sem angolul, sem spanyolul nem beszélnek. Bár nem tudom, piti uruk megtanult spanyolul? Elment iskolába, vagy ezt se tudod?
0: Te hogy ne járt volna iskolába? Persze,
1: akkor milyen nyelven beszél?
0: Hogy mivel foglalkozik amúgy?
1: Mert foglalkozik is, milyen őslakos?
0: Pénzt keresnek.
1: Barack Obama is őslakos?
0: Az ő munkásságról ennyit nem tudok, mint Piti urokéről.
1: Mindenki őslakos.
3: Nem néztél utána?
0: Nem néztem utána.
1: Na jó, erről lesz szó, ez az egyik témánk. A másik témánk, biztos ti is láttátok, vagy az újságban, vagy tévében, Kozsó apukájának a szerintem szörnyű kálváriáját. Kozsó, ugye mindenki ismeri őt, ő gyakorlatilag úgy egy házban, ilyen ikerházszerűségben lakik az apukájával. Ha jól tudom, Sződligeten. És jött a végrehajtó, és ezt mutatta a tévé, jött a végrehajtó, és apukájának a lakrészét elkezdték kiüríteni, mert hogy elárverezték apukának a házát. Mindezt azért, mert állítólag felhalmozott egy kb. 1 millió forintos tartozást egy másik ingatlannak a közös költségéből, de ezeket ki is fizették. Tehát van bizonyíték rá, hogy ezeket kifizették, le is vonták a nyugdíjából, stb. Tehát ez a tartozás, ez rendezve lett, ennek ellenére a végrehajtó május 7-én megjelent apánál, és kirámolta a kéglit, mert elárverezték azt a házrészt 34 millió forintért. Na, itt egy párszor azt gondoltuk, hogy, és láttuk Kozsót és ugye a párját, Ágit beszélni erről, hogy itt valami nem stimmel, hát ennyire nem lehet, hogy a magyar jogrendszer idáig jut.
0: Nem, itt több buktató is van, ahogy elkezdtünk gondolkodni. Az egyik, hogyha ők kifizetnek egy tartozást, és kommunikálva is van feléjük, hogy akkor nincs tovább követelés, akkor hogy indulhat egy ilyen árverés?
1: Igen.
0: Például.
1: Aztán hallottunk végrehajtók visszaéléséről. Én nem tudom, hogy ez az-e vagy sem, tehát ez most egy nagy kérdőjel, de hogy én nagyon-nagyon félek attól, hogy itt valakik valahogy összejátszottak, hogy ezt az ingatlant megszerezzék, potom összegér.
3: Jó áron, tehát ilyen áron nem lehet igen. Hozzájutni.
1: Na jó, képzeljétek el, hogy Kozsó és párja Ágica beszélnek velünk, elmesélik ezt a történetet, hogy mindannyian értsük, és ha itt igazságtalanság történt, akkor legyen ez minél hangosabb ez a dolog. Egyébként ezt a beszélgetést majd tudjátok, jó barátunk dr. Olt Gergely ügyvéd is figyelemmel kíséri. Ő is valamelyest felkészül az ügyből, és utána, miután Kozsóék beszéltek, ő el fogja mondani a jogi véleményét ezzel kapcsolatban.
3: Szerintem nagyon sok mindenkinek tudunk segíteni. Hogyha hasonló helyzetben
2: helyzetbe belekerülünk, mert ezt így ugye mindenki nézi.
0: Ne kerüljünk bele, ne kerüljünk hasonló helyzetbe, mert ez most úgy néz ki a kozsóik története, hogy teljesen a önhibájukon kívül úgy, hogy egy tartozást még ki is fizetnek, végül is ugrik az ingatlanjuk. Tehát, hogy ez
1: hogy lehet az egyébként az ingatlan, az egy mondjuk 150 millióra van satszolva, hogy lehet az, hogy egy 1 milliós tartozásért valaki az ingatlanra megy rá, akkor menjen rá a kocsijára, vagy a tévéért, vagy valami, a végrehajtóról beszélek. Igen. Hogy lehet, hogy az ingatlan, amiben lakik egy 86 éves bácsi, felháborító, de várjuk ki a végét. Nem igen. tudom, nem nézzük tudom,
2: utána,
1: hogy
2: igen.
1: így van. Tehát Kozsóval és Ágicával beszélünk, és aztán az ügyvéd úrral. Vokci, ugye Agrár Szerdájával, itt sok mindent felsorolt, ami nekem nagyon érdekes, az az, hogy beszeretném mutatni azokat a növényeket a kertben, amelyek utálják egymást. Hopp! Erre nem is gondoltál, mi? Hogy ott a füge mellé rakom a medgyet, és lehet, hogy nem is bírják egymást.
0: És lehet, hogy csak problémát okoznak neked majd azzal, hogy ők közel vannak egymáshoz.
1: Pontosan. Te tudtál ilyeneket?
2: Nem, nem tudtam, mert nem sok olyan...
1: A medvehagyma mellé mit lehet ültetni?
0: Gáspárt.
1: Tudtam.
2: Tudtam, hogy jön a Gáspár.
1: Na jó, Vokci ezeket el fogja mondani, jönnek még az esőcsináló gombák is, de azokban nem hiszek. Inkább ezt fogjuk majd itt végigbeszélni vele.
2: Jó lesz, egyébként kíváncsi vagyok, hogy mit hova ne ültessek. Például nekem mentám van, és úgy nő, hogy nem tudom, mi tartja életbe, de egyszerűen nem.
1: A menta nagyon nő, igen, nagyon terjed, nagyon nő. Hát figyelj, sok koktélt kell inni, hát ennyi.
2: Azt csinálom.
1: Én is.
2: Péntektől hétfőig.
1: Na jó, a tegnapi nap legjobb pillanatai. Évi, mik voltak?
2: Új társkereső trend van, még pedig kiderült, hogy a Z-generációnak új szokása az, hogy idősebb hölgyek társaságát keresi, több okból kifolyólag pénzügyi biztonság és érzelmi biztonság miatt.
4: Az előző rész tartalmából.
1: Szerintem egy nagyon érdekes téma lesz. Először is kezdenék egy szóval, az angol szó épp olyan ismert nálunk, mint a magyar kifejezés, gold digger. Ugye? Vagy aranyásó. És ezt mondod, és pontosan tudod, hogy itt nem a, nem tudom, alaszkai telepesekről van szó, akik ott elkezdenek a nemes fémet valahogy kiszitálni a folyóból.
0: Ezekről az aranyásokról nem csinál a Discovery sorozatot, ez így van.
1: Hanem ez egy jelenség, és ugye azt is tudjuk, hogy egyből nőkre vonatkozik ez a jelenség, a gold digger. És valljuk be, azért mi férfiak nagyon sokszor irigyek voltunk, nem arra, hogy gazdagabb honfitársainknak milyen jó nők jutnak, hanem sokkal inkább arra, hogy ez a nők privilégiuma, ez a gold diggerség.
0: Igen, mert hát mi nekünk pasiknak is lehetnek olyan időszakai, amikor jól jönne a gold, és nekünk ez az ajtó, ez sosem nyílt.
1: Így van. A goldot vagy megteremtjük magunknak, vagy sose lesz.
0: Ez így van.
1: Így van. Akkor most hadd kérdezzek megint egy morális kérdést. Ez egy mocskos érdekkapcsolat, vagy egy teljesen új szintje a párkeresésnek?
2: Hát őszintén, vagy próbálja meg máshogy mondani.
1: Hogy amit érzel, én... amit első hallásra érzel. Hát, csak azért gondold végig a barátnőidet is, meg mindenkit.
2: Tehát, hogy már barátnőim.
0: Hányan fognak letiltani ezután?
2: Mindenki.
5: Jobban szereti a bankkártyáját.
2: Igen.
5: Meg a stabilitás.
1: De most mi, te ítélkezel, vagy mit csinálsz most éppen?
5: Hát nem ítélkezem, mert mindenkinek szíve joga azt csinálni, amit szeretne, de hogy én ezt gondolom.
0: Oké. Okay. Egyébként meg azt szokták mondani, hogy evolúciósan benne van a nőkben, hogy keresik a biztonságot. Ez így van már ősidők óta, az ősember kora óta így van. Tehát akkor most a modern biztonságkép az a vagyon.
1: Most forgatja a szemét a Risztovéva.
2: Hát nem, ne haragudjál már, azért én nem csak annak örülnék, ha valaki fizetne, hanem mondjuk a kocsimat elviszi szervizbe, annak is örülök.
5: Igen.
1: Tehát, hogy azért... Most nem tudom, hol tartunk, de a témához visszatérve.
0: Magasabbra léptet a gold digger, szépen nem elég, aki fizeti, vigye is el.
1: Még szivatod és alázod is a donorodat? Vagy szponzorodat, vagy nem tudom, minek nevezzem.
2: Szponzor.
1: Donáció. Adomány, hogy mondjam.
2: Úgy, jó.
1: Na mindegy. Szóval, képzeljétek el, hogy azért beszélünk erről, mert mi fiúk, Gyuri és én úgy gondoljuk, hogy valahogy ez nekünk nem jutott osztályrészül. Nem az, hogy nem volt jó nőnk, az volt, hanem hogy mi, mint férfiak, ilyen, hogy is mondjam, ellátásban részesülhessünk, ugye?
0: Nem. És pedig
1: voltunk fiatalok, voltunk ropogósak.
0: Bizony, voltunk olyanok, hogy kellettünk volna ilyen helyzetben, biztos, de akkor ilyen kapuk nem tudtak nyílni.
1: Igen. Neked, amikor te voltál fiatal ropogós, ki volt a leggazdagabb nő, akit ismertél? Lehet, hogy csak kezdte...
0: Lehet, hogy csak a tévében láttam Broker Marcsit, ennyi.
1: Broker Marcsi volt a leggazdagabb nő, akit ismertél?
0: Szerintem. Ez egy híradóból.
1: Én fiatal voltam, és nemi érett, ivar érett, akkor még a szociban voltunk. Tehát aha. Szerintem, nem tudom, Kudlik Júlia lehetett a leggazdagabb. vagy a Szűcs Judit. De ne, elérhetetlenek voltak teljesen számomra.
0: Hiába volt a friss és ropogós, nem hozott össze a sors. De pedig akkor is voltak, neked is gondolom, nekem is olyan helyzetek, amikor jól jött volna a gold, tehát ha valaki kisegít.
1: Nagyon lett volna olyan életidőszakom, szakaszom, amikor tök jól jött volna a gold.
0: Igen.
1: Így
2: és
1: van.
2: Nem számított volna, hogy nem szép valaki?
1: Hát ezt nem mind a kettő senki szép volt, a Juli is, meg a Judit is.
0: Sőt, a Marci se volt csúnya.
1: Tehát szépek voltak.
2: Igen, tudom.
1: Na, szóval, hogy igen, az a helyzet, hogy nem is volt esélyünk a közelükbe férkőzni, gondolom neked sem.
0: Nem.
1: Hol, a Marci hol üzte az üzletét?
0: Hát a Belizben, az nekem nagyon távol volt. Keszthely Belíz között, ez távkapcsolat.
1: Nem, de ahol kezdte, az utazási irod, az hol volt?
0: Karcag. Nagyon messze volt az.
2: Messze volt. Nagy távolság.
1: Igen. Na mindegy, azért beszélünk most erről, mert ez csak a felvezető volt. Azért beszélünk erről, mert képzeljétek el, hogy a Z-generációnak köszönhetően elérkezett a pasik életével is ez a fordulópont, azaz a társkereső appok adatai szerint a 20 évesek, a mai 20 évesek már inkább a 40-es nők társaságát keresik, a 40-es tehetős nők társaságát.
0: Mert azt mondják, hogy ott jelen van a stabilitás, nyilván már kiforrott személyiséggel találkoznak, aki tudja, mit akar, és egyébként van némi egzisztencia is a hátuk mögött, tehát, hogy így mindenestől, hogy ez egy kerek csomag. Egy 40-es nő, egy 20 éves csávónak.
1: Szerintem ez tök rendben lévőnek tűnik. Tehát érzelmi kiegyensúlyozottság. Az a nő, az a 40 fölötti nő már nem kezd el hisztizni, mint egy tinilány.
2: Hát nézd rám, mikor hisztiztem?
1: Soha, te kiegyensúlyozott vagy. Van egzisztenciád, stabilitást tudnál nyújtani.
2: Mindenben.
1: Igen, tehát te egy ideális, Anett, te is. Van önálló keresetet, tehát azért tudnál venni egy mit tudom én, dízel farmert egy 18 éves fiúnak, nem?
2: Azt még igen. De csak az outletben. Nem, nyilván.
0: Felkészítenéd az érettségére, minden szépet lennél neki. Rózsacsokrot a ballagására.
2: Meg egy fehér ringet.
1: Na most komolyan, nem?
5: De hát abszolút, igen. Kérdés az, hogy tényleg, tehát, hogy szükségem lenne, de nyilván vannak olyan nők, ilyen 40-esek, akik jól érzik magukat a 20 évesek társaságában.
1: A 40-es nő még nem rokkant.
5: Tudom. Igen, hát én is az vagyok, látom magamon, hogy még...
1: Na de azért mondom, hogy azért, persze. És simán el tudlak képzelni, egy 18 éves sráccal, kéz a kézben, egy dízel farmer van rajta, és egy csokor nyakkendő, amit az érettségére adtál neki.
2: Ez olyan
1: és szép mentek, kép. És mentek, és mit tudom én, és búja, és bírja háromszor egy éjjel. Érted, amit te rég láttál ilyet.
5: Hát én rég. Talán soha.
0: És látom magam előtt, hogy jöttök kézen fogva a parkban, ezzel a dízel farmeres csokornyak kendő csavar, és jól mutattok együtt.
1: Igen.
5: Köszönöm, Gyuri. Te is álljál még most.
1: Simán el tudom képzelni.
5: Ott beléd tartunk.
1: De az a baj, hogy most itt pironkodtok meg minden, de hát tudom, hogy ez a vágyatok, és miért nem éltek vele? Tehát most az Z-generáció kész van rátok, Évi.
2: De én nekem ma szóltatok. Hát én tudtam volna eddig, hát én állok elébe.
0: Akkor látsz benne fantáziát.
2: Végre eljött az időnk.
1: Na, de most komolyan, az úszodában nincs valaki, akit már kinéztél magadnak? Egy ilyen Z-generációs úszó, vagy úszómester, vagy rendszeres vendég, fiú, nem, aki oda jársz.
2: Legyen úszómester.
1: Van úszómester? Ő fönn van, mint a teniszbírók, egy ilyen nagy kosárban ül, nem?
2: Hát remélem, hogy nem, de...
1: De nem, hol van az úszómester?
0: Az a villanyszerelő. A nagy kosárban.
2: Remélem, nem mentek föl. Igen, de hát mondjuk legyen, igen, van úszómester, igen.
1: Te korban meddig tudnál lemenni? Most nem tudom, hány éves vagy, de...
5: Szerintem egy 25-30.
1: Tehát 25-30-al kevesebb? Igen. Tehát ez a 13 éves?
0: Azt hittük, beéred egy érettségizővel.
1: Hát akkor kezdődik, hogy nyílik még a sárga rózsa.
0: Nem gondoltuk, hogy általánosból ballagó
2: valaki. Én csak azt hittem, hogy ballagnak.
1: Kellemetlen kérdés, de meg kell, hogy kérdezem, hogy heti hányszor kellene teljesítenie?
2: 5.
1: Heti 5 is, ez így kapásból tudod.
2: Azért, hát
1: tehát ismered az igényedet, anélkül, hogy azt a sztorit bevezettük volna.
2: Hát ezt az egyet tudom.
0: Ezt várta az Évi, bemutassa.
5: Egyetértek az Évivel, 5-ször és napi 3-szor.
1: Az 15.
0: Majd együtt tudtok az érettségre készülni, majd akkor.
1: Oké, akkor azt mondjátok el nekem, lányok, hogy mit várnátok el ettől a fiataltól? Mit tegyen ő meg a kapcsolatért?
5: Hú, legyen figyelmes.
1: Jó, ez jó ötlet.
0: Ne dobálja szét a cuccait, az iskolatáskáját, meg ilyenek, vagy mire gondolsz?
2: Tanuljon otthon.
1: Nem ez a figyelem, Gyuri.
5: Igen,
1: nem
5: Gyuri.
1: Nem dobálja szét a pókemberes iskolatáskáját.
0: Olyan figyelmes ez a benne húz. A toltatóját.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Hány óra?
3: Hajnal 2.
2: Megint nem alszol?
3: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
2: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
4: A Sedaqurt Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
2: Alszol.
4: Sedaqurt Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
6: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Farm, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
7: familypark.at.
8: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
9: Vesekőre, enyhe húgyúti fertőzésre, felfázásra szedjen Rovatinex kapszulát vagy cseppeket. A Rovatinex megelőzheti a vesekő képződést, görcsoldó hatású, gyógyszertárban vén nélkül kapható gyógyszer. Vesekő diéta. www.rovatinex.hu. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Szobítalporok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobítalporok. Kis tasak, nagy adag. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
11: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Tölts el az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjts a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
12: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
13: Gazdák, figyelem! A Hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek, van élet a mérleg után.
14: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
15: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
16: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársaság előtt. Keresse márka kereskedéseinkben omodahungary.hu.
0: A reklám után
17: hírek a Retro Rádióban.
18: Az adóbevallások leggyakoribb hibáira figyelmeztet a NAV. Nem mindegy, hogy hogyan mossuk meg a zöldséget. Sokat látjuk ma a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Sokat hibáznak a gyermekek utánjáró kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett adóbevallásoknál a NAV. A három gyermekes anyáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Nem lehet kint egyetlen választási plakát sem mostantól a közterületeken. Tegnap járt le a határidő. Azok a jelöltek vagy jelölő szervezetek, akik még nem szedték le a plakátokat, az önkormányzattól várhatják a számlát. A települések ugyanis saját hatáskörben dönthetnek a plakátok eltávolításáról, a munkaköltségét pedig kiszámlázhatják az érintetteknek. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket, tanácsolja a NIBI. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok, mondta a rádiónknak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesen.
19: Vannak olyan zöldségek, például a spenót, saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
18: Hamisított katonai behívókat kaptak jó néhányan Komárom-Esztergomban, Dömösön. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy az értesítés nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó. Aki ilyet kap, tegyen bejelentést. A nyomozás már megindult, egyelőre ismeretlen tettes ellen, zaklatás gyanúja miatt. Több órás napsütés várható ma gomoly és fátyol felhőkkel, egy-egy futózápor legfeljebb északkeleten fordulhat elő. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Holnap még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé ismét eshet majd. Az előrejelzések szerint pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön. Gyakran lesz erősen felhős az ég, többfelé záporral, zivatarral. Szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek. Napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 11-es főúton Szentendrén a 18-as kilométernél csatornáznak félpályás lezárás mellett. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljenek. Olvasható az útinform.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz, 8 perc múlva. Na, itt valaki a Kozsó témához ír pontokban, hogy ő mit tud róla. Nem mondja erről, hogy ő kicsoda, ne is hívjuk őt, de hogy tájékoztasson bennünket erről. Majd mindjárt elmondom, de ez egy óra múlva lesz, ugye?
2: Jó, aha.
1: Oké, na Dennis Rodman ki is próbálta az ágyúsat. A telefonján milyen nyelv van beállítva? Ez most a...
3: Tarzanos
1: témában. Ekvadori indián nyelv? Huaorani vagy otavaló?
3: Majd ezt megbeszéljük 7 órakor, hogy kell kommunikálni.
2: Ezt is megbeszéljük.
1: Sziasztok, most komolyan 34 millió ér egy 150 milliós ingatlant, ez senkinek nem tűnik fel vicc. Hát gyerekek, ez egy nagyon izgalmas téma lesz. De először te jössz, Évi?
3: Így van, képzeljétek el, hogy megtörtént az, ami szerintem minden évadban megtörténik. Stól András és Kis Krisztina szakítottak. Ugye a nagy őről beszélünk.
1: Ennek van egy időpontja, mert én azt hittem, hogy sose jöttek össze.
3: De most mindenki arról beszélt, hogy összejöttek, és ez most csoda lesz. Ugye ez már a nem is tudom, tizenvalahanyadik
1: év. De hogy jöttek össze, tehát még a műsorban sem hittem el, hogy összejöttek.
3: Bennem is ugyanez van. Képzeljétek el, én se hiszem el, hogy együtt voltak. De most ugye kiírják, hogy már nincsenek együtt. Na de az a kérdés...
1: Lehet, hogy volt egy szerződésbeli, hogy ha 3 hónappal később lehet az aztán kijelenteni, vagy ilyesmi, hogy egy illúzió fennmaradjon. Nem tudom, hát ez egy vicc volt.
3: De mi értelme van?
1: Abszolút a kis pornosztárnak kellett volna ott Andris mellett kikötnie. Én ezt így gondolom, ez az én érzelmeim, ezt mondják.
2: Főleg azzal a csavarral egyébként, egyrészt ő volt a legjobb fej az egészben.
1: A legjobb fej volt, így van.
2: Másrészt pedig ugye hát nekik be is teljesedett ott a kapcsolódásuk, és aztán mégis mást választott a végén. Tehát ez nem volt szép.
1: Nem volt szép.
3: Mi értelme van ennek a műsornak Magyarországon? Tehát soha nem találja meg senki a nagyőt. És képzeljétek el, hogy külföldön 29 éve megy Amerikában, és igen, rengeteg sikersztori van benne.
1: Nem mondod, de ezt viszont nem gondoltam
3: na,
1: volna.
3: Képzeljétek el, hogy ott például 2013-ban találkozott Katarin és Shane, ők mai napig házasok, és 3 gyereket nevelnek. Aztán a következő évadban is van még egy ilyen történetük, ott 2024-ben jöttek össze, és 2 gyereket nevelnek, és teljesen sikerül ez. Magyarországon miért nem működik?
1: Magyarországon általában ugye az van, hogy megveszünk valami műsornak a licenszét, és viszont a castingoláson elbukik. Tehát egyszer nem tudunk castingolni, nem tudunk jól összeszedni embereket. Én ezt gondolom. Eleve a ezt már többször elmondtam, hogy a magyar, mi ez, hogy hívják, nagyő, vagy mi ez?
3: Nagyő.
1: Nagyő. Nem ugyanazon koncepció alapján működik, mint a külföldi, mert a külföldi, legalábbis kezdetekben mindenképpen így volt, civilek voltak. Tehát azok tényleg egyébként jóképű férfiak, akik jómódúak, de egyszerűen a munkájuk miatt, mert ilyen-olyan menedzserek, vagy nem tudom micsodák, nem volt idejük párkapcsolatra, és akkor ez a műsor segít. Ma nálunk ott vannak ezek a celebek, akik bár celebek, de jómódúak egyáltalán nem, és ott vannak ezek a nők, akik tényleg ilyen dömperrel terelnek be oda abba a házba, és nem engednek ki hetekig, hogy amíg a forgatás az le nem zaj. Tehát érted, amit mondok, igen, hogy nem ugyanaz a kiinduló pont.
2: És egy dolgot akar mindenki, aki ebben a műsorban van,
1: szabadulni.
2: Szerepelni.
1: Ja.
2: Akkor kettőt akarnak.
1: Szerepelni és szabadulni, csak legyen már vége. Ebből nem lesz így szerelem. De épp ugye a másik, hát ez amikor a pszichológusok összerakják az első házasság látásra. Vagy...
3: Szerelem első látásra.
1: Gyerekek, hát a pszichológiai szakma kudarca az a műsor. Több műsorban bebizonyították, hogy tudják elintézni azt, hogy emberek megutálják egymást.
3: Hát erről nem az...
2: Olyan emberek álljanak össze, akiknek semmi közük nem lenne soha egymáshoz.
1: Soha az égvilágon. Tehát csak a kudarc. Szerintem rosszul van castingolva. Tehát megveszik a forgatókönyvét ezeknek a műsoroknak, de hogy kell valóban megtölteni megfelelő szereplőkkel, ez
3: igen,
1: nem megy.
3: De képzeljétek el, hogy Amerikában konkrétan szurkolnak a szerelmes pároknak. Tehát, hogy erre még utána is van egy utóélete, hogy ők óriási sztárok lesznek, és valószínűleg ebből indul ki a történet, hogy nem a Stolnak keresünk, akinek 4 felesége volt már, hogy hol lesz az 5. Tehát, hogy Noszály Sanyiról, és nem bántva őket, hanem csak egyszerűen kihiszi...
1: Noszály Sanyi elment világgá utána. Hát, tehát, hogy...
3: Lehet, hogy Amerikai... szemmi sor ezt okozza.
1: Igen.
3: Igen, de hogy Amerikában ez működik. Ott a szerelem vagy ez a műsor. Nálunk ez megint 3 hónap, mindenki, Jákob Zoli is 3 hónapig, vagy 4 hónapig szerette a lányt, vagy a lány őt. Tehát, hogy nálunk ez totálisan...
2: Jákob Zoli karakterben szerintem passzolt ehhez a dologhoz. Tehát ő tényleg tehetős, sikeres.
1: Ő tehetős, nagy ő karakter, aha, szerintem is. Ő az, aki megcsinálta magát, tehát tényleg olyan milliárdos a saját tehetségéből. Na, ilyen karaktereknek kéne lenni.
3: Oké, hogyha választhatnánk, és mi választhatnánk ki, akkor civil embert választanánk, vagy mi tudnánk olyan szemét adni ennek a műsornak, hogy egyszer végre hiteles legyen. Vagy az,
1: hogy érted, milyen szemét? Celebritást?
3: De celebritást. Vagy
1: de minek akkor... celebritást? Celebritás az keressen, az talál magának. Tehát ne, de a stól is talált mindig maga. Annyi felesége volt, amennyit akart. Tehát, hogy ez neki ez nem probléma. Miért kell a stólon segíteni? A stólnak nem kell segítség.
3: De valami mégis kellett volna. Vagy miért nem csinálják azt, hogy összejött a hölgyel, hogy hívják sajnos ebben a műsorban, nem emlékszem a nevére, akire mondtátok, hogy ti is vele jöttetek volna
2: össze. A felnőtt filmes hölgy?
3: A felnőtt, igen, filmes hölgy. Miért nem lehetett az, hogy egy felnőtt filmest felhúzunk arra, hogy ő lehet szerelmes? Tehát, hogy nem a munkájából ítéljük meg. Miért nem engedte a műsor?
2: Hát mi is ezt kérdeztük, tehát mi ugyanígy voltunk, hogy nem a munkájából ítéltük meg, hanem abból, hogy láttunk egy pár részt, és jó fej volt, akiben volt élet, volt humor, tehát hogy ő tényleg érdekesítette a műsor.
1: Nézd, kommunikációs szempontból, nézői szemszögből ez a nő volt a legjobb.
3: Szerintem.
1: Tényleg, kimondottan szellemeseket mondott, jól gondolkodott, okos volt, tehát a többihez képest mindenképpen.
3: És abszolút karakter volt, akit egyébként minden nap tudtál volna szeretni. Szóval összességében az a helyzet, hogy szakítottak, ezzel a témával jöttem, illetve az, hogy képzeljétek, Amerikában ez működik, tehát működik.
1: Sőt, németeknél van ez a házasodna a gazda, ott is van egy pár olyan utóélete, hogy ott gyerek lett, családot alapítottak, stb. Tehát, hogy tud működni. Nálunk a parasztok megmaradtak a feleségeiknél?
3: Nem maradtak. Meg.
1: Ja. Azért mondom, rosszul csinálj. Hidd el, tehát Amerikában, vagy Angliában, az X-faktorban tényleg tudnak énekelni. Tehát nálunk ugye ez már nem szempont. Tehát,
2: nem, a sztori a lényeg.
1: Képzeljétek el, ott tudnak énekelni.
3: Mert erről szól a műsor.
1: Na, szóval. Ennyit a televíziózásról. Jövünk vissza, ez egy nagyon-nagyon romantikusnak tűnő történet. Én egy kicsit szkeptikus vagyok, de hát ezt rögtön megbeszéljük, mert ti hárman viszont nagyon lelkesek. Itt egy 26 éves szőke ausztrál lány sztoriát meséljük el, aki beleszeretett, most már ezt elmondhatom, egy 24 éves ekvadori őslakosba. Mert felfigyelt az Insta profiljára, vagy mire, posztjára.
2: Igen, ott szúrta ki.
1: Ott szúr az őslakos posztját, igen. Ki,
2: és akkor írt neki.
1: Még jó, hogy Ekvadorban volt wifi. Na mindegy. Szóval, hogy innen kezdődik a sztori, amiben én bele szeretnék kötni, de ők tényleg valahogy összekerültek, és ti nagyon élitek ezt a történetet, de akkor majd nézzük meg, hogyha ti nagyon élitek, mert ez annyira romantikus, te tényleg nézd, mint egy ilyen kinyílt, mint egy ilyen mosolygós virág.
2: De azóta is szerintem ennek az ekvadori benszülött srácnak a képeit nézegeti, mert...
1: Igen, helyes amúgy a srác, igen.
4: Nagyon helyes, igen.
1: Szóval, hogy működne-e ez? Tehát ez az ausztrál lány ezt megcsinálta. Működne ez, hogyha ti importálnátok egy benszülött fiút magatoknak például?
4: Jó, hát megnézzük.
1: Na, majd lesznek kérdéseim, igen, jó? De először ez egész sztorit el fogom mondani nektek.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
9: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
8: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Ha több fronton kell helytállnod,
12: le kell adni a prezentációt.
11: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
13: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Győzzön a legjobb!
15: Tegnap este Gábor és Boró biztosította helyét a legjobb négy között. Ma a hármak viadala és két párbaj során derül ki, hogy kik csatlakoznak még hozzájuk az exatlonisták közül.
16: Exatlon Hungary ma este a TV2-n.
17: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
18: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
19: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
20: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
21: Sziasztok, sportarcok!
22: Kihagyhatatlan májusi kuponajánlatok az Intersportban. Szerezd be kényelmes túracipődet, márkás futócipődet és menetkész KTM, Genesis és Scott kerékpárodat vagy e-bike-odat most akár 50% kedvezménnyel. Az akciós kuponokat keresd az Intersport.com.

0: játékpontspar.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
1: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Hivatalosan is megalakult az új kormány. Jó évet zárt tavaly a Vatikáni Bank. Melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyozta, a kormány minden magyar emberért dolgozni fog, határon, innen és túl. A miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígért. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, az előállítási folyamatok során felmerültek problémák, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített felkészítést, ami pedig növeli a keresztmennyeződés kockázatát.
4: Indul a héten a szúnyogirtás, tavasszal elsőként a lárvákat gyírítik biológiai kezeléssel, ez csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben légi a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi módszert alkalmaznak a szakemberek. Ismét kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank, tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ez több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csak nem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta, miután Ferenc pápa idején átfogó reformokkal és szigorú pénzügyi szabályokkal alakították át a működését. Több órás napsütés várható ma gomoly és fátyol felhőkkel, egy-egy futó zápor legfeljebb északkeleten fordulhat elő. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Holnap még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé ismét eshet majd. Az előrejelzések szerint pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön. Gyakran lesz erősen felhős az ég, többfelé záporral, zivatarral. Szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Keresztbe állt egy kamion az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Újhartyán közelében. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták. Aki teheti, előtte a 44-es kilométernél a Dabas Albert és a csomópontnál hajtson le az autópályáról. Közben egy kamion és egy autó karambolozott a 32-es főúton Jászfényszaru közelében. A 12-es kilométernél teljes utcár lépett életbe. A forgalmat megállították. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, valamint a kiépített terelésnél, Bag és Mogyorod térségében. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglód térségében, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Tudtuk meg az Útinformtól.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra 13 perc van most, és mindenkinek megint jó reggelt. Szia, Ivi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Gyuri, hello.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia, Anett, jó reggelt.
1: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, még mindig ugye ez az M5-ös autópályán történt baleset, Szeged felé tehát, kamion felborult, teljes pályazár, Üllő Ócsánál még le lehet menni, 15-20 kilométeres a dugó már.
1: Igen, és azt javasolja az útinform, hogy a 35-ös kilométernél az Inácsi pihenőnél hagyják el az autópályát, akik Budapest felől tartanának Röszke felé.
0: Jó, hát ők meg ezt javasolták. Igen. Jó, na gyerekek, ez a sztori, ez egy ilyen igazi Tarzan sztori. Majdnem Pocahontas mondtam, de ez egy fiú, tehát Tarzan. És azt gondoltuk, ez csak mozivásznon létezik. Én nagyon-nagyon szkeptikus vagyok, teszem hozzá ezzel a történettel kapcsolatban. Ez a történettel nem, mert a fiú létezik. A fiú, akit úgy képzeljetek el, mint tényleg egy gyönyörű szép benszülöttet, hosszú hajjal, picit ez a mexikói, ázsiaias arcvonásokkal, álom testtel, leopárd nadrágban, és hasít a dzsungelben, mintha nem lenne holnap, és ebbe beleszeret egy ausztrál nő. Ez a sztori, az ausztrál nő 26 éves, és még 2023-ban böngészte az Instát. És itt bukkant rá az ősfiúra.
2: Tehát ahogy leírtad az ősfiút, nem is csoda, hogy beleszeretett.
0: Nem csoda. Az ősfiút úgy hívják, hogy Piti Uruk, 24 éves, és ő az Ecuador amazóniai esőerdőjében egy őslakos. Tehát az, amit el tudsz képzelni filmekből. És ugye senki nem, tehát a Gyuriék, akik valahogy ezt szerkesztőséget mímelnek, vagy nem tudom, tehát hogy fel sem merült bennük, hogy lehet instája egy benszülöttnek.
2: Nézd, mi oknyomozó munkát végeztünk, nagyon komoly oknyomozó munkát. Miután a két csaj teljesen átszellemülve hozta nekem ezt a romantikus történetet, én elkezdtem böngészni, és láttam, hogy cikkek garmadája van róla a netten. Tehát ez egy létező
0: szerelmi. Ez egy abszolút történet. Létező. Így van, ez egy abszolút létező dolog. Azért azt hadd mondjuk el, hogy ez az ausztrál lány, ő ráírt a srácra, mert hogy nagyon bejöttek neki a posztjai, és aztán áttértek videócsetelésre, néhány hónap alatt annyira közel kerültek egymáshoz, hogy úgy döntött a lány, hogy meglátogatja a fiút. Elmegy a világ végére, és ott egymásba szerettek, és csodás két hetet töltöttek együtt, és ezért lerepült 30 órát, majd 5 órás buszúttal megtalálta Pit úrokat. Egy csomó kérdésem van, ha nem haragszotok. Amúgy tetszik a sztori?
1: Nekem nagyon. Nekem nagyon is. Tetszik.
2: Visszaadja az igazi szerelembe vetett hitemet, abszolút.
1: Igen, igen.
0: Helyes, nagyon helyes, jó. Ugye ez a fiú, ez az őslakos, ott él az Amazonas esőerdőben.
2: Aha.
1: Igen.
0: Ahol instázik.
1: Igen, igen, igen.
2: Oké. Okay.
0: Figyelj, Sting az anyját nem tudta felhívni, amikor az Amazonas esőerdőben volt, és elment esőerdőt menteni az indiánok
2: között. De Sting képességeit hasonlítsuk össze, hát ez egy csávó, ez tudja csinálni.
0: Ha rosszul érvelsz, akkor legyen az, hogy Sting a 80-as években volt ott, és ma sokkal fejlettebb a világ.
2: Ja.
0: Tehát, hogy lehet, hogy ott van egy Telekomnak egy adótornya egyébként, az ő sárkunyhója mellett. Itt tehát tud instázni, ha valaki arra ment egy motorcsónak, és kidobott a partra neki egy telefont. Ugye?
2: De figyelj, ő őslakos.
0: Ezt mondom én is.
2: Őslakos
0: de, mondom. De próbálom leírni az őslakost.
2: De azt ne úgy képzeld el, mint az Istenek a fejükre estek című filmben, hogy ledobnak egy kólát a repülőről, és akkor szaladgál, hogy kóla, kóla. Hanem, hogy attól még tud őslakos lenni, hogy igen, 2023-ban élt akkor.
0: Akkor mit jelent az őslakos? Ugye törzsről beszélünk. Igen. Tehát nem egy sima ekvadori állampolgár, hanem ő egy törzs, aki ott lakik a dzsungelben. És mit csinál? Posztol a gyönyörű testéről. Érted? Gyerekek, én most elkezdtem nézegetni a műsor előtt, elkezdtem nézegetni Piti Uruk, hülyék vagytok, videóit, várjál. Piti Uruk fut. Mögötte fut vélhetően valaki, mert különben Piti Urukot hogy filmezi valaki hátulról.
2: Elkezdted nézegetni, jaj. Úgy kellett elvegyük a telefont.
0: Pontosan.
2: Playboyokat nézted, igen. Én átszelem.
0: Így van, elmondom miért. Mert ugye te vagy a nagy oknyomozó újságíró, vagy bármi. Igen. Piti Uruk fut. Meg se zöttyen a kamera, valószínűleg valamilyen gimbeles kamerával követték Piti Urukot a dzsungelben, majd egyszer vágókép, és Piti Uruk egy liánnal érkezik, és leugrik a földre. Várjál, leopárdos valami takarja a nemi szervét.
2: Sőt, azt is tudtad azonosítani, hogy ezt a Pepkóban vette?
0: Ezt akartam mondani, hogy nem leopárd volt rajta, hanem valami Pepkós, leopárdos izé, 8 eurós sort.
3: De ne úgy képzeld el, tehát az a baj, ez a generációs különbség kettőnk között.
0: Mi Piti uruk fekszik a tengerparton, és egy drónfelvétel rögzíti azt, hogy ő kimerülve fekszik a homokban, majd jön egy közeli, és ott van Piti uruk ziháló arca.
2: Elfáradt.
3: Igen, ez a modern őslakos. Az az őslakos, aki rájött arra, hogy cserekereskedelemből pénzért telefont vesz.
1: Igen.
0: És milyen cserekereskedelemből?
3: Hát nem tudom, hogy mit tudnak ők adni. Hát Amazonasban, nem tudom, fát ad, vagy
2: kókusz. És képzeljétek el, hogy én, mint oknyomozó újságíró, ennek is utána néztem, hogy ő azért instázik, meg YouTube-ozik, meg minden, mert így szerez pénzt a törzsének.
0: Mesélj már, hol? Tehát akkor nyitott bankszámlát valahol?
2: Hát simán, persze, miért nem?
3: Hol? A városba.
2: Városba.
0: A legközelebbi városba.
2: Aha.
0: Tehát kiment a kis leopárdos sortjába, nincs személye, nem beszél semmilyen élő nyelvet, csak ezt a Piti úruk nyelvet, és bemegy a Deutsche Bankba.
2: Az van ott?
0: Nem tudom, hogy van-e. Hát akkor jó, akkor bemegy a mit tudom én, a Chase Manhattanbe. Takarékszövet, tök mindegy, bemegy. Jó napot, Piti úruk vagyok, igazolja magát.
2: Igen, nekem Piti úruk vagyok.
0: Nézd meg az Instámat. Nyitnék egy bankszámlát, mert annyira jók a TikTok videóim, hogy itt jönne a lóvé.
3: Igen, de nem tudom, jó, ebben mi a probléma.
0: Semmi, nincs problémám, látod, hogy nincs.
1: De most
2: látod, hogy nincs a legnagyobb rajongó.
3: Olyan ideges.
1: Igen.
0: Hát ideges vagyok, mert ezek modellfotók. Hát ez mint hogyha a Vogue fotózta volna, meg a David Attenborough egyszerre.
2: Az a baj, hogy te rajongsz. Te rajongsz.
0: Igen. Már igen. Igen, csak ti meg szerelmesek vagytok. Ti három nő szerelmesek vagytok Piti úrukba. Na jó, szerelmesek vagytok az ötletbe. Rendben van, tehát azért ne felejtsük, hogy az ausztrál nő ott volt, Piti úruk már bocs, hogy ilyen csúnya szóval élek, megcsinálta őt. Majd ausztrál hazament. Uh-huh. Azt mondta, nagyon boldog volt Piti úruk a két hétig.
2: Légycsapóval ütöd ezt a romantikus történetet, tehát minden ponton.
0: Szó se róla, Piti úruk meglátogatta őt is Ausztráliába. Kérdezem, honnan szerzett útlevelet? Hogy szerzett vízumot?
2: Hát gondolom, aki TikTok csatornát tud kezelni, meg drónt, annak tud lenni már útlevele.
0: Akkor mennyiben ős lakos? Hát ez egy bohóc.
2: De miért ne lehetne őslakos, aki ott él, ahol született?
3: Igen, és a törzsét szeretné megmenteni, ahonnan származik, és ő kitört a törzséből.
2: Lehet-e már olyan indiánokat, akik pick-upokat vezetnek? Meg kockázsinget hordanak?
0: Igen, csak ők nem mondják magukról, hogy mi törzsben élünk.
2: Azt mondják, a törzsünkhöz tartozunk. Ezt
0: a törzsünkhöz tartozunk.
2: Meg a rezervátumunkban.
0: Ja, tehát mint az amerikai Navajo indiánok, vagy ilyesmik, akik egyébként egy ilyen Ford, nem tudom, pick-up-pal rohangálnak föl alá, és kaszinókat tartanak fenn, azok olyan a Piti úruk?
2: Ugyanúgy törzsben
0: vannak. Akkor mibe szeretett bele ez az ausztrál lány?
2: A képei, amiben Annett tegnap éjszaka.
0: Na jó, igen. Gyerekek, szóval nektek bejön Piti úruk.
1: Nagyon.
0: Akkor is egy csaló.
3: Nem csaló.
1: Nem, egyáltalán nem csaló.
0: Szerintem ez jó. Egyébként, ha Piti úruk így folytatja, nemi betegségben fog meghalni. Tehát, hogyha tényleg oda mennek ezek a nyugati nők, mindenki lefekszik vele, majd a vízesésben mossa meg a kis izéjét a leopárd gatyájában, hidd el, előbb-utóbb le fog esni.
2: Sőt, a hírek zene alatt, mert ezt kívántad neki kifejezetten.
3: Még el sem kezdtük, már ezt mondtad.
2: Mikor esik már le neki?
3: Szerintem már nincs is meg.
0: Gyerekek, azt mondtátok ti nekem, amikor ezt a hírt hoztátok, hogy Piti úruk nem beszél semmilyen élő nyelvet.
2: Hát azt olvastuk ezekben a hiteles forrásokban, hogy ők úgy kommunikáltak először egymással, hogy ugye megmutogatták egy videócseten az otthonukat, ilyesmi, és aztán így nagyjából a testbeszéddel segítették ki még, amit
0: Piti nem értettek. Piti úr, amikor felszállt Ecuadorból Ausztráliába, mert ő is meglátogatta, és átszállt Johannesburgba, akkor hogy találta meg a Sydney gépet?
2: Hát gondolom, tud olvasni.
0: Ja, nem beszél nyelveket, de olvasni azt.
3: Hát de miért, ha tudod, hogy Sydneybe mész, akkor a reptéren tényleg ott a kutyám is megtalálja, hogy hova kell menni. Megmondod neki, Sydney, keresed, hogy Sydney, megtalálja.
0: Nem érted? Hát ha nem beszél nyelvet, hogy olvas?
3: Hát de a betűket ismeri.
0: Te nem beszél nyelveket, de betűket ismer.
3: Hát miért? Az Ecuadorért is a törzs.
0: Ez mint egy betűleves tészta. Oké, jó. Megtalálta Sydney-t. Biztos. Igen. Mert elmondta neki az ausztrál barátnő, hogy azt mondta mindig, Sydney, Sydney. És akkor
3: Nem, mert elolvasta a Sydney, oda ment a 2 per A részhez, kapuhoz.
0: Ki volt a Sydney 2 per A-t? Honnan tudjam ez a 2 per A, aki liánok között nőtt fel?
2: Nem. Látod, hogy milyen technológiai cuccai vannak, drónok, meg minden. Hát nyilván van egy AI-os telefonja, ami a ChatGPT-vel.
0: Én ezt értem, de akkor miért mondja, hogy nem beszél élő nyelvet? Ez a csávó egy bohóc. Nem érted? Ez átveri ezeket a nőket. Ez olyan, mint amikor a magyar nyugdíjas asszony beleszeret a nigériai orvosba. Nem érted? Csak ennek jobb a teste.
2: De ez a lány elment oda, és megtalálta, és együtt voltak, és sőt, most is együtt vannak. Igen. Utazgatnak
0: Ausztráliába. Egy 26 éves szőkehoztál nővel.
2: Ez pucsaszádból, de oké.
0: Miért?
2: Ja, nővel, jó, nem tudtam, mi a vége.
0: Nővel.
2: Szóval, hogy utazgatnak azóta is ide-oda, Ausztrália és Ecuador között, tehát ők egy pár.
1: Ők együtt vannak.
3: Szerelem. Abban nem kell
0: legyen
3: sokat
0: így
3: beszélni.
0: Jó, akkor tegyük fel. Neked, Anett, megérkezik el Piti úrok, annyira szereted és tetszik neked. De hát ugye nem beszélitek egymás nyelvét, Anett. Hát nyilvánvalóan, ugye se angol, se spanyol, semmi. Ő beszéli a törzsi nyelvet, és megérkezik hozzád, becsekkolod a lakásodba, abban 40 négyzetméterbe. Hogyan magyaráznád el neki kézzel, lábbal, vagy bármilyen verbalitással, hogy ez a két kutya az nem ehető. Tehát, hogy ez, mert hogy te jössz be dolgozni reggel.
2: Nem olyanok, mint a szállodában a gyümölcskosár bekészítés.
0: Igen, ez nem az a komplimenteri.
1: Igen.
0: Snack.
1: Snack, jó.
2: Szaladnak a kis snackek az ajtóval.
1: No snack.
3: No snack.
1: Én biztos, hogy azt mondanám neki, hogy kajáknál maradnék. Gondolom, hogy a tapaszt azt ismeri, nem? Tehát, hogy ott
2: this
1: a...
2: is don't tapas.
1: Wagner is not tapas.
0: Honnanád angolul? Próbálnád valahogy kézzel magyarázni. Igen. Tehát mit tudom én, hogy körbe rajzolnád a kutya sziluettjét, és meg... hogy a szádhoz emeli, nyam, nyam, nyam, nyam, és no, no, no, no,
1: no. Nyami, no, nyami.
0: És ő meg vigyorog, azzal a gyönyörű testével vigyorog,
2: és csak ezt is jövődik, hogy nyami, nyami. Nyami.
0: És elhúzol reggel, mert ugye itt híradót kell produkálnod, vagy mit. Izgulnál egyébként az első 4 óra? Ezt, amikor...
1: Nézném a kamerát otthon.
0: De van kamera otthon?
1: Van, igen. A kutyák miatt van, és biztos...
0: Fő, hogyha kamerán azt látnád, hogy...
1: Haza tudok szólni.
0: Nem pokahontasz, hogy a Piti úruk letolja a leopárdos nadrágját, és...
1: Hát végignézném.
3: Micsoda hírek lennének itt.
0: Na jó.
1: Megmutatnám az Évinek.
0: Oké. Okay.
2: Nézd, mi van otthon, Évi.
1: Be tudunk szólni neki.
0: Jézusom. Szörnyű, tényleg. De nekem, hát ebben éreztem. Hát ugye ott laksz a völgyben, a hegyek között, és arra járni a medve, hagymás Gáspár. Ő egyébként bemegy hozzád, vagy te kiraksz neki kaját, és akkor valahogy előkerül.
2: Ilyen bátortalanul kinyúl érte valahol.
3: Nem, bejön. Tehát bejön? Tudja, hogy a kapu nyílik, akkor jöhet be.
0: Ezekről félt eleinte? A kaputól megérsik. Tehát ilyen modernkori vívmányoktól fél, fűnyíró.
3: Igen, nézte. Igen, régen ők ugye kézzel szedték ezt. Hát megmutattam neki, hogy ez elektromos, nézte, hogy ez csoda.
0: De hogy így megblankoltál egy vezetéket, és egy picit a karjához érített.
2: Nézd, a csíp. Hajad is égnek el, nézd.
3: Igen, ezeket mindig átvettük vele, hogy működnek.
0: Na, szóval, ha ti egy pár lennétek.
3: Igen.
0: Behoznád a városba? Egyszer megmutatnád neki?
3: Kénytelen lennék, hogy egy picit a civilizációs részét megmutassam. Igen, szeretném megmutatni neki, hogy én mit szeretek.
0: Szerinted mit csinálna itt? Tehát a parlament előtt ott lenne a Kossuth téren, és azt mondaná, hogy na, Gáspár, csinálj, amit akarsz.
3: Hát nem akkor
2: vinném... Akkor az ország karácsonyfájának annyi lenne szerintem decemberre.
3: Nem akkor vinném, mikor karácsonyfában, mert akkor leszedné az
0: mit hozna, ő mit hozna magával, hogy biztonságban érezze magát? Mint Krokodil Dandy annak idején New Yorkba, ugye vitte a nagy bökőjét, meg minden. Mit hozna magával a Gáspárra benszülött?
3: Hát szerintem fejszét, láncfűrészt.
0: Ez hát ez lenne, ez vele van.
3: Igen, tehát hogy ez ugyanúgy, mint kinek mi van a táskájában. Ő ezt hozná, meg egy pár ilyen kulcsot, amivel ugye tud szerelni. Mert bármikor elromolhat bármi. Tehát ő így gondolkodik.
0: Így gondolkodik, értem. Ő egyébként használ nyelvtant, vagy csak főnévi igen neveket, ilyen inni, enni, krémes?
3: Inni, enni.
2: Az krémes.
0: Inni, enni, menni, krémes.
3: Igen. Kaja. De... Akkor tudom, hogy adni kell neki. Az enni az, hogy...
0: Szóval nyelvtant nem használja.
3: Nem használunk. Egyszerűbb.
0: Okay. Mi van a neked, Piti úrok, neked, Gáspár, Én emlékszem arra, egyébként ez egy film volt 1990-ben, egy svájci nő Kenyába ment, beleszeretett egy harcosba, és Afrikai Szeretők címmel megjelent ez a könyv, és a lényeg az, hogy itt az egy megdöbbentő történt, lett gyerekük is, meg minden, és aztán a nő ott hagyta. Tehát nem bírta a törzsi létet. Hogy volt a szeretkezős rész, és az a manus olyan szemtelenül esett neki annak a nőnek, de nem bántva őt, csak hogy náluk a testiség az nem romantika. Az nem jár együtt romantikával. Előjáték, felejtsd el. Nincs simogatás, meg ilyesmi, hanem ott a dolog elvégzése van, és akkor végzett, akkor tovább állt, és mit tudom, ívott egy almalevet. Tehát, hogy ennyi volt, és a nő ott feküdt az asztalon, és csak nézett, hogy mi van, én haló, én svájci vagyok, most mi lett velem itt?
2: Szirogatásra vágyom, svájci vagyok.
0: Igen, szirogatásra vagyok, svájci vagyok. De ez, amit mondani akarok, hogy ez abban a kultúrában nem létezik. A szex nem arra való, hogy ti romantikázatok meg nyuszi-puszi-miszi, hanem az csak arra való, hogy az ott meglegyen.
2: És mennyire érdekes, amit mondasz, hogy ekkora kulturális különbségeket, hogy mi tudja, tehát hogy mi tudja lángra lobbantani a szerelmet egy ilyen kulturális különbsége között?
1: Igen. Hát gondolom, hogyha tanítanánk, tehát az, hogy simogatnánk, nem
3: engedném.
1: Igen, nem engedném, hogy felkeljen mellőlem, hanem oda bújnék hozzá.
0: Ezt kivárom. Folytasd.
1: És csókolgatnám, tehát, hogy mindenféleképpen...
2: Piti úrok, marad, még csókot kap.
1: De hogyha ezt többször tapasztalná részemről, akkor valószínűleg egy idő után érezné, hogy ez neki jó. Hát de nem, most ne nézzenek rám így.
0: Hát ő már túl van rajtad.
1: Jó, de én még szeretnék egy kis simogatás.
0: De ezt nem érti, Piti úrok, hát jó, akkor simogasd magad.
1: Hát jó, nyilván lenne olyan is, hogy kénytelen lennénk magamat csimogatni, de hogy akarnám, hogy tanuljon, és akkor mutatnám neki, hát máshogy nem tudom neki megmutatni.
0: Máshogy nem.
1: Tehát egészen egyszerűen a tudtára kell valahogy hoznom, hogy ezek fontosak nekem.
0: Nehéz lesz sok sikert.
1: Jól van.
0: De azt akarom kérdezni, de hogyha ez nem megy, akkor az a kapcsolat még tud működni? Fogadjuk el, más kultúra, nem. Tehát ő ebben, most konkrétan ebben, most itt hoztam ez az afrikai, meg a svájci nő példáját, de hogy itt nem volt egyetértés.
2: Ekkora különbség van, csak a testiségben, ha
0: így
2: csak
0: van,
2: ezt nézzük.
0: Így van.
1: De szerintem nem működik hosszú távon.
3: Szerintem megműködik.
1: Tényleg?
3: Fogadjuk el egymást. Ő hozza ezt a kultúrát, én hozom ezt, hát majd akkor megoldom máshogy.
2: Aha.
3: De hát érted, okay. Beleszerettem. Arra azt választottam, hogy az őslakos.
2: De ez is egy kérdés, hogy tudna-e működni ez a tényleges szerelem a testi vonzalomon kívül más is, úgyhogy nincs közös kultúra, közös alapok, közös nyelv.
0: Képzeld el, hogy elmennél családlátogatásra a Piti úrukhoz az erdőbe.
3: Igen.
0: És akkor apja van ott meg a kis öccse, a Boris. Az egyszerűbb nevet kapott.
2: Igazi ekvádori törzs.
3: Törzsi név. Igen.
0: Mit vinnél ajándékba az anyósodnak, meg az apósodnak? Most komolyan, figyelj, nagyon ügyelned kell arra, hogy hasznára legyen, örüljön neki, ne sértsd meg, ne klisével közeted, üveggyöngyözzél, érted?
3: Nem. Én szabját vinnék például.
2: Szabját?
0: Ezt honnan szereznél be? Mezőgazdasági boltból?
3: Nem tudom, hogy honnan szereznél.
0: Fegyvermúzeum?
3: Lehet onnan.
0: Nem most komolyan, honnan szereznél?
3: De olyat, ami
0: érzik. A KLM-en örülni fognak, hogy felszállsz vele.
2: Ajándékba viszem, nem lesz gáz.
3: Igen. Mert fogom mondani, a KLM-nek is írok egy levelet, hogy most megyek az őslakos család bemutatására, és mert ezt tudom, hogy használják. Nekik ez fontos, hisz ők hogy tesznek össze egy vágóeszköz? Sehogy. Értem, most vihetnék kolbász meg ilyeneket, de azt értem.
0: Hogy tesznek össze egy vágóeszköz? Sehogy. Közben meg ott van a Samsung telefonja, és instázik a fia.
2: Aztán ezt a megalázás témát kimerítettek, ha megérkezel.
3: Hát nem telefont.
0: Miért nem visz egy mikrót? Jaj, nincs áram, sajnálom.
3: De én nem megbántani akarom, hanem az ő nyelvüket szeretném megtanulni.
2: Tényleg odaállítasz egy szabjával, és közben olyan videókat csinál, hogy Bear Grylls megszégyenül tőle.
0: Jó, anyunak mit viszel?
3: Egy lábost.
2: Aha.
3: Egy lábost és fakanalat.
2: Jól fog menni ez a bevágódás.
0: Nagyon, igen, meg azért tényleg.
1: De miért? Ez tök jó.
0: Hát az emancipáció akkor még nem jutott el az eső erdőbe.
1: Vagy egy flip-flop papucsot. Még.
2: Látom, szegény Piti úrük is az összes videójában mezitláb szalad.
3: Flip-flop papucs, lábos.
0: Már jó, gyerekek, nincs több időnk.
2: Piti úrük, hoztam anyádnak egy flip-flopot ajándékba.
0: Na jó, gyerekek, nézzétek meg Piti úrokat, kíváncsiak a ti véleményetekre. Ugye így van a TikTokon, vagy hol van?
3: Instán? Piti úruk, Instán, és bejelöltem.
0: Úgy, Piti uruk.
3: Igen, igen, egyben. És írunk neki mindjárt üzenetet. Igen,
2: Annettől küldünk neki képet, hogy van egy barátnunk, aki bírja.
0: Csinálj már ilyen izét.
3: A székutasi
0: vetkőzős képet. Hát ő is mutatja a testét, annyit mutass te is.
2: Elküldjük a székutasi Pocahontas neki.
0: Na, meséljétek el, drága hallgatók, azt a helyzetet, amikor randiztál valakivel, de olyan óriási szakadék volt köztetek, mint hogyha tényleg ő is valami törzsből jött volna. És ez most, érted, ez lehet bármi. Tehát, hogy tényleg kulturális szakadék volt, akár nyelvbéli, vagy nem tudom, anyagi. Tehát, hogy olyan hatalmas volt a szakadék, intellektuális, hogy a fal adja a másikat. Tehát tényleg, mik voltak ezek a különbségek, és hogy sikerült kijönni vele? Jó? 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Mindennapi intim higiénia? Cicatridina Intim Tisztítóhab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina Intim Tisztítóhab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
8: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy 5-ajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
9: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
10: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
9: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
11: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Porckopásom van, ezért gyakran fáj a térdem. Ilyenkor jöhet a Cortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Cortidol gél pont jó a fájdalomra.
14: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
16: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
17: Sziasztok, sportarcok!
18: Kihagyhatatlan májusi kuponajánlatok az Intersportban.
17: Szerezd be kényelmes túracipődet, márkás futócipődet és menetkész KTM, Genesis és Scott kerékpárodat vagy e-bike-odat most akár 50% kedvezménnyel. Az akciós kuponokat keresd az intersport.hu-n. Intersport.
18: Mit hozzak inni?
19: Baracsklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
18: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vitafruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
20: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete. Szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
21: És ez még csak a bemelegítés.
20: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezmények kell vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
22: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
23: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Ne együnk mosatlan gyümölcsöket, hamisított katonai behívók miatt nyomoznak. Sokat látjuk ma a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Sokat hibáznak a gyermekek után járó kedvezményeknél, ezt tapasztalta az eddig beérkezett adóbevallásoknál a NAV. A 3 gyermekes anyáknak például arra is figyelniük kell, hogy csak a tavaly szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve munkabérükből érvényesíthetik a 3 gyermeket nevelő anyák kedvezményét. Aki bizonytalan, az ingyen hívható 1819-es infóvonalon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy a NAV honlapján is kérhet segítséget. Nem lehet kint egyetlen választási plakát sem mostantól a közterületeken. Tegnap járt le a határidő. Azok a jelöltek vagy jelölő szervezetek, akik még nem szedték le a plakátokat, az önkormányzattól várhatják a számlát. A települések ugyanis saját hatáskörben dönthetnek a plakátok eltávolításáról, a munkaköltségét pedig kiszámlázhatják az érintetteknek. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket, tanácsolja a NIBI. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok, mondta a rádiónknak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
26: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
25: Hamisított katonai behívókat kaptak jó néhányan Komárom-Esztergomban, Dömösön. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy az értesítés nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó. Aki ilyet kap, tegyen bejelentést. A nyomozás már megindult, egyelőre ismeretlen tettes ellen, zaklatás gyanúja miatt. Több órás napsütés várható ma gomoly és fátyol felhőkkel, egy-egy futózápor legfeljebb északkeleten fordulhat elő. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Holnap még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé ismét eshet majd. Az előrejelzések szerint pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön. Gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral. Szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
24: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Egy kamion keresztbe állt az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták, a torlódás már így is több kilométeres. Aki teheti, előtte a 35-ös kilométernél az Inácsi pihenőhelynél tud lehajtani az autópályáról. Közben a 32-es főúton Jászfényszaru közelében egy kamion és egy autó ütközött. A 12-es kilométernél teljes az útzár, a forgalmat megállították. Már erős a reggeli forgalom a 10-es főúton, a Solymári körforgalomtól a 31-es főúton Maglód térségében, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Tudtuk meg az úti informtól.
23: A
0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na gyerekek, kevés saját sztori jött, viszont nagyon-nagyon sokan értékelték ezt a piti úrok dolgot. Hadd mondjam el, hogy nekem még jött közben, igen, Dombi TV barátom írt, azt mondja, az kemény bocsika, hogy ez az ekvádori csávó az Amazon az esőerdőben instázik, nekem meg a nappaliban a kanapén sincs mindenhol térerő.
2: Hát bizony.
1: Igen.
2: Hát na mindegy. A technológia, erre nem tehet Piti. Erre ne, hogy neki nem van. Tehet.
1: Gyuri, engedd el, most néztük Piti instáját, kamu. Akkor halleluja, komolyan sírok, új póló feliratom lesz Anettől, no snack, no nyam-nyam. Nándia Markolós. Ez a komoly őslakos Airbnb-n hirdeti a törzsi szállást.
2: Na,
1: tényleg?
2: Mi egy igazi bizniszmen. Hát.
3: Modern őslakos.
1: Igen, basszus, szétszakadok. Szia, bocsi. Ez a történet már a hőskorban is működött. 2000-ben a milyen Freemail cseten ismertem meg egy lányt. Én akkor Olaszországban dolgoztam. Csak a cégeknek volt még szkennerjük, és ha jobban voltál az informatikussal, akkor segített és beszkennelt képeket. Lebutította, hogy ráférjen egy flopira. Neki sikerült, nekem nem, 26 éve vagyunk együtt, ebből 23 év házasság, jó a műsor, üdv Süni.
2: Ez igen.
1: Anett tanítaná meg Piti úrukat simogatni, megtanulná, mi ez az organizmus. Lakát fiú üzente ezt neked. Piti úruk fan club forever. Va szép ez az ember. Na jó, hát valakik felkeresték. Istenek, dobjátok el a mai műsortervet, maradjunk végig Piti úruknál, a két karácsonyfás állatorvos kéri. Sziasztok, szakadtam a rögést, hogy jó a téma, imádom Évi kacagását, szikla. Haverom 3 diplomás mérnök, barátnője 8 osztályos nő. Amikor leülünk négyen beszélgetni valami értelmesről, ő nyomkodja a telefonját. Azt mondta, hogy nem kell vele harcolni, mit miért tesz. A haverom dönt mindenben, szex jó, főzni főz, befektetés és egyéb dolgokat megbeszéli mással. Nekem ez gáz.
2: Nem vagyunk egyformán.
1: Kívülről nézi.
3: Igen, kívülről, de lehet, hogy belülről valakinek pont ennyi az igénye. Igen. Tehát nem akarja megbeszélni a dolgait vele.
1: Van ilyen. Jó reggelt, Istenek, csajt elvittem étterembe, ott nekiállt mondani a pincérnek, hogy neki a kajája ne érintkezzen olyan edénnyel, ami már volt hús, mert a halott állat rezgései rosszak.
2: Ó.
1: Felálltam és adtam egy 20-ast az italra, elég lesz piára üzeni Laci, és akkor elment.
2: Elvileg. Ez egy jó döntés volt, Laci.
1: Igen. Na, ti közben ugye néztétek tovább Piti úrok videóját.
2: Igen, mert ugye Évi is oknyomozgat, és akkor odahívott az előbb a monitorhoz, hogy nézzem meg, talált egy videót, ami arról készült, hogy Piti úrok megérkezik éppen Ausztráliába, meg. És ez a lány és a lány szülei pedig ott várták a reptéren izgatottan.
3: Így van, az egész család együtt mentek ki a reptére, végig fel van véve, hogy a lány és a családja várja, és akkor a 18-as kapunál kiszáll Piti úrok a repülőgépből, és óriási ölelkezés, szerelem látszik rajtuk.
1: Látszik, apa is megölel Piti úrokat, senki bekéri, hogy te Piti, hogy? Tehát hogy egy fűszoknyás csávó vagy, hogy kerültél ide Ausztráliába? Senkinek a bevándorlási hivatal nem kérdezi meg? Most komolyan, hát én nézem ezeket az ausztrál határ őröket, meg minden, hát hogyha beviszel 3 szem mogyorót lecsuknak, érted? Besétál így minden nélkül.
2: Fel vagy háborodva, hogy a szerelem tud találkozni egymással.
1: Én örülök a szerelemnek, de na minden.
2: De miért nem vitték el? Valaki vámos, valaki miért nem vitt el?
3: De van ruhája. Van.
1: Nem akármilyen, hát Heli Hansen cipőbe mászta a hegyet. Hát a tetkója is, hát az nem egy ilyen cápafoggal üttette magába kígyós festékből. Hát azt rendesen a Tattoo Masterhez vitte a karját.
4: Így ölöd meg a varázslatos szerelmünket.
3: Igen.
4: Igen.
1: Így ölöm meg.
4: Igen,
1: akkor
4: igen.
1: Ezek szerint sikerült 2 hetet ébresztenem?
4: Néha egyébként vannak kételjeim, tehát az tény és való, hogy van, ami nekem se tetszik, például ez a Heli Hansen cipő.
2: Na később, de küldünk rólad képet neki, szóval hogy lehet, hogy majd válaszol, hogy welcome, welcome.
1: Neki, de nem láttam, megnéztétek végig a videót? Tehát, hogy nem jött a Piti úruk után a drónosa? Ki a kapun, a 18-as kapun, nem jött ki?
3: Nem, de együtt van a lánya a mai napig, és most éppen Amazonasban vannak, igen, és akkor a lány is most befestette magát ilyen törzs színekre.
1: Tehát az egész programot megkapja. Ez nekünk is volt. Törökországban felöltöztettek bennünket ilyen török táncosnak. Kaptam ilyen, ez az érmés hasláncot.
2: Akkor a lánynak ezetül ez lesz az élete, mint neked az a török utazás.
3: Igen.
2: Csak neki az egész élete innentől.
3: Igen, és ő is mezitláb futkarászik most.
1: Nincs flip-flop.
3: Nem kapott flip-flopon.
1: Gyerekek, ti még mindig elhiszitek?
4: Igen.
2: Ez nem zárja ki, hogy őslakos legyen, de egy nagyon ügyes őslakos, aki segít a törzsén.
1: De te miért nem csinálsz egy ilyet? A magyar őslakos, a betyár. Ja, kirakod erdőbe, valami helyes sortot, neked is van egy leopárdos sortot, kimész itt a Börzsönybe, elkezdesz csattogtatni ilyen ostorral.
2: Tehát gyúrta, meg pár ló.
3: De miért? Akkor most ne haragudj már.
1: Vagy így van, Airbnb-sztetsz ilyen pokrot sátrakban dán szüzeket.
2: Ez nem rossz. Ez lehet, hogy működne. Beszéljünk róla később, jó?
1: és ilyen magyarul, hogy híja, meg ilyeneket, ami érthetetlen.
2: Ébredjetek fel, dán szüzek, híja. Kezdődik a program.
3: Karikásos torral csattingasz.
1: Karikásos, így van.
3: A Hortobágyon, egyébként ott megy ez a
1: hagyó. Hortobágyon nagyon süt a nap. Én erdőbe vinném.
2: Igen. Dán szűzek nem bírják, a sokat süt a nap rá.
3: De a betyárok nem voltak az erdőben.
1: Na mindegy. Játszunk egy Hungary Machine-t, oké? Okay? Most mindenki hülye. Játszunk egy Hungary Machine-t, ez van. Drága hallgatók, én majd itt elbánok velük, ti meg hívjatok 0620 22 22 122.
0: Ez a Bocskor, a Retro Rádió.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! A Hungary Machine.
1: 8 óra lesz, 6 perc múlva. Hát gyerekek, nagyon sok SMS jön még, itt mostanában két sztori is jön, de itt egy ítélkezés, vagy vélemény Piti urukról. Rá kellett néznem üzeni valaki, természetesen spanyolul beszél az Insta posztjában, a spanyol Ecuador hivatalos nyelve. Na jó, ez még nem feltételezi, hogyha valaki törzsben él, tehát mit tudom, a brazil esőerdőben sem beszélnek portugálul feltétlenül az ottani indiánok, de hát oké. Ez a kisfiú a most trendi Insta posztjával szerez követőket, ezáltal pénzt, lehet, hogy a törzsének, de ez inkább csak jól hangzik. Műtermi fotósorozat is van fenn az Instán, egyértelműen egy felépített sztori. Csodálkoztam, hogy a lányoknak bejött, szerintem kisgyerek, ahogy a Bocsi mondta, hasonlatos az idős hölgyeket csőbe húzó nigériai srácokhoz. Ja is, a gatya tuti pepkós. És itt van két sztori. 22 éves lány voltam, egy pillanat. 22 éves lány voltam, frissen diplomáztam. Megismertem egy srácot, akinek 8 általános végzettsége volt. Nem akartam előítéletes lenni, hiszen a végzettség nem minden. Sajnos kiderült, hogy igenis számít, legalábbis ebben az esetben biztos. Bármit mondtam, az volt a reakció, hogy azt a te mennyit tudsz. Vagy, ha olyan szavakat használtam, mint például a szofisztikált, akkor azt mondod, hogy hú, milyen szavakat mondasz. Szóval elég könnyű volt lenyűgözni. Egy ideig imponált, de szépen lassan besokaltam. Jó lett volna, ha ő is le tud nyűgözni valamivel. Egy évig jártunk, de végül nem működött. Ne hívjatok, megbeszélésem van 7:45-től. Szép vége, nem?
2: Nem, ez egy jó sztori, igen, a vége köz. Nem is hívunk akkor.
1: Nem, ez...
2: De érdekes, nem? Tehát, hogy mennyire fontos, hogy valaki valamennyire intelligens legyen, legalábbis, hogy annyira, mint te. Úgy
1: intelligens, tájékozott, hát pontosan ez a kulturális háttér, ez kell, hogy valamilyen szinten átfedésben
3: legyen. Igen, erről is beszéltünk tegnap ebben az esetben is, hogy nyilván, ha nincs miről, tehát nem tudsz a karácsony, emlékszel a karácsonyra? Nem, a mi törzsünkben nincs karácsony. Emlékszel a nyári szünetekre? Az iskolából nincs.
1: Hát ezt egy muszlim lányal is meg tud járni.
3: Hát igen, ott is
1: emlékszel
3: nehezen.
1: Muszlim lány.
3: Nyári szünetekre?
1: Nem a nyári szünetekre, a karácsonyra. Na várjál, van még egy sztori. Kb. 15 éve voltam egy olyan kvázi vakrandin, ahol a lányok ülnek fixen az asztaluknál, és szigorúan 7 percenként egy új fiú ül veled szemben ismerkedési céllal. Ha nem tetszik senki, akkor egy következő alkalomra is visszamehetsz ingyen. Elég gyenge volt a felhozatal, ezért tettem még egy próbát később is. Ott bejelöltem egy srácot, úgy voltam vele, hogy adok egy esélyt a pártalálásra, bár éreztem, hogy felesleges. Összefutottunk egy kávézóban. Egyből azzal kezdte a srác, hogy elnézést kért, amiért csak egy nappal később reagált az e-mailemre, de sajnos csak a munkahelyén van internet. De gondolkozik azon, hogy otthonra is bevezesse a netet, mert, idézőjel, az interneten nagyon sok hasznos dolog van. 2011-ben, amikor már nekem korlátlan net volt a telefonomon is, tudtam, hogy nagyon különböző világban vagyunk, és nem láttam, hogy valaha is közelíteni tudnánk. Kb. 10 perc után megköszöntöm a kedvességet, és elköszöntem tőle. Tökre értem.
2: Én nem. Na ezt nem.
1: Jó, hát mert te visszafejlődsz, hát elindultál visszafelé.
2: Nekem sincs otthon internetem, csak a telefonomon, és akkor mi van? De teljesen értékes életet élek.
1: Tudom, de hát nincs is térerő nálad.
2: Tévém sincsen, és akkor mi van?
3: Te leszel az új Piti úruk pár év
2: múlva. Nem, de ne
1: de neked be kell jönnöd, hát hol jössz be? Be kell jönnöd Újpestig, vagy meddig, amikor van először
2: újra. Persze, földúton jövök.
1: Hát nem csak, hogy legyen újra 4G.
2: Persze. De a Holdon is van 8G. Itt
1: a Holdon is van 8G.
2: Tényleg, hát ne viccel. Élőben nézzük a űrhajósokat.
1: A TUI már indít utakat Gyuri betyárhoz. Hinnye be, nagy a bakony fantázia néven. Nagy a bakony.
3: Alakul ez a magyar Piti úruk sztori. Van benne.
1: Kivel játszunk? Péterrel. Szia Péter, jó reggelt.
4: Jó reggelt.
1: Jó, de igaz vagy hozzánk képes, bocsánat.
4: Pedig van netem.
1: Na, ne, bejön Újpestig, a káposztásnál már van net, nem? Van. A telefonodon. Mikor szoktad csekkolni először? Amikor autózol be a városba.
2: Figyelj, igazából mikor rácsatlakozok a tiédre itt bent.
3: Köszöntünk a Telekom hálózatán, ilyen kapsz ilyen SMS minden reggel?
2: Igen, kapok. Reggelente. Ne legyetek már, de tényleg, van net.
1: Segélyhívó szám 112.
2: Van net mindenhol.
1: Jó.
4: Péter.
1: Alagútban is van. Péter, kezdjük el. Várjál, hol? Ó, igen, itt van neked a dalszöveg. Figyelj ide. Figyelj.
5: Mennyire hülye vagy? Nagyon szeretlek, talán te sem tudod. Micsoda csoda vagy, milyen hülye vagyok. Beleszerettem az életbe. Mindent megad.
1: Igen, ez a hülye, azért ez már volt egyszer, nem is egyszer. Mindig azt mondta, hogy azért nagyon kevés dalban szerepel a hülye szó. Igen. És ők egy aktuális zenekar egyébként. Mutatom megint.
5: Mennyire hülye vagy? Nagyon szeretlek, talán te sem tudod. Micsoda csoda vagy, milyen hülye vagyok. Beleszerettem az életbe. Mindent megad.
1: Megnézze, valaki írt nekem.
4: Kov.
2: Jó.
1: Jó, Big Daddy Laca írt nekem, és ő, igen, ő megfejtette.
3: Péternél is alakul.
2: Igen.
1: Mit mondod, neked is alakul, igen, Péter?
4: Én ugye Barkóba félig meddig, és én egy olyan együttesre gondolok, aminek a két tagja van, és a második az egy ilyen arra utal, hogy valaki növényi eredetű.
1: Igen, igen. Több tagja van egyébként, de igen, ez a két név van meg. De meg vagyunk,
4: Kovalszki meg a Vega.

0: Hát meg vagyunk, Péter. Ez egy
1: volt az egyik legnehezebb, amit ki lehetett találni szerintem mostanában. Minden bántó szándék nélkül, nem azért, mert hogy szerencsém volt, mert pont valamikor hallottam a rádióba, de igen, általában mindig egy blik, első blikre szoktam tudni.
0: Jó, hát most nem. Így van. Na, itt azt írja közben valaki. Figyelj, neked van egy bocsizacsid, és benne egy bögre meg egy csapka.
1: Nagyszerű, köszönöm.
0: Köszönjük szépen. Búcsúzzunk, Péter, keres majd Anett.
1: Nagyszerű, oké, köszönöm szépen. Szia. Hát, a Szabin vagyok, úgyhogy YouTube-ra fog érni, köszönöm.
0: Jó, reméljük. Oké, szia. Na, itt valaki írja, hogy az Amazonas nem folyik át Ecuadoron. Hát itt azért hajóinkkal és vezetőinkkel siklunk a keskeny csatornákkal behálózott rengetegben a dzsungel mélyén, liánokon hintázhatunk, piranya horgászatra indulunk. Ecuador, Amazónia. Jól olvasom éppen a cikket, csak mondom. Jó, ennyit erről. Jövünk vissza, a gyerekek. Kozsóékat hívjuk fel. Tele volt most a televízió, meg a sajtó is az ő ügyükkel. Az történt ugyanis, hogy végrehajtották Kozsó apukájának a házrészét. Ők ugye egy közös épületben laknak, és az a házrész, ahol apuka, Oszi bácsi lakik, vagy ami az övé, azt elárverezték. Ez kb. 100 milliós értékű házrész 34 millióért árverezték el. Úgy, hogy az a tartozás, amiért a végrehajtót egyáltalán kiküldték, azt Kozsóik már kifizették.
2: Igen. És az is nagyjából előtte is egy ilyen durván 1 millió forintos tartozás volt, tehát ez a történet jutott el elvileg odáig, hogy ezt a 100 milliós ingatlan részt ezt ők bukták.
0: Így van. Szóval nekünk ebben a sztoriban valami nagyon-nagyon nem stimmel, de nem baj, Kozsó és Ágica, az ő párja, el fogják mondani az ő szemszögükből, és mi megkértük barátunkat, dr. Old Gergely ügyvédurat, hogy ő hallgassa ezt a történetet, amúgy is egyébként valamilyen szinten involválva van, ismeri Kozsóékat személyesen, és majd 8:30 után mondja el ő a jogi álláspontját ezzel kapcsolatban. Jó, hívjuk Kozsót a hírek után.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Ajándékuzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
7: Hosszú lesz a repülőút. Legalább a lábfájdalom ne kínozza. Próbálja ki a Venorutongélt. Vény nélkül kapható, oxerutin hatóanyag tartalmú gyógyszer, ami segít enyhíteni lábfájdalmát. Venoruton. Keresse gélformában is. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Drágám, az a tányér a dédié volt.
9: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár.

0: ma este a TV2-n.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
3: Úgy is tett. Csak az
4: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
6: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
7: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Hivatalosan is megalakult az új kormány, kiválasztották az idei Balaton fagyját. Szeles időnk lesz, de legalább sütni fog a nap. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Hivatalosan is megalakult tegnap az új kormány, a kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Az új kabinet ma megtartja első kormányülését is. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség. A közös kiképzések több magyarországi helyszínen zajlanak, horvát, olasz, amerikai, szlovák, szlovén és szerb katonák is részt vesznek ezeken. A gyakorlatokon légi desszant műveleteket, éles lövészetet, vízi átkelést és különleges műveleti feladatokat is végrehajtanak. Megvan az idei Balaton fagyija, 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerűvé vált a Balatonnál.
10: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagylaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csokói maláta alapú szilva szószal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
9: Indul a héten a szúnyogirtás, tavasszal elsőként a lárvákat gyérítik biológiai kezeléssel. Ez csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. Ismét filmsztárok népesítik be a francia Rivierát, megkezdődött este a 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű játékfilmje is. Egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok Hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Több órás napsütés várható ma gomoly és fátyol felhőkkel, egy-egy futó zápor legfeljebb északkeleten fordulhat elő. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Holnap még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé ismét eshet majd. Az előrejelzések szerint pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön. Gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral. Szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
8: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Az Útinformtól tudjuk, hogy

0: Az M5-ös autópályán Röszke felé Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták, a torlódás már több kilométeres. Aki teheti, választon másik útvonalat. Közben a 26-os főúton három autó ütközött Sajó-Szentpéter és Miskolc között. Az 5-ös kilométernél a Miskolc felé vezető oldalon a belső sávot lezárták. Egy kamion és egy személyautó karambolozott a 32-es főúton Jászfényszaru közelében. A 12-es kilométernél teljes utcár lépett érvényben. A forgalmat ott is megállították. Árokba hajtott egy autó az 56-os főúton Szekszárd és Várdom között. A 14-es kilométernél a műszaki mentés idejére a főutat teljes szélességben lezárták.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 8 óra 15 perc, azaz 4:09 pontosan. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok. Drága hallgatók, itt vagyunk, itt van Évi, hello.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt Gyuri.
2: Jó reggelt, sziasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, baleset történt a Ferihegyi gyorsforgalmi úton az 1-es terminálnál kifelé, a 2-es terminál irányába. 3 személyautó ütközött, Tom üzente. És valaki itt a kulturális különbségre azt mondja, hogy 8 általánosa van, a párom tanult nő, nekem 7 számjegyű fizetésem van, ő nem talál munkát, mert általában magasabb a végzettsége, mint a főnöknek. Pénzügyekben én döntök, 300 négyzetméteres családi házban lakunk, minden jóval ellátva, 32 éve élünk boldogan 3 gyerekünkkel. Csodálatos. Hogy van ilyen?
2: Hát idilli.
0: Idilli, így van. Na, én gondolom, hogy sokan egyetértenek velem, hogy döbbenten néztük a tévében az elmúlt napokban többször is, hogy Kozsó apukájának Sződligeti házrészét, amit úgy kell elképzelni, hogy Kozsó házával egyben van építve, elárverezték. Méghozzá egy régebbi közös költségtartozás miatt, és amit legalábbis ugye a beszámolók szerint Kozsó apukája, Oszi bácsi 86 éves, bizonyíthatóan letörlesztett. Ennyit tudunk, illetve azt, hogy ettől teljesen függetlenül május 7-én megjelent az ingatlanban, vagy az ingatlannál a végrehajtó, és elkezdték kiüríteni az ingatlant.
2: Igen. Tehát annyit értünk mi ebből logikusok, hogy volt egy tartozás, azt kifizették, ezzel együtt mégis elvették az ingatlanjukat, amit nem tudom, ti hogy vagytok vele, laikusként jogérzékkel, amennyi van, az ember így próbálja összerakni ezt a folyamatot, de nem jön sehogy se össze.
0: Nem jön össze, én is küldtem egyébként végrehajtót valakire, aki tartozott felém, jóval többet egyébként, jóval többen, mint 1 millió forintot, mert 1 millió forintról beszélünk. És ő is tévéket foglalt le ilyen matricákkal, meg nem, de nem az ingatlan.
1: Igen, tehát a tévé és az ingatlan között azért van különbség.
0: Pontosan. Szóval 1 millió forintos tartozásból jutottak odáig, hogy ezt a 150 milliós értékű házrészt elárverezték 34 millió forintért.
2: Ez megint csak nagyon furcsa.
0: És itt valaki tulajdonjogot szerzett erre a házrészre. Na most nyilván laikusok vagyunk, nyilván érthetetlenen állunk a dolgok előtt, hogy hogy lehet egy ilyen egyébként kiegyenlített tartozás után elárverezni egy ingatlant, és gondoltunk, hogy foglalkozunk ezzel a történettel, olyannyira, hogy nyilván az érintettek elmondják. Másrészt meg, ami jó barátunk és ügyvédünk, dr. Old Gergő figyeli az adást, egyébként ő személyesen ismeri Kozsóékat is, tehát képben van az ügyel, hogy ő majd utána, 8:30 után nyilatkozik nekünk, hogy ez hol csúszhatott el. De, hogy itt a részleteket megtudjuk, itt van velünk Kozsó is, és itt van a párja is, Ágica. Sziasztok, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: Hát figyelj, Kozsó drága, én tényleg a tévében néztem döbbenten, ahogy ez a dolog zajlott, hogy tényleg ilyen szívfacsaró volt, ahogy hurcolták ki szemtelen emberek, de hát nyilván nekik ez a dolguk, a tárgyakat édesapád lakásából. Most a házról beszélünk egy picit, ezt hogy kell elképzelni? Jól mondtam, ez egy ikerház? Vagy ez hogy néz ki?
4: El volt készült, tehát az édesapám csinálta ezt az épületet úgy, hogy legyen összekötni, hogy ne kelljen külön menni az épület másik részén átsétálni, hanem rendesen ki volt nyitva az oldala, úgyhogy egyetlen egy fűtése, egyetlen egy árama, egyetlen egy víz, minden, hogy ezért tudjunk segíteni, és nem akartuk terhelni őt, ezáltal a saját fűtés, a saját gáz, minden innen, és innen pedig a rendszeren a kábelt, vagy nem a kábelt, hogy szokták mondani, ezt mondjuk hivatalos szakemberek csinálták meg. Aha. És hogy annyira precízen csináltuk mindent, hogy ne terheljük, ez egy csoda ember, az édesapám, úgyhogy én azóta is hatás alatt vagyok, úgyhogy én még nehezebben beszélek, mint az Ágica, aki tényleg...
0: Jó, Ágica, te is bármikor, vagy mondjad te, hogyha úgy érzed, ez úgy kell elképzelni, hogy akkor az egyik házrész az Oszi bácsié, és a másik házrész a tiétek tulajdonjogilag?
5: Igen, így lehet elképzelni. Össze van építve a két ingatlan rész, mint egy ikerház.
0: Értem.
4: Ja, akkor igen, mégis jól mondta Gábor, bocsánat.
0: Tehát igen, ez van közös fal, de átjárható.
5: Átjárható, persze, a két ház között egy szoba van, de nincsen se kerítés, se semmi, ami elválasztaná a két ingatlan.
0: Világos. Menjünk rá erre a tartozásra. Tehát ez egy felhalmozott tartozás, ez nagyjából 1 millió forint nagyságrendű volt?
5: Ez 959 000 forint volt.
0: 959 000 forint, ami egyik miből keletkezett, ha nem titok?
5: Ez egy közös költségtartozásból keletkezett, és mivel volt egy üzlethelyiség a Oszi bácsinak, ami ki volt adva, ő nem tudta, hogy nem fizették helyette a közös költséget, És így történhetett meg, hogy végrehajtást indítottak erre az összegre.
0: Igen, itt nyilván a sorrendiség nem mindegy. Mikor értesültetek arról, és hol tartott a tartozás kiegyenlítése, amikor ugye elindították a végrehajtást? Tehát ezt kronológiailag hogy kell elképzelni? Azt tudom, hogy kifizettétek aztán ezt a pénzt, de...
5: A végrehajtást azt elindították korábban, mivel ezáltal vonták le a nyugdíjfolyósítótól az összeget, de árverést nem kért a végrehajtást kérő.
0: És tehát a végrehajtást kérő végrehajtást kért, azaz a pénz szedje be, amennyire lehet Oszi bácsitól, és ez megtörtént, ezt meg ki tudjátok mutatni, ezt láttam is a tévében, hogy havonta 62 ezer forintot, hogy mennyit levontak.
5: Igen, ez így történt.
0: Egészen addig, amíg ki legy egyenlítve a tartozás?
5: Egészen január-februári 2023-ban, amikor kaptunk egy árverési hirdetményt az ingatlanra, és nem is értettük, hogy történhet, mivel akkor 240 ezer forint volt a fennmaradó összeg. De ugye ehhez a 960 ezer forinthoz hozzájött a végrehajtó díja, a kamat, az ilyen ügylet, olyan ügyleti díj, tehát ilyen 1.350 ezer forint körül volt.
0: Nem tudom, hogy ti hogy álltok anyagilag, de ezt nem lehetett volna egybe befizetni, hogy túl legyetek ezen, és aztán majd utólag nem tudom törni a fejeteket? Vagy ez hogy működött?
5: De pontosan ez történt. Mikor megtudtuk, utána már hirtelen meg is történt az árverés, és be is fizettük ezt az összeget egybe.
0: Az árverés az függetlenül attól történt meg, hogy ti rendesen fizetitek a részleteket?
5: Nem tudtuk, hogy történhet meg, mivel vonva volt ez az összeg, és nem tudtuk, hogy mit kell tennünk, mert láttuk, hogy vonva van az összeg, erről volt egy kimutatás is, és hirtelen történt egy árverés, ami után még egyszer befizettük.
0: Hogy érted, hogy még egyszer?
4: Több mint 2,5 milliónál vagyunk.
0: És akkor még egyszer az összeget befizettétek, mert az árverés elindult a házra?
5: Igen.
0: Én sem értem ezt az egészet. Gondolom, hogy ilyenkor legkésőbb felhívtok valami ügyvédet, hogy segíts már, itt valami nagyon nagy gáz van. Ti szóltatok valakinek?
5: Hát az elmúlt 3 évet mi ügyvédeknél töltöttük, és beadtunk minden keresetet, minden kérelmet, de nyilván a bírósági titkár és az egész bíróság mindent elutasított tőlünk, az ő javukra mindent, kifogás nélkül, vagy kivétel nélkül mindent.
0: Milyen indokkal?
5: Mindig valami olyan indokkal, ami felfoghatatlan. A legtikibb.
0: De ezek ilyen formai, vagy időpont túllépések, vagy milyen? Tehát tényleg tudni akarom, hogyha ti kifizettétek a tartozást, kifizettétek ráadásul kétszer a tartozást, ráadásul egy 1 millió forintos tartozása nem nagyon illik egy 150 milliós ingatlant elárverezni, ezért hoztam én az én példámat még régről, akkor mivel tudja indokolni a bíróság, hogy elutasítja a ti, nem tudom, kereseteteket?
5: Mindezt tette azon felül, hogy a végrehajtót helyettesítő személy adott egy dokumentumot, amin nem kéri a folytatást megtérülés miatt. Tehát mindezt a birtokbaadást egy végrehajtási utócselekményként nevezte meg, mivel az árverési vevő jó hiszemű volt, és nehogy kárra keretkezzen.
0: Lehet-e tudni, hogy ki vásárolta meg az ingatlant ilyen ennyire áron alul?
5: Ezt a dokumentumokból tudjuk.
0: Tehát ti tudjátok?
5: Természetesen ez rajta szerepel a dokumentumokon.
0: Aha. Bocs, hogy ilyet kérdezek, ugye nekem nagyon-nagyon furcsa, hogy ez 150 milliós ingatlan állami hatósági személyek közreműködésével hogy lesz hirtelen 34 millió forint?
5: Ez jó kérdés. Rosszul lett felértékelve az ingatlan nagyjából 10 évvel ezelőtt, hát bőven az árverés előtt, és nem kértek új értékbecslést.
0: Tehát a 10 évvel ezelőtti értékbecslés alapján lett megállapítva az ingatlan értéke?
5: Igen.
2: Ez igen.
0: Elképesztő a történet. Én nem tudom, szóval, hogy most töröm a fejem, ti is tudjátok, hogy ugye az ügyvéd úr hallgatja, Old Gergő, ismeritek, ugye, Kozsó őt?
4: Jó, szia, Gergő!
0: Gergő még nincs itt, Gergő csak hallgat.
4: Fantasztikus, ez egy zseniális emberke, ti zseniálisak vagytok a rádióban, amit csináltok, ő pedig egy brutális ügyvéd.
0: Na, ő azért hallgatja, hogy elmondja aztán nekünk majd 8:30 után, elmondja, hogy ő mit gondol erről jogi szempontból. Nektek mondott-e bárki bármi biztatót, vagy ti úgy vagytok most már ezzel, hogy ez sajnos ez így fog végbe menni?
5: Mi még bizakodunk az igazságszolgáltatásban, hogy igazságot fognak szolgáltatni.
0: Itt lehetett hallani egyébként a hírekben, az elmúlt években végrehajtói visszaélésekről, sőt, ugye valakin a bilincs is csattant. Nem akarok összefüggést kreálni, de azt azért megkérdezhetem, hogy ti láttok-e ebben végrehajtói visszaélést?
5: Mi annyit látunk ebben, hogy a végrehajtó eltűnt az elmúlt években az árverés után, és egy helyettesítő végrehajtó volt, akit most megint visszatért az eredeti új végrehajtó pont egy az elmúlt hetekben, tehát megint lecserélték a helyettesítőt, és az eredeti végrehajtóval találkoztunk most a múlt héten.
0: És a helyettesítő végrehajtó volt azon az állásponton, hogy itt ti kiegyenlítettétek a tartozást, és akkor innentől nem áll fenn az árverés, ugye?
5: Ez volt a papíron.
0: Ez volt a papíron. Tehát van egy ilyen papírotok is.
5: Igen, természetesen.
4: Kemény leveleink meg vannak egyébként.
0: Elképesztő.
4: Nagyon megdöbbentő az egész.
0: Kozsó, hogy van apukád? Ő ezt hogy dolgozza fel?
4: Az a baj, hogy az édesapám az egy igazi nyuszi egérke, tényleg egy olyan jó kis emberke. Ennek még a mondatot sem veszi észre, amikor így gonoszabbnak tűnik valamit, tehát ő minden felzik, mint én. De az édesapámat most van egy nővérnő zága, akit találtunk, aki segít az édesapámat, mert ő nem jól reagáltat. Olyan, mint tehát mi jobb, ezáltal én jobban meg vagyok ijedve, meg az Ágitra is egyébként. Ez a hölgy, ez tényleg odafigyel, ahogy a fürdésre kezdve mindenben segít, a kajától kezdve minden. Az édesapám sokszor mondatot sem akar beszélni, magával sem, senkivel. Szóval a tesóm is ugye Angliában él, és minden nap próbál velük kommunikálni az édesapukámmal, de ez nehéz most egy picit. Ő szerintem nagyon kettétör. Ő nem értette, tehát ő egyszerűen nem értette, hogy fizettek neki, úgyhogy akkor még ilyen 20 000 voltak, úgy fölnőtt ez az ára is, ennek az 50 000, meg ez a 60 000 havonta, hogy az apukám, még ez is ezt szólt. Szóval mindegy, én nem tudom, én hatás alatt vagyok még mindig.
0: Hát nyilván, teljesen megértem. Nem, de tényleg most így találgatok, hogy mit lehet itt csinálni, és nyilvánvalóan nem látunk bele a papírokba, és nyilván nem tudjuk az összes olyan, gondolom, hogy nagyon sok állomás jogszerűen járt el a maga területén, ahhoz képest, amilyen az előző álláspont volt. Most persze érthetetlen volt, amit mondtam, de...
1: Nem, értem, tehát mindenki keresi azt az utat, hogy lehet eljutni odáig, hogy egy 1 000 000 büntetésből, ha igen, még ráteszünk egy kicsit, elárverezik valaki házát, és hol van itt az igazságszolgáltatás, vagy van-e, vagy hol van ebben az ügyben az a...
0: Az igazság hol van.
1: Az igazság hol van.
0: Így van. Egyébként, Kozsó, hova vitték apukád cuccait?
4: Hát ami van az édesapámnak, akkor jöttek így nagyon sokan, mondjuk ezt így, hogy nagyon sokan, nagy teherautókkal mindennek, aztán elkezdték pakolni az édesapámnak a gyűjteményeiből, tehát nem az a baj, hogy csak megpróbálnak egy ágyát, meg a konyhával való történetben a cuccai vannak, hanem amik ő neki voltak a szobrai gyűjteményben, a festményeket, a mindent, amit eltűzt, a telkonnák gyűjteményei az édesapámnak, amik több száz évesek, annak darabja más ára van, mint amire gondol az ember. Mindegy, szóval ez, mondom, tehát neki 80 vagy 70 év munkássága, meg az én nagy, a faszobrász nagypapámnak a gyűjteményét az édesapám ide volt összekészítve minden, mert ő használta, ő imádta, ő ez az én...
0: Hát körbevette magát ezekkel, igen, de hova vitték ezeket a cuccokat?
4: Hát egy van egy nagy galéria, hogy hívják, mert nem is tudom elmondani, igen, garázs, majd csak elmondom, mert nem a galéria, az csak festményekre gondolkodok, hanem a ilyen galéria, igen.
0: Tehát ilyen raktárszerűségben tárolják.
4: Igen, igen. Sokszor nem figyeltek oda, míg arra sem, hogy nem törhet össze, akkor véletlenül összetörtek olyan szobrokat, mindegy. Adjuk ezeket, így azért nagyon kemény ez a dózis egyébként, mert nem értettem, hogy miért. Ez továbbra sem, tehát engem már próbáltak tönkretenni az életemet, a lelkemben, mindenben, a munkásságomban, az életemben, és egyszerűen azt hittem, hogy egyszer vége lesz, és csak pozitív lesz az egész történet, de amit megcsináltak, és ahogy ez egyszerűen...
0: Figyú, én sem találom a szavakat. Kozsó, én nagyon drukkolok. Én azért is gondoltuk, hogy beszéljünk erről. Nem azért, hogy nekünk egy jó sztorink legyen, hanem azért, hogy egyre hangosabb legyen ez a történet, mert hogyha igazatok van, akkor legyen valóban igazatok. Tehát akkor figyeljen erre fel, újra egy hatóság, egy nem tudom, bíróság, bárki nem tudom, ki foglalkozik ezzel az ügyel, és nézzenek utána. Nézzenek utána, hogy ez tényleg jogszerűen történt-e, ami történt. Ugyanakkor tudod, mondtam, hogy Old Gergő hallgatja a beszélgetésünket, és ő vele beszélgetünk nem sokára. Kozsó Ágica, köszönjük szépen, hogy elmondtátok, és drukkolunk nektek.
4: Nagyon még szépen köszönjük, hogy időt szántatok rám, és megtisztel, köszönjük.
0: Köszönjük szépen, sziasztok! Nagyon-nagyon sok mindenki ír mindenfélét, és ilyenkor nagyon nehéz, hogy mit olvassak be, és mit ne olvassak be, mert nem tudom, ki írta, nem tudom, hogy van-e bármilyen konkrét információja, vagy egyszerűen csak fontoskodik és okoskodik. És ezt most nem bántásból mondom, lehet ilyen is.
2: Igen. Nekünk is igazából érthetetlen a dolog, pedig több napja foglalkozunk vele, sőt Kozsóéknak is érthetetlen. Tehát, hogy így baromi nehéz benne bármilyen oldalon állást foglalni.
0: Igen. Igen. Szóval hallottunk sok mindenről. Ez megy 20 éve sajnos a végrehajtásokkal. Valaki végrehajtó maffiáról beszél. Nagyon sok minden lehet, de az is lehet, hogy valahol valamit, ott van egy kis papírka, ahol mit tudom, hogy Kozsóék egy határidőt lekéstek például. Nem tudom.
2: Benne van. Ugyanakkor az is szerintem szíven üti az embert, amit elmondtak, hogy 10 évvel ezelőtti áron kezdték el árverezni ezt a házat. Hát ez nem tűnt fel senkinek, hogy ez így nem lesz oké? Tehát, hogy itt ez valami...
0: De még akkor is alatta, tehát én azt gondolom, hogy 10 évvel ezelőtt is egy szödligeti ikerház fele az nem 34 millió forintot ért. Igen. Tehát, nem, hogy ez picit erős lenne. Nem tudom, gyerekek, hívjuk dr. Old Gergely ügyvédet ezzel kapcsolatban a hírek után.
3: Ez a Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Sziasztok, sportarcok!
10: Kihagyhatatlan májusi kuponajánlatok az Intersportban! Szerezd be kényelmes túracipődet, márkás futócipődet és menetkész KTM, Genesis és Scott kerékpárodat vagy e-bike-odat most akár 50% kedvezménnyel. Az akciós kuponokat keresd az intersport.hu-n. Intersport.
11: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
12: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít. Bum, bum, bum. One.
13: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu!
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Porckopásom van, ezért gyakran fáj a térdem. Ilyenkor jöhet a Cortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Cortidol gél pont jó a fájdalomra.
16: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
18: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
19: Hogy kutyáknak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípésre ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
20: Hosszú lesz a repülőút. Legalább a lábfájdalom ne kínozza. Próbálja ki a Venoruton gélt. Vény nélkül kapható oxerutin hatóanyag tartalmú gyógyszer, ami segít enyhíteni lábfájdalmát. Venoruton. Keresse gélformában is. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
22: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Ellenőrizték a reformételeket kínáló éttermeket a fogyasztóvédők. Jó évet zárt tavaly a Vatikáni Bank. Melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Esküdtett az országgyűlésben a Magyar Péter vezette kabinet, ezzel hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, történelmi feladat vár rájuk, és hangsúlyozta, a kormány minden magyar emberért dolgozni fog, határon, innen és túl. A miniszterek bemutatásakor kiemelte, olyan szakemberek kaptak helyet a kabinetben, akik saját területükön már bizonyítottak. Az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban és a honvédelemben is jelentős változásokat ígért. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők, azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek, mondta a rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
25: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, az előállítási folyamatok során felmerültek problémák, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített felkészítést, ami pedig növeli a keresztmennyeződés kockázatát.
24: Indul a héten a szúnyogírtás, tavasszal elsőként a lárvákat gyírítik biológiai kezeléssel, ez csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben légi a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi módszert alkalmaznak a szakemberek. Ismét kiemelkedő évet zárt a Vatikáni Bank, tavaly 51 millió eurós nyereséget ért el, ez több mint 55%-os növekedés egy év alatt. A pénzintézet vagyonállománya már csak nem 6 milliárd euró. A Vatikáni Bank az elmúlt 10 év legerősebb eredményét produkálta, miután Ferenc pápa idején átfogó reformokkal és szigorú pénzügyi szabályokkal alakították át a működését. Több órás napsütés várható ma gomoly és fátyol felhőkkel, egy-egy futózápor legfeljebb északkeleten fordulhat elő. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Holnap még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé ismét eshet majd. Az előrejelzések szerint pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön. Gyakran lesz erősen felhős az ég, több felé záporral, zivatarral. Szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
23: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Már most erős a reggeli forgalom az M1-es autópályán Bicske térségében, az M3-os autópálya fővárosi bevezető szakaszán, valamint a kiépített terelésnél Bagi és Mogyorod térségében. Nem jobb a helyzet az M7-es autópályán Török-Bálintnál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglód környékén, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem. Közben a reggeli órákban az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében felborult és befordult egy kamion. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták. A forgalmat a 30-as kilométernél Úcsa térségében kiterelik. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Tudtuk meg az Útinform-tól.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 3.9 elmúlt egy perccel folytatjuk Kozsó témájával, de még egyszer hangsúlyozom, rengetegen írnak SMS-t. Vagy saját példájukat mondják el, vagy valamit tudni vélnek, vagy tudnak, vagy nem tudom. És vannak persze amatőr jogászok is. Tehát van például ilyen, Gyuri Zoli, M. Gyuri Zoli írja, egy fontos kérdés, milyen közös költség, amiről szó van, hol keletkezett ez? Talán társasházban, ahol az öreg Kozsó apu valamikor élt? Bocs, de nekem ez full zűrös. Ez a baj, Gyuri Zoli, hogy nem hallod a mondatokból a gondolatot. Nem hallod ki az információt. Elmondta a Kozsó, hogy volt egy üzlethelysége, és nem gondolta, hogy a bérlő, aki ugye a Kozsó aputól bérelte az üzlethelységet, nem fizeti a közös költséget. Elhangzott. Tehát miért kell ilyen fontoskodó SMS-eket írni, amikor nem figyelsz? Hát a suliban mi volt matek órán, amikor nem figyeltél?
2: Egyes,
1: így van, és most is egyes van. Szóval, gratulálok a műsorhoz, a végrehajtással kapcsolatban, mi nagy értékű ingatlanunkat, villa hotelt ilyen módszerrel árverezték el, párom ebbe halt bele, egy életmunkáját, egy cég működését tették tönkre. Akkor valaki elmondja, hogy svájci frank károsultként, ugye tartozások, és ez a autó volt, végrehajtó vitte vissza, 2 éves korában az autót 24 ezer kilométerrel bepereltem őket, az egész bagást, mert akkor 300 ezer forintért értékesítették újra az autót, igen annyiért. És akkor valahogy peren kívül megegyezett, írja ő. Kozsó ügyével is írnak, ügyével kapcsolatban is írnak, nem annyi volt a tartozás, amennyit állítanak, akkor a kifizetés a jogerős árverés után történt, az ingatlan nem lakják, a becsértékkel kapcsolatos jogorvoslat nyitva állt, 2 darab másodfokú bírósági végzés van, 3 éve nem került birtokba az árverési jogorvoslatok miatt, amiket összes egymástól független bíróság elutasított. Tehát itt mindenki mindent tudni vél, és ezért mondom, hogy ezeket nem tudjuk információként kezelni. Egyet tudunk, beszélünk egy jogásszal, aki egyrészt meghallgatta most ezt a beszélgetést, másrészt ismeri Kozsót személyesen, és hát ha neki erre van egy szakszerű véleménye, vagy erről. Itt van velünk dr. Old Gergely, ügyvéd. Szia Gergő, jó reggel!
3: Jó reggel!
4: Sziasztok, jó reggel mindenkinek!
1: Na, le tudod-e nekünk tényleg egyszerű nyelvezettel, de jogilag mégis stabilan vezetni azt, hogy ez az ügy, ez hogy juthatott el idáig?
4: Abszolút, szerintem egyet ugorjunk vissza, hogy csak általánosságban gyorsan elmondom, hogy hogyan kerül sor egy árverésre, vagy hogyan kerül sor egy végrehajtásra, és akkor az úgy segít tisztába tenni az egészet. Tételezzük fel, hogy valaki tartozik mondjuk Gyurinak. Gyuri ugye felszólítja az adóst, hogy az fizesse meg a tartozását felé, adós nem hajlandó erre, Gyuri elmegy és jogorvoslatot kér egy ügyvéd segítségével, aki egy egyszerűsített eljárásból, ezt úgy hívjuk, hogy fizetési meghagyásos eljárás, legtöbbször ezzel indul, bead egy kérelmet, ez bekerül egy nagy közjegyzői kamarai rendszerbe, az random kisorsol egy eljáró közjegyzőt az országba, pont azért, hogy a visszaélések minél jobban elkerülhetőek legyenek. És ott kimegy egy papír az adósnak, ami annyit mond, nem vizsgálott még senki, hogy az igaz-e, amit Gyuri állít, vagy nem, csak annyit mond, hogy légy szíves, te adós, fizess a Gyurinak ennyi pénzt, mert ő azt állítja, hogy te tartozol neki.
1: De nem vizsgálja, hogy jogos-e a kérés a Gyurinak.
4: Semmit, ő elhiszi alapba Gyurinak, hogy valaki tartozik neki. De azt mondja az adósnak, hogy figyelj ide, ha te nem tartozol mégis a Gyurinak, akkor van 15 napod arra, hogy ezt megír nekem, hogy te mégse tartozol, és akkor Gyurinak el kell mennie majd a bíróságra, és ott be kell bizonyítania azt, hogy te adós tartozol. De ha te nem mondasz semmit erre, ugye, 15 napon belül, akkor az jogerőssé válik, és tulajdonképpen egy bírósági ítélet erejével fog bírni, tehát onnantól már nem csak Gyuri állítja azt, hogy az adós tartozik neki, hanem van egy papírom arról, hogy az az ember az tartozik Gyurinak. Ugye ez egy közhiteles papírrá válik. Okay. De most ettől még ugye Gyurinak mindig nem lesz pénze, csak lesz egy papírja, ami még megerősíti abba a tudatba, amit eddig is tudott, hogy tartoztak neki pénzzel. Ekkor jön, megint felkeres ugye egy jobb esetben egy ügyvédet, és elindít egy kvázi végrehajtási eljárást, ahol megint bekerül egy nagy végrehajtási rendszerbe az egész, és elindul a végrehajtás. ami azzal kezdődik, ugye, hogy megnézik először a bankszámlákat, az egyéb ingóságokat, kocsit, stb. De az egész vagyonra történik tulajdonképpen egyfajta foglalás, az még nem árverés, meg nem elvétel, csak egyfajta foglalás, megpróbálják ugye behajtani az összeget. Hogyha nagyobb értékű tárgyak vannak, illetőleg az ingatlan itt már speciális szabályok alá esik, akkor ugye annak megállapítják tulajdonképpen az értékét. Na most ezekben a fázisokban majdnem minden egyes eljárási cselekményről kiértesítik az adóst is. Normál esetben, és ahogy a jog össze van téve, most azt a részt működöm, sajnos a gyakorlatettel el tud térni, meghatározott határidőt biztosítanak az adósnak, hogy akár kifogásolja a végrehajtási eljárást, akár még itt is tudunk kifogásolni, hogy én nem láttam ezt a tartozom neked papírt, én azért nem szóltam, azért nem kellett bíróságra mennie, és akkor itt még egy csomó helyen meg tud akadni.
1: És itt egyébként bármikor ki is egyenlítheti a tartozást, ha ahhoz van kedve.
4: Így van. Így van. Meg ha tud róla. Mert ugye itt nagyon-nagyon sokszor az olyan esetek történnek, hogy az adós esetleg nem is tud róla, mert...
1: Más színbe küldik, igen.
4: Így van, a bejelentett cím az nem ott van, a postás nagyon kedves akar lenni, és sokszor én is találkozok sajnos ilyen esetekkel, és az idős bácsival nem iratja alá, ő aláírja, helyette bedobja, tudja, hogy nem tud kijönni, nem tud fölkelni, és közben ugye fogalma sincs, hogy mi van a borítékba, viszont a másik oldal meg csak azt látja, hogy kétszeres sikertelen kézbesítés, avagy átvette a jogosultát, a jog és az egész rendszer abban a tudatban van, hogy az adós ebben az esetben tud róla, sokszor felfordul, hogy nem is. Na de pont ezért, hogy az ilyeneket kiszöböljék, az emberek vannak nyitva álló határidők, ahol mindenféle különböző kifogás lehet be, ebben most nem megyek bele részleteiben, de utána jön a legvégső eset, amiről itt szó van, ugye, hogy az ingatlant is árverezik.
1: Igen, itt az arányosságra hadd kérdezzek rá, tehát itt 1 millió forint kontra, ugye ők úgy állítják, hogy 150 milliót ér az ingatlan, tehát hogy ez tényleg gyakorlat, hogy akár 50 ezer forint tartozásért elvihetik a 70 milliós autómat?
4: Hát általában nem szokták elvinni az 50 milliós tartozásért, ugye meg kell vizsgálni, hogy esetleg nincs-e mindig több végrehajtás folyamatban. Mert itt akár több végrehajtónál is több végrehajtás is elindulhat, amit lehet, hogy az egyiket kezel az adós, és a másikat meg valahogy elsikkad. Az egyiket kifizetem, és nem veszem észre, hogy ott lóg még valaki a másikon. Mert általában, ha valaki megindítja mondjuk az árverési folyamatot, akkor arra ugye rácsatlakozik az összes többi, és lehet, hogy az egyik oldal sikerült kezelni, és a másik oldalt nem. Most nem a Kozsóék esetéről beszélek, hanem csak ugye általán.
1: Gergő, térjünk rá a Kozsóék esetére. Most én ezt értem, ezt látjuk az eljárást. Itt ebben a folyamatban Kozsóéknál hol botlott meg, és ki?
4: Hát ebben a folyamatban tehát a legnagyobb hibának azt látom, hogy ugye a végrehajtó, amikor megállapítja az ingatlannak a becsértékét, ugye, amin az árverés is meg fog történni, akkor én egy fokozott gondosságot vár a jog, és az én jogértelmezésem szerint is úgy mondják, hogy a bónusz et diligens pater familias, tehát a jó és gondos családnak a gondosságával kell, hogy eljárjon, az nem fordulhatna elő álláspontom szerint, hogy tényleg egy 100 millió forint fölötti ingatlannak megállapítsuk a becsértékét 30 millió forintra. A jog azt mondja egyébként, tehát erről is kiértesítik az adóst mindig, és akkor azt mondják, hogy van megint 15 napot, hogy te kis 10 ellen, és azt mondta, hogy ez hülyeség, ez nem ér sok se ennyit, vagy sokkal többet ér, vagy bármit tett. Természetesen megint ez akkor van, hogyha az adós értesül erről, és ténylegesen ő veszi át a papírt, vagy fel tudja fogni, hogy itt most neki mit kell csinálni. Hát ez egy nagyon-nagyon szövevényes és átláthatatlan rendszer, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez nem fordulhatna elő normál esetben, hogy egy szerintem egyébként 200 millió forint fölötti vagyont 30 millióra becsértékeljenek.
1: Jó, ez nem fordulhat elő, ebben egyetértünk. Mi a helyzet azzal, hogy Kozsó állítja, hogy egyébként ők nem csak egyszer, hanem kétszer is kifizették a tartozást?
4: Azt kell megvizsgálni, hogy biztos, hogy ez az egy árverés volt-e ellenük, illetőleg azt kell megnézni megint csak, hogy a végrehajtók közül, főleg, hogy itt helyettes végrehajtók és utócselekmények voltak, az vannak-e és milyen eljárás hibák, vagy gondossági, vagy felróhatósági alakzatok, mert sajnos a végrehajtási jogorvoslati rendszer az nagyon-nagyon szigorú Magyarországon, borzasztó szűkék a határidők, és bizonyos esetekben kizár egy csomó mindent, mint például egy felülvizsgálati eljárást, amit a kúria normál esetekben ad. Ez a végrehajtásnál álláspontom szerint nincsen. Én azt gondolom, hogy az egyetlen, amit most már ebbe a fázisba lehetne tenni, az az, hogy megvizsgálni, ezt úgy hívják, hogy a közhatalom gyakorlása a közben okozott kár, mert hogyha ez a sztori ez tényleg így ment végig, ugye át kell hozzá nézni majd az egész iratokat, de úgy egyeztetek, én is folyamatosan Kozsóikkal, én a folyamat végén kapcsolódtam csak bele az ügybe.
1: Igen, csak azt állítják, hogy ők folyamatosan ügyvédeknél ültek, tehát hogy az, amit te elmondasz véletlenül, egy másik ügyvéd is tudnia kellett volna.
4: Igen, nem ismerem az eddigi eljárt ügyvédeket, meg nem ismerem azoknak a cselekményét, azt ebből tudunk ugye főzni, ami most már a rendelkezésünkre áll, és itt, hogyha ez tényleg így történt, hogy meg lett fizetve a tartozás, volt megtérülés, nem volt másik jogos követelés, vagy az megszüntetése került az a másik eljárás. Nem kérték az ingatlannak az árverezését, illetőleg egy borzasztó téves becsérték megállapítás van, még akkor is az nem lett kifogásolva. Én szerintem ez megalapozhatja a közhatalom gyakorlásába elkövetett kár, és onnantól a felelősségbiztosítási rendszere, illetőleg a bíróság meg fogja ítélni a vétkesnek a felelősségét, és meg kell, hogy térítsék Kozsói kárát.
1: Bocsánat,
4: még eredeti állapotot is helyreállítanak, de ez megint nagyon kényes.
1: Az ügytől nagyon függetlenül kérdezem, miért ülnek mostanság végrehajtók börtönben?
4: Hát, igen, minden több teljesen más ítéletet hozott a bíróság, de sokkal visszaélések miatt.
1: Visszaélések miatt. Tehát ugye ez nálunk egy, hogy is mondjam, azért rendszeresebben előforduló történet. Tehát ettől az ügytől függetlenül az utóbbi időben lehet ilyet látni és hallani, ugye?
4: Az utóbbi időben igen, sajnos lehetett látni olyat, hogy kiderült, hogy több visszaélés volt a végrehajtási rendszerben, és ezeket a végrehajtókat vizsgálják is. Van akinél már született ítélet, van akinél még ugye folyamatban van.
1: Gergő, drága ügyvéd úr, mi van akkor, hogyha ezt a végrehajtást, ezt jogerősnek tartják, 34 millió forintot kifizetnek, amiből ugye 1 millió forint a tartozása Oszi bácsinak. Levonják az 1 milliót, marad 33. Az hova kerül?
4: Hát ha nem volt másik tartozás, ha nincs más, aki a végrehajtási sorban áll, akkor ezt a pénzt, ezt meg kell kapja Oszi bácsi, a fennmaradó.
1: Reméljük, hogy nem így lesz, teszem hozzá.
4: És reméljük, igen, hogy meg tudják állapítani, akár egy eredeti állapot helyreállítását, akár pedig a teljes kártérítést, akkor a teljes értéket meg kell kapja Oszi bácsi. Csak itt ugye bejön megint egy nehezítő tényező, ahogy azt mondja a jog, hogy az, aki árverésen vesz, és jó hiszem, hogy jár-e, az annak számít, még akkor is, ha esetleg ez nem így van.
1: Mármint a vevő.
4: Így van, és hogyha esetleg felmerül egy olyan arra, hogy hát nem annyira...
1: Tehát őt miért nem káros, bocsánat, de akkor a jóhiszemű vevőt, aki majd most sajnos nem kapja meg az ingatlant, reméljük legalábbis, azt miért nem kárpótolja az állam?
4: Hát én már megkapta az ingatlant.
1: Én értem, de ha mégis elvennék tőle, visszaadnák Oszi bácsinak az ingatlant, ő 34 millió forintot bukott, vagy sőt, még lehet, hogy az abból reményt használt is, miért nem kártalanítja őt az állam? Ha jó hiszem, hogy a vevő.
4: Kártalanítani fogja, itt abszolút kártalanítani fogja mindenki. Tehát, hogy ebben az esetben ugye mindenkit, aki kárért, és nem felrohatom, tehát ez az nem az állam fogja kártalanítani, hanem nyilván, ha van felelősségbiztosítási rendszer, az a cég, van, akkor azt fogja kártalanítani, hogyha itt valaki más hibázott, banki követelés volt mögötte általános esetekben, akkor azt fogja kártalanítani, neki vissza fogja kapni a pénzét, de sajnos én nagyobb esélyt látok arra, hogy itt a tulajdonjoggal nem biztos, hogy tudunk mit kezdeni, hanem itt inkább az Oszi bácsit ért kár összegét kapja meg, és esetlegesen meg tudja majd vásárolni az árverési vevőtől, de még látok arra is, hogy egy eredeti állapotot állítsunk vissza, és utána azon felül még érvényesítsük a plusz károkat.
1: Hát alig várjuk, hogy újabb fejleményekkel gazdagíts bennünket az ügyel kapcsolatban. Gergő, köszönöm szépen!
4: Remélem, nagyon szeretem, és segíteni szeretnék Kozsóékon, borzasztó, amiben vannak most.
1: Meglátjuk, mi lesz. Meglátjuk, mi lesz. Köszönjük szépen, dr. Old Gergely ügyvéd. Szia, szia.
2: Na. Nagyon nehéz ügy.
1: Az a baj, hogy igen, tehát a jog egy nagyon-nagyon személy tudomány.
2: Igen, tehát próbáltam értelmezni jogilag, amit mond.
1: Nézd, mindig szokták mondani, hogy van egyfajta igazságérzeted, és aztán van az igazságszolgáltatás, és ezek nagyon sokszor nem találkoznak. De igen, tehát túl bonyolítani ezt, hogy az egyik a másikat felülírja, a harmadik, és a határidő, és a nem tudom micsoda, egyébként, ha nem kapta, vagy a postás aláírta, mert nem tud kitotyogni a bácsi, és azért hogy hívják ezt, ajánlott küldemény az felvetnek, vagy megérkezettnek számít, de ugye az is van, hogyha nem veszed át, is megérkezettnek számít.
3: És miközben hát ennél a résznél tartottunk, azon törtem a fejem, hogy ott van például mindenkinek az ügyfélkapuja most már, ugye? Tehát az adóbevallási történet ebben az időszakban mindenkit elér. Nincs olyan, hogy hopp, de úgy dobta be a postás, hogy minden elfelejtett.
1: De bocsánat, ügyfélkapuja, 87 éves bácsitól ne várjuk el azt, hogy ügyfélkaput kezelje. Én sem tudom kezelni, nekem a könyvelőm értesít arról, hogy mi érkezett. Persze, az ügyfélkapuja.
2: Persze, de kezeled?
1: Igen, példának mondtam. Hát ma még, amikor már nem lesz pénzem könyvelőre, majd nem kezelem. Igen,
3: de példának mondtam, de vannak olyan felületek már, amik tényleg mindenkit elérnek, nem tudod elkerülni.
1: Gyuri, hogy lehet az, hogy egy ajánlott levelet küld a bíróság? Ha kitotyogsz és átveszed, átvetted. Ha nem totyogsz ki, és a postás aláírja neked, és bedobja, átvetted. Szülemes. Ha nem totyogsz ki, a postás nem írja alá, visszaküldi, ők átvetnek, minősítik. Ez hogy lehet?
3: Ez döbbenetes.
1: De ez magyar. Ez magyar törvény, magyar szabályok.
3: Döbbenetes. Tényleg.
2: Tényleg. Tehát a lényeg az, hogy a kis polgár annak mindig nehéz. Igen.
3: Nem? Tehát még retteg is attól, hogy nem fog elérni azt, hogy az valami van a fejed fölött, igen, ami rád fog esni. De ez hihetetlen.
1: Na jó, én tényleg drukkolok nekik amúgy. És gondoljatok, itt most lehet szimpatizálni, meg nem szimpatizálni Kozsóval. De ez nem a Kozsó, hanem a 86 éves apukája.
2: Ez igen.
1: Akivel ez most jelenleg történik. Na jó, jövünk vissza a mi Vokcinkkal, és agrárszerda van, esőcsináló gombákat ígért nekünk Vokci, és még valamit. Olyan növényeket mutat be, amik utálják egymást a kertben, tehát jó egymástól távol ültetni őket, mert semmi esélyük a túlélésre.
2: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki kivel kit utál.
1: Így van, kit nyír ki kit. Eper, a fokhagymát, fokhagyma, a bambusz.
3: Ki lesz a bajnok?
1: Ki lesz a bajnok a kertben?
2: De fontos infók ezért.
1: Szerintem is. Hívjuk Vokcit mindjárt.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Május 24-én a legendás bikini slágereivel indul be a szezon a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik. Találkozzunk május 24-én a plázson.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
9: Van. KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
10: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutzban.
11: Irányoz XXX Lutz!
10: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
12: Szevasz, Lacikám, megint festesz.
13: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
12: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
13: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
12: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
14: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
15: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
16: Miért van nálad Cicatridina hüvelykúp? Ilyet anyukám használ változókori hüvelyszárasságra.
17: Nekem is az lehet.

0: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
1: Úgy is tett.
2: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: A reklám után társadalmi célú reklám.
5: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
4: Társadalmi célú reklámot hallottak.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Hivatalosan is megalakult az új kormány, megkezdődött a Cannes Nemzetközi Filmfesztivál. Sokat látjuk ma a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Hivatalosan is megalakult tegnap az új kormány, a kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Az új kabinet ma megtartja első kormányülését is. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség. A közös kiképzések több magyarországi helyszínen zajlanak, horvát, olasz, amerikai, szlovák, szlovén és szerb katonák is részt vesznek ezeken. A gyakorlatokon légi desszant műveleteket, éles lövészetet, vízi átkelést és különleges műveleti feladatokat is végrehajtanak. Indul a héten a szúnyogirtás, tavasszal elsőként a lárvákat gyérítik biológiai kezeléssel. Ez csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. Megvan az idei Balatonfagyi, a 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan mára turisztikai vonzerűvé vált a Balatonnál.
8: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagydaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csoki maláta alapú szilva szósszal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagydaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyja.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
7: Ismét filmsztárok népesítik be a francia Rivierát, megkezdődött este a 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű játékfilmje is. Egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok Hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Több órás napsütés várható ma gomoly és fátyol felhőkkel, egy-egy futó zápor legfeljebb északkeleten fordulhat elő. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Holnap még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé ismét eshet majd. Az előrejelzések szerint pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön. Gyakran lesz erősen felhős az ég, többfelé záporral, zivatarral. Szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
6: Retro Rádió közlekedési hírek.
7: Már most erős a reggeli forgalom az M1-es autópályán Bicske térségében, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, valamint a kiépített terelésnél Bagi és Mogyorod térségében. Nem jobb a helyzet az M7-es autópályán Török-Bálintnál, a 31-es főúton Maglód környékén, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem. Közben a reggeli órákban az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták. A

0: forgalmat a 30-as kilométernél Úcsa térségében kiterelik. Aki teheti, választom másik útvonalat. Tudtuk meg az Útinform-tól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra 14 perc van most, jó reggelt mindenkinek, hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Szia Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, a legjobb kérdésed, bocsi, miért ülnek a végrehajtók börtönben? Szerintem ezt a kérdést egyébként érdemes tovább forszírozni, mert én kíváncsi vagyok azért is, emlékezzünk ezekre az ügyekre, és nem tudjuk, és nem összefüggésben Kozsóéval mondom, amikor ott egy pár, és most nem mondok feltétlenül neveket, mert nem ismerem az ügyet, de hogy valami hasonló lehet, nagyon sok visszaélés hát volt.
1: Voltak ilyenek, és hallottunk ilyeneket, igen.
0: Ezzel a hivatalos levél átvétel versus nem átvétellel nagyon rossz vágányon jártok, üdv D, igazságügyi szakértő. Hát figyelj, nem tudom, milyen igazságügyi szakértő vagy, de a vágány, amin én járok, azt tudod mi? A saját tapasztalatom. Tehát ezt nem olvastam, nem hallottam, nem pletykálták, hanem én jártam így. Én jártam így, hogy kézbesítettnek minősült egy általam nem átvett levél. Majd a postán ezt a felvilágosítást adták, hogy ja, az akkor is kézbesítettnek minősül, ha nem veszem át. Wow. Ezt a postán mondták. Akkor én miért vagyok rossz vágányon, igazságügyi szakértőként?
2: Igen, nem a szabályok érdekelnek minket, hanem az, amit mi tapasztalunk, az, aminek mi ki vagyunk téve átlag emberek, minket az érdekel.
0: Valaki azt, hogy a végjárta a végrehajtás kálváriáját, az volt a szerencsénk, hogy a helyi végrehajtó börtönbe került. Másik vette át, kaptunk normális, kedves segítőkész ügyintézőt, és ezután röpke 2 év alatt el tudtuk kezdeni a törlesztéseket. Korábban meg egyszerűen csak elkezdték tiltani a fizetést, de annyit sem tudtak megmondani, hogy hová, vagy milyen adósságunk van, amikor bementünk rendezési szándékkal. Hol tartunk, gyerekek? Mi van ebben az országban?
2: Nagyon
1: mi
2: fura.
1: Az, hogy nem mondják, hogy milyen tartozásunk van?
0: Hát ezt írja valaki.
1: Szívesen megtudná bárki, hogy milyen tartozása van, és azt hogyan tudja rendezni, nem?
2: Hát nem erről szólna hát egyébként.
1: Világosíts fel, hogy valamit elrontottam, vagy valamit nem fizettem, és akkor megoldom valahogy, ha tudok
0: ha
1: róla.
0: Tudod, persze. Sziasztok, hivatalból feladott, tértivevényes, ajánlott, határidőhöz kötött levelet dobott a ládába a postás. A hivatalban az ügyintéző azt mondta, hogy gyakran előfordul az ilyen eset. És azt mondja, én rossz vágányom vagyok.
2: Persze.
1: Ő is,
0: igen. Na jó, jöjjön voga és a növények pankrációja, írta valaki.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli, de a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Hey! Voga merre van? A vonalban Voga processzor.
0: Szia Vokci, jó reggel.
1: Jó reggel.
5: Boldog jó reggelt nektek is, sziasztok mindenkinek.
0: Hello Vokcika. Kisételt a Gyuri, na. Nem tudom miért. Na mindegy, kisételt a Gyuri, nem tudom
5: hát
0: miért.
5: Hát azért, mert ilyenkor már nyerekben érzi magát, és mi ezt a dolgot tegnap este megbeszéltük, tehát tulajdonképpen ő mindent tud már arról, amit én mondani fogok most.
0: Én nem tudom, hogy melyiket akarod, ezt az indián táncot, ez az esőcsinálós gombát először, vagy inkább azt, amit az Évivel nagyon-nagyon kíváncsian figyelnénk, a növények, amelyek utálják egymást.
1: Igen, igen.
5: Aha, egy csöppet sem befolyásoltál, már reggel mondtad, hogy gyűlölöd az esőcsináló gombákat.
0: Sose tudom, mikor hallgatsz.
5: Akkor nagyon egyszerű a döntés, jó, kezdjük akkor a növényekkel, akik gyűlölik egymást, most úgyis ez is nagyon aktuális, ugye. Na szóval ez úgy néz ki, kimész a kertbe, és ha jól figyelsz, akkor látod, hogy iszonyú, hogy mi megy ott. Szóval olyan gyűlölet hullám cunami, hogy az valami rettenetes.
0: De jó, ezeket nem is tudom. Hát ez nagyon
5: nem?
0: Jó. Nem, hát nem tudom.
1: Figyelj. Már most imádja a sztorit.
0: Igen, imádom.
5: Figyelj rá. A lényeg a következő. Itt is miről van szó? Mindenkinek más az igénye, más az ízlése, mások a feltételek számára, és nem működik a kémia. Vagy működik a kémia, de ezt úgy hívjuk, hogy fitotoxin, tehát a rohadék növény mit csinál? Mérget termel, hogy a másikat tönkre vágja. Aztán vannak az árnyékulók. Hülyén ülteted, az egyik leárnyékolja a másikat. Ugye ilyen például akár a fürtös paradicsom, ugye, ami az egekig meg tud nőni, és a tövébe meg bokros babot ültetsz, azt nem kap semmiféle árnyékot, ugye. Már is szívott az egyik növény.
0: Mi van? Tehát ki van legalul?
1: A bokros bab.
0: A bokros bab. Fölé van a mi?
5: Hát a folyton növő paradicsom, fültös paradicsom.
0: És a fölé, ha építek, vagy ültetek kókuszt?
5: Oda a diófa tövébe csináld, akkor van egy hierarchia, és mindenki gyűlöl mindenkit.
0: Egymást árnyékolják, gyönyörű.
5: A legmagasabb, aki a naphoz közelebb van, az győz. Na, ez a lényeg. Na, tehát ezt vedd figyelembe, tehát nézd meg, hogy melyik növénynek mekkora árnyéka van, egyszerű egyébként. És akkor úgy állapítsd meg az ülési az ültetési távolságot, érted? Vagy úgy tájold a növényeket, érted? Hogy ne tudja beárnyékolni a másikat. Na, ez az egyik például. Aztán vannak a mindent megívó növények, ugye? Tehát ez te is tapasztalt a társaságban, hogy mire nyúlsz az üveghez, már neked nem marad. Tehát amikor növényeket ültetsz egymás mellé,
0: gondolj el.
5: Arra figyelj, hogy a víz igényük, tehát a folyadék iránti, hogy is mondjam, ízlésük, az körülbelül azonos legyen. Mert ha az egyiknek nagy a vízigénye, akkor a másik, akinek közepes vagy, az nem jut semmihez, érted? Tehát erre is vigyelni kell, hogy ezeket ne ültesd egymás mellé. És akkor van, ha nem működik a kémia, ugye a kémiai hadviselés, ezek pedig ugye úgy hívják őket, hogy allelopátia, nem akarok idegen szavakat használni, az allelopátiának az a lényege, hogy a növény úgy védekezik, egyébként a gyomnövényekre jellemző általában, azért tudnak ezek invazívak lenni, hogy kémiai anyagot termelnek, amivel kinyírják a többi növényt maguk körül. De a kertben a kultúrnövények között, és ilyen sok van ezek között, ilyen a bab, borsó, brokkoli, cékla, fejes káposzta, napraforgó, paradicsom.
0: Ezek mind termelik a toxint?
5: Ezek termelik maguk.
0: De a föld alatt, nem? Tehát nem a föld fölött csinálják.
5: Persze.
0: A föld alatt van a háború.
5: Így van, hát igen, hát kint látod, hogy csak az egyik kornyadozik, érted, a másik megbírít.
0: Nagyon nagy.
5: És akkor azt hiszed, hogy te valamit rosszul csináltál. Igen, hát annyit, hogy ezeket összeengedted, érted? Tehát ezeket nem kell egymás mellé. Ezeket nem szabad egy társaságba, hogy is mondjam, vitatárgyává tenni ott valamit fél, hogy vitatkozzanak, hogy nekem ennyi víz kell, nekem meg annyi fény kell, nekem meg, neked meg nesze itt a rohadt mérgem, és dögölj meg. Tehát itt erre figyelni kell. És de vannak olyanok, akik meg kimondotta, kifejezetten szeretik egymást, ugye ez pedig a szimbiózis, ugye, amikor a szimbiont a növények egymásnak, hogy is mondjam, szívességet tesznek, hogy úgy mondjam, tehát az egyik kölcsön ad vizet neki, ugye a gombák például, a másik meg ad neki szőlőcukrot, amit ugye megcsinál a fotoszintézises, stb. Tehát ez is előfordul, de ez a ritkább eset, tehát ez a kertben a kultúrnövények között nem nagyon van. Most kérdezzetek, tessék.
0: Igen, azt szeretném kérdezni, hogy a kertben akkor ezt hogy csináljam? Tehát, hogy megvannak az egymást gyűlölő növények, akkor én mondjak le a feléről, vagy megfelelő távolságban, tehát most nem tudom, hogy te persze tudod, de, hogy mit tudom, a fokhagyma gyűlöli a brokkolit, a brokkoli gyűlöli a muskátlit, a muskátli gyűlöli a... tehát, hogy ezt kéne valahogy nekem tudni, elmondanod.
5: Jó, hát én elmondom neked, de hiába mondom el, úgysem jegyzed meg. A vöröshagyma például, meg a fokhagyma, az kinyírja a babot, meg a borsot, érted? A többivel jóban van. A menta például, az kinyírja a sárgarépát. Ez ZVSM ezt kérdezte, hogy mit csináljon a mentával. Semmi baj azzal, ne ültess mellé sárgarépát. Káposztáfélék kinyírják a szamócát, hogy nevezzük el
0: pernek. Érdekes, pedig a fazékban minden elfér egymás mellett.
5: Ugye? De a fazékban mindenki szarul jár, érted? A fazékban mindenkit megbüntetsz, akárhogy is nézel. A fazék az egy olyan társaság, ahol egyformák vagyunk, érted? Tehát mit tudom, hogy találkozunk az orvosi
0: rendelővel. Ez a végítélet napja.
5: Így van, vagy a purgatóriumban ott ücsörgünk, ott nincs izé. Milyen jó autód van, mi a francnak kész. Na, szóval, érted.
0: Melyik a legszemetebb növény? De én a fügére tippelek, mert azt tudom, hogy meg tudja dönteni a házamat.
1: Miről beszél? Mi bajod van? Hogy?
0: A fügét nem tudod?
1: Nem.
0: A füge olyan gyökereket, hogy gyakorlatilag felborítja a házadot, olyan gyökereket ereszt.
5: Jó, hát
0: én vettem egy fügét kaspóban, hazavittem, hogy na most elültetjük, azért utána néztem egy picit. Mindegyik cikk arról szól, hogy nagyon jó a füge, nagyon finom a füge, nagyon szép a füge, de meg tudja dönteni így a kis betontalapzatot is, meg mindent.
5: Aha. Jó, hát ezt tudja majdnem minden fa.
1: Ezt akartam mondani.
5: Diófa is tudja, szóval semmi gond. Ugye tudni kell, hogy mit hűvel, hova ültesz, tehát egyrészt a hely, ugye? A másik, amit mondtál, hogy az árnyékolás, ugye? Tehát, hogy milyen távol árnyékolja be a másik növényt. Aztán ugye mondtuk a vízigényt, ugye? Az is baromi fontos, tehát, hogy azonos vízigényű növények foglaljanak egymás mellett helyet. És a vetésforgó még az is nagyon fontos, tehát a egyik helyre babot, borsot, brokkolit. Például brokkolit ültetsz valahova, utána vigyázzál, mit ültetsz, amikor már leszett a brokkét a helyére, mert ott hagyja, a rohadék még ott is hagyja azokat a szemét, fitotoxinokat, amiket előtte termelt, és akkor abba ültesz más növényt, azt akkor csak nézed, hogy az Isten itt, mi az Isten? Frankó meg van művelve a talaj, stb. És még semmi, mert ott van benne a méreg. Gyakorlatilag ő maga után begyomírtozta a földet. De
0: Miért ültetek más?
5: És nekem is vannak például saját tapasztalatok. Nem is tudtam, hogy például a kaporral, hogy milyen pórul járok. Körbeültettem vele azért a paradicsomot a kaporral.
0: Milyen okból? Aztán... Tehát, hogy tetszett?
5: Azért, mert egy csokor kapor télen 1000 forintba kerül, és én ezt
0: jársz a piacra?
5: Nem, én egyszer ültettem sok kaprot, és képzeld el, még 5 év múlva is volt a mélyhűtőben belőle, és kutya baja. Tehát én gyakran használok kaprot, nem akarom, nem túros vizébe.
0: Én imádom a kaprot, tehát nekem mondhatod, nem tudom, hogy annyira sokszor szükség van-e rá. De...
5: Igen, mert méltatlanul elfelejtett konyhakerti növényünk a kapor.
0: A svédek mindent azzal csinálnak, még a teljes kávét. Ja, tényleg... De tényleg, és nagyon sokan nem szeretik a kaprot. Szerintem azért egyébként, mert a gyerekkorukban a tökfőzelék.
1: Igen, az azzal készült
0: is. Az azzal készült, és akkor azzal kiütötték.
5: Meg hát a túrös rétest is adnak egy gyerekkoromban. Abban még most sem szeretem, de...
0: Nem szeretem a túrós rétest? Én imádom. Kapros túrós rétest nagyon bírom.
5: De a kaprot most már mindenben szeretem, csak a túrósban nem. Tehát az egy ilyen gyerek.
0: Na mindegy, körbeültetted a paradicsomaidat a kaporral, igen?
5: Igen, és megjelent egy állat, az úgynevezett bosszú rovar. A krumpli bogár, nevezzük Colorado bogárnak.
0: Igen.
5: Mindegy.
0: Halló? Vokci, eltűntél? Hív fel telefonon, mert még a esőgombát meg akarom kérdezni tőle. Jó, Vokci, hívunk telefonon. Hallasz, hívunk telefonon. Voga, hívunk telefonon. Itt vagy, Voga?
1: Mondja, de...
5: Itt vagyok, persze.
0: Na, most itt vagy, jó, most hallunk újra. Na.
5: Nem tudom, mi történt, na mindegy.
0: Tehát jön a krumpli bogár, itt tartottunk, és?
5: És a szétvágta a paradicsomomat, kész. Tehát vannak olyan...
0: És a kapor hozta magában a krumpli bogarat, vagy mi?
5: Oda csalogatta a kapor a krumpli bogarat, és azzal, ez olyan, tudod, hát én nem tudlak pofán vágni, meg nem tudlak megverni, de majd itt van a haverom, és akkor oda hívja a haverját, érted? A szagával oda csalogatja, és azzal jó megverett téged, érted? Tehát ez a kapor is a...
1: De ha most kaspóba tettem a kaprot, és ott próbálom növeszteni, akkor az nem zavar senkit?
5: Az piszok jó, mert azt oda viszed, ahova akarod.
1: De akkor vigyem is el mindenhonnan.
5: Hát igen, de hát egyébként én nagyon egyszerűen megoldottam, ez tényleg a legjobb megoldás erre, mindenkinek javaslom, a kézi morzsa porszívó, tehát értitek, összeszeded vele a krumpli bogarat, és utána beteszed a mélyhűtőbe egy nejlonzacskóba, utána kiveszed, és utána elégeted a tűztérben. Tehát ez a legbiztosabb módszer, ezt tudom javasolni mindenkinek.
0: Na jó, beszéljünk
5: Pártevő rovarok kellett.
0: Beszéljünk az esőcsináló
5: gomba, gyorsan, van még annyi időnk?
0: Hát van. Gyorsan.
5: Hát ezen beszartok. Na, esőcsilláló gomba, hát ez az valami káprázatos. Mindegy, professzor, úgy hívják, hogy Boris Vinacer, de nem érdekes. Ő, képzeljétek el, talált egy fehérjét egy gombában, ami jégképző. Ez úgy működik, hogy ő, ez a fehérje, képes arra, hogyha a gomba, mindegy, az uzmokban is vannak gombák, ugye az uzmo az olyan, hogy gomba meg moszatoknak a haverkodása, és ezek a fán élnek például, ott is vannak, ha nem jutnak elég nedvességhez, azt csinálja ez a fehérje a gombákban, az uzmóban, hogy a levegő páratartalmát lefagyasztja dér formájában, ez a dér képződést, ugye nem mindegy, hogy képződik a dér, meteorológiai szempontból máshogy képződik, de ez a fehérje a gombában, a tűzmóban, ez képes a levegőnek a páratartalmát kikristályosodni, megfagyasztani, minek következtében azt, amikor szépen felolvad, akkor tudja használni ezt a vizet, érted, a levegőből. ilyen módon, hogy jégformájában ugye elraktároztak. Na most igen ám, ezek a gombák, mondjuk a földben élnek, ezek a mindenféle kis spóráikkal, minden franccal fölkerülnek a levegő égbe, ugye a szél által, meleg levegő fölviszi, stb. Stb. És fönn a levegő égben ezek a kis fehérje darabocskák mit csinálnak? Egy úgynevezett kikristályosodó jégmagot képeznek, és ennek következtében lecsapódik körülöttük a pára, és felhők képződnek belőlük. Ezek a felhők természetesen utána ugye valamilyen formában kiengedik magukból ezt a jégdarabkákat, amik miközben esnek.
0: Ezt látta legyarulva. Már valaki, bocsánat, de vagy ez most ezt, tényleg egy ilyen...
5: Ezt nem látták, hanem ezt lehet reprodukálni. Tehát ezeket nem csak meteorológiai körülmények között, hanem ez egy pár hónapos felfedezés, tehát ez a jövő, mert mi ezt úgy oldjuk, ja és akkor ugye, hogy jön le ez a jégdarabka, akkor ha elolvad, ugye eső lesz belőle, a kicsike, ha nagy, akkor esetleg leérhet jégformájában.
0: Tehát most komolyan mondom, hogy valami gombából kijönnek valami jeget tartó, magukban tartó fehérjed darabkák, spórák, az valahogy a légáramlat, a szél fölvízi annyira a francba, a magasba, hogy igen? Ott már nem bír magával, is kicsapódik, és ránk hulldik, és a fehérje meg fönnmarad, vagy mi?
5: Nem, a fehérje az maga a köré csapódik ki a jégkristály.
0: És hát akkor az ott elolvad, fönn is ránkolik, mint eső.
5: A jég az fönnképződik.
0: Ki látta ezt a hülye jelenséget, Vokci? Te láttál szépen erről legalább videót?
5: Boris Vinacer csinálta egyébként. Jegyezzétek meg a nevét.
0: Ne higgyetek el mindent, amit a rádióban hallottok, mondom.
5: Nem, ez amerikai egyetem, ne hülyeskedj már, nyilván utána olvastam. Egyébként azért van jelentősége, mert eddig ezt úgy csinálták ugye a világban, hogyha nagy jégképző, ezüstjodidot lődőztek föl ilyen hülyás ágyukkal, és akkor ugye úgy megpróbálták befolyásolni az időjárást. Nem. Most már ezt fogják fölödözni, édesapám, és akkor már egészen jön. Tehát mit kell csinálni? Gombát kell termeszteni, ugye? Annak a fehérje kivonatát betenni a gulyás ágyúba, vagy nyáros sebb, ágyúba.
0: És ki az égbe, jó?
5: És föllőni. És kész az eső. Ennyi.
0: Köszönjük. Köszönjük szépen! Szép napot,
5: hiszitek,
0: puszi!
5: Hanem ez így van.
0: Csőkutya. Szia!
5: Csőkutya.
0: Hello. Na, hát ez izgi volt amúgy. Na, akkor jön itt még csak, tudjátok, mi az jogi szakértő, aki mondta, hogy rossz vágányon vagyunk. Azt mondja, szerintem jó vágányon jártok, üdv, egy expostás. Más is írja, sőt, mondom neked, egy nyugdíjas bíró ír nekünk, azt mondja, hogy kedves Retro Rádió, kézbesítési szabály átvevős levélnél. Egyszer nem veszi át, nincs otthon, stb. Akkor a postás értesítést hagy elméletben, hogy 5 nap múlva, amikor jön újra átadni. 2, ha akkor sem tudja átadni, akkor megy vissza a feladónak, idézőjel, 2-szer nem kereste jelzéssel. Vélelmezhetően nem akarta átvenni, ezért kézbesítettnek tekintik. Ez ellen azonban helye van ellenbizonyításnak, kézbesítési vélelem megtámadása, azaz bizonyíthatja, hogy otthon volt, nem csengetett a postás, stb. Üdv, egy nyugdíjas bíró.
2: Hát ez jól hangzik, de mennyire hangzik életszerű? Jól. Mennyire életszerű az, hogy én nekiállok azt bizonygatni, hogy én 2 hónappal ezelőtt aznap délután otthon voltam, és nem csengedett a postás. Hát ez
0: hogy meg a nem akarta átvenni, hát az lehet, hogy Szabin volt, lehet, hogy nem otthon tartózkodott, lehet, hogy rossz igen. címet tudott a bíróság, tehát ne számítson már kézbesítettnek az, amit nem vettem át.
2: Igen. És tényleg miért az a kiinduló pont, hogy én tudom,
0: hogy én csalok.
2: Hogy én csalok, és most a postás nekem éppen ma egy olyat fog hozni, ami nekem nem kell, ezért elbújok. Mi ebben a logika?
1: Mert ez annyira magyaros gondolkodás, nem?
0: Hogy ez nálunk van csak így, mert valahol azt írják, hogy például külföldön a postás videóra veszi, hogy átadja. Tehát, hogy meglegyen a bizonyíték, ha éppen jogi vita van ebből, hogy átadta a küldeményt. És nálunk tényleg az 2-szer, ez egy postás, ami is legmák, és akkor az van, hogy kézbesítettnek minősül, amiben lehet egy végzés, egy ítélet, egy bármi, egy idézés.
2: Amiről látod, utána nem is tudsz.
0: Igen, amiről nem is tudsz.
1: Igen, utána nincs a kezedben.
0: Ez hogy lehet, hogy ez rendben van így? Miért az állampolgár számít csalónak?
2: Le vagyok sújtva, tényleg.
1: Mert az ott a legkönnyebb csalónak tekinteni, nem?
0: Durva, ez nagyon.
1: Na, úgy néz ki.
0: A mai nap legjobb pillanatai, mik lesznek azok, Évi?
1: Egy csodálatos szerelmi történetet találtunk, egy 26 éves ausztrál lány. egy ekvádori őslakossal talált szerelemre, és megnéztük, hogy a kultúrák találkozása hogy jöhet ki, hogyha valaki érzelmeket táplál másik iránt.
4: Ez a Bocskor, a Retro Rádió.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7:11 az M5-ösön történt kora reggeli balesettel kapcsolatban az a helyzet most, hogy reggel 6:15-től állunk a dugóban, megnyugtatott egy török kamionos, hogy minimum 8 óra lesz, mire talpra állítják a kamiont. Ti tartjátok bennünk a lelket, nyomjátok csak ki tovább, üdv Béla gazda. Köszönjük Béla gazda, Anett, neked mi az infód erről most?
2: Pedig én beszélek hozzátok nagyon. Szóval nekem is az az információm, hogy több kilométeres a dugó, és hogy mindenkinek azt ajánlják, hogy a 30-as kilométernél Ócsa térségében hagyják el az autópályát.
1: Örökre.
2: Legalábbis ma. Vagy holnap.
1: Na jó, igen, jó, nagyon-nagyon durva. Oké, köszönjük szépen, és... Hát a mai nap legjobb pillanatai következnek, Évi.
3: Egy szerelmi történetet találtunk.
1: Úgy szerettétek ezt.
3: Igen, egy 26 éves ausztrál lány rátalált élete szerelmére egy ekvádori őslakos 24 éves fiúra, és megbeszéltük, hogy a kultúrákat hogyan tudják átívelni.
4: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Na, hát ez milyen helyes ez a történet? Én bevallom, egy olyan sztorit mondunk el most nektek, drága barátaim, drága hallgatók, amiben én nagyon kételkedek. A Gyuriék teljesen oda vannak érte, de főleg a lányok.
5: Hát ugye... és nekem is el kellett fogadnom a lányoknak a romantikáját ebben a sztoriban, mert ilyen kis oknyomozó munkát végeztük, és tényleg bejárta a világ sajtót ez a történet, amiről most beszélni fogunk.
1: Hadd mondjam el nektek, kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok. Tehát van egy 26 éves, gyönyörű, szép, szőke ausztrál lány. Ő mászkál, mit tudom én, néz Instagram, nem tudom, profilokat, egyszer csak rátalál Piti Urukra. Piti Uruk, ez egy név, keresztnév, ez egy fiú. Piti Uruk amúgy 24 éves, és most figyeljetek, az ekvadori amazoniai esőerdőben ő egy őslakos.
2: Inkább félisten a képei alapján.
5: Na.
1: Egyébként ez az őslakos jól néz ki. Nem?
3: Igen.
5: A jól néz ki és a félisten között dilemmázunk.
1: Tehát, hogyha ti férfiak szerettétek vala a benszülöttként Pocahontast, akkor ez a férfiban az a kiadás. Tehát, hogy egyszerűen jól néz ki. Hát, baromi jó test, nagyon szép arc, hosszú haj, egy ilyen igazi mese indián, nem?
3: Csodálatos.
5: Ezért gondolkodott éjjel a net, most már rájöttem.
3: Ezért nincs felvétel.
1: Heti háromszor Piti Uruk? Vagy napi, bocsánat.
3: Napi három, heti öt.
1: Szóval a lényeg az, hogy ez a 26 éves szőke lány megtalálja azt a 24 éves őslakost az Instagram posztjai alapján. Halló? Hallottátok, amit mondtam?
2: Igen. Aha.
1: Őslakos posztol Instán. Van wifi, internet,
3: igen,
1: minden.
3: Igen, ez a modern őslakos.
1: Modern őslakos, olyan igen. Akkor nincs. Olyan nincs. Na mindegy.
5: 2023-at írtunk akkor. Tehát ebben
1: de érted az őslakos fogalmát?
5: Persze.
1: De tehát, hogy olyan körülmények között él, mint éltek ezer éve, vagy nem
5: persze,
1: tudom
5: én. De hát ők is kilépnek ebből az Istenek a fejükre.
1: Akkor nem őslakos. Akkor én is őslakos vagyok, kiléptem.
5: A bizonyos helyzetben.
1: Újlipótvárosi őslakos.
5: Az vagy. Mégis internetezel.
1: Mégis internet. Gyerekek, akkor mi számít őslakosnak? Na mindegy, legyen meg a romantikátok. Képzeljétek el, hogy ez az ausztrál nő, ez ott mutogatta, nem tudom, FaceTime-on vagy bárhogy is, hogy én itt lakom, ő meg megmutatta, ő ott lakik. Beszélgettek, olyan nyerő az ausztrál csaj felült a repülőre, hogy meglátogatja Piti Urukot Ecuadorban az esőerdőben. Meg is találta. Szerelembe estek. Ugye, hogy mennyi ponton sántít ez a történet?
3: Egyelőre
5: csodálatos.
3: Nekem nem.
5: Egyelőre sem.
1: Igen. Sőt, Piti Uruk is elment Ausztráliába. Na ezt hogy? Van mindegy, majd ezt megbeszéljük. Na ezt hogy? És ma hogy vannak?
5: Ma együtt vannak boldogok.
1: És hol, melyik földrészen?
5: Mennek Ecuador és Ausztrália között éppen hol, és képzeld el, légitársaságok finanszírozzák a jegyeiket, mert annyira cuki ez a történet, és ők posztolnak róla meg ilyesmi, és tényleg ilyen social media sztárok lettek.
1: Oké. Fogadjuk el, hogy igaza van Gyurinak és a másik két lánynak.
5: A másik
3: nem,
5: két lánynak.
3: Nem, a másik két lány?
5: A főlánynak és a másik két lánynak.
3: Igen.
1: Tehát... Csak lányok hiszik el ezt a sztorit.
3: Mi csináljunk így együtt?
5: Na, nem ültem még a női páholyban.
3: De gyere velünk!
1: Gyerekek, én most elkezdtem nézegetni a műsor előtt Piti Uruk, hülyék vagytok, videóit, várjál. Piti Uruk fut. Mögötte fut vélhetően valaki, Mert különben Piti urukot hogy filmezi valaki hátulról?
5: Elkezdted nézegetni, úgy kellett elvegyük a telefont. Pontosan. Playboyokat nézted ilyen
1: átlagot. Így van, elmondom miért. Mert ugye te vagy a nagy oknyomozó újságíró, vagy bármi. Igen. Piti uruk fut. Meg se zöttyen a kamera, valószínűleg valamilyen gimbeles kamerával követték Piti urukot a dzsungelben, majd egyszer vágókép, és Piti uruk egy liánnal érkezik, és leugrik a földre. Várjál! Leopárdos valami takarja a nemi szervét.
5: Sőt, azt is tudtad azonosítani, hogy ezt a Pepkóban vette?
1: Ezt akartam mondani, hogy nem leopárdolt rajta, hanem valami Pepkós, leopárdos 8 eurós sort.
3: De ne úgy képzeld el, tehát az a baj, ez a generációs különbség kettőnk között.
1: Minek... Piti úruk fekszik a tengerparton, és egy drónfelvétel rögzíti azt, hogy ő kimerülve fekszik a homokban, majd jön egy közeli, és ott van Piti úruk ziháló arca.
5: Elfáradt.
3: Igen, ez a modern őslakos. Az az őslakos, aki rájött arra, hogy cserekereskedelemből pénzért telefont vesz.
2: Igen.
1: És milyen cserekereskedelemből?
3: Hát nem tudom, hogy mit tudnak ők adni. Hát Amazonasban, nem tudom, fát ad, vagy
5: kókusz. És képzeljétek el, hogy én, mint oknyomozó újságíró, ennek is utána néztem, hogy ő azért instázik, meg YouTube-ozik, meg minden, mert így szerez pénzt a törzsének.
1: Mesélj már, hol? Tehát akkor nyitott bankszámlát valahol?
5: Hát simán, persze, miért nem?
3: Hol? A legközelebbi
5: városban.
1: A legközelebbi városban. Tehát kiment a kis leopárdos sortjába, nincs személye, nem beszél semmilyen élő nyelvet, csak ezt a Piti úruk nyelvet, és bemegy a Deutsche Bankba.
5: Az van ott?
1: Nem tudom, hogy van-e. Hát akkor jó, akkor bemegy a mit tudom én, a Chase Manhattanbe. Takarékszövetet, tök mindegy, bemegy. Jó napot, Piti úruk vagyok, igazolja magát.
5: Minden? Igen, nekem Piti úruk vagyok.
1: Nézze meg az Instámat. Nyitnék egy bankszámlát, mert annyira jók a TikTok videóim, hogy itt jönne a lóvé.
3: Igen, de nem tudom, jó, ebben mi a probléma.
1: Semmi, nincs problémám, látod, hogy nincs.
3: De most
5: látod, hogy nincs a legnagyobb
3: olyan
5: rajongó.
3: Olyan ideges. Igen.
1: Hát ideges vagyok, mert ezek modellfotók. Hát ez, mint hogyha a Vogue fotózta volna, meg a David Attenborough egyszerre.
5: Az a baj, hogy te rajongsz.
1: Igen. Már igen? Igen. Igen, csak ti meg szerelmesek vagytok. Ti három nő szerelmesek vagytok Piti úrukba. Na jó, szerelmesek vagytok az ötletbe. Rendben van, tehát azért ne felejtsük, hogy az ausztrál nő ott volt, Piti úruk már, bocs, hogy ilyen csúnya szóval élek, megcsinálta őt. Majd ausztrál hazament. Azt mondta, nagyon boldog volt Piti uruk a két hétig.
5: Légycsapóval ütöd ezt a romantikus történetet, tehát minden ponton.
1: Szó se róla, Piti uruk meglátogatta őt is Ausztráliába. Kérdezem, honnan szerzett útlevelet? Hogy szerzett vízumot?
5: Hát gondolom, aki TikTok csatornát tud kezelni, meg drónt, annak tud lenni már útlevele.
1: Akkor mennyiben ős lakos? Hát ez egy bohóc.
5: De miért ne lehetne őslakos, aki ott él, ahol született?
3: Igen, és a törzsét szeretné megmenteni, ahonnan származik.
1: Na jó, gyerekek. Szóval nektek bejön Piti úruk.
2: Nagyon.
1: Akkor is egy csaló.
3: Nem csaló.
2: Nem, egyáltalán nem csaló.
1: Szerintem ez jó. Egyébként, ha Piti úruk így folytatja, nemi betegségben fog meghalni. Tehát, hogyha tényleg oda mennek ezek a nyugati nők, mindenki lefekszik vele, majd a vízesésben mossa meg a kis izéjét a leopárdgatyájában, hidd el, előbb-utóbb le fog esni.
5: Sőt, a hideg zene alatt, mert ezt kívántad neki kifejezetten.
3: Még el se kezdtük, már ezt mondtad.
1: Mint Piti úrukot, amikor felszállt Ecuadorból Ausztráliába, mert ő is meglátogatta, és átszállt Johannesburgba. Akkor hogy találta meg a Sydney gépet?
5: Hát gondolom, tud olvasni.
1: Ja, nem beszél nyelveket, de olvasni
3: azt. Hát de miért, ha tudod, hogy Sydneybe mész, akkor a reptéren tényleg ott a kutyám is megtalálja, hogy hova kell menni. Megmondod neki, Sydney, keresed, hogy Sydney, megtalálja.
1: Nem érted? Hát ha nem beszél nyelvet, hogy olvas?
3: Hát de a betűket ismeri.
1: Tehát nem beszél nyelveket, de betűket ismer.
3: Hát miért? Az Ecuadorban is a törzs.
1: Ez olyan, mint egy ilyen betűleves tészta. Oké, jó, akkor tegyük fel neked, Anett, megérkezik el Piti úruk, annyira szereted és tetszik neked. De hát ugye nem beszélitek egymás nyelvét, Anett. Hát nyilvánvalóan, ugye se angol, se spanyol, semmi. Ő beszéli a törzsi nyelvet, és megérkezik hozzád, becsekkolod a lakásodba, abban 40 négyzetméterbe. Hogyan magyaráznád el neki kézzel, lábbal, vagy bármilyen verbalitással, hogy ez a két kutya az nem ehető? Tehát, hogy ezt, mert hogy te jössz be dolgozni reggel.
5: Nem olyanok, mint a szállodában a gyümölcskosár bekészítés.
1: Igen, ez nem az a komplimenteri.
2: Igen.
1: Snack.
2: Snack, jó.
5: Szaladnak a kis snackek az ajtóval.
2: No snack. No snack. Én biztos, hogy azt mondanám neki, hogy Kajáknál maradni. Gondolom, hogy a tapaszt azt ismeri, nem? Tehát, hogy ott
6: this is don't tapaszt.
2: Wagner is not tapaszt.
1: Honnan áld angolul? Próbálnád valahogy kézzel magyarázni. Igen. Tehát mit tudom én, hogy körbe rajzolnád a kutya sziluettjét, igen, és meg... hogy a száthoz emelj, nyam, nyam, nyam, nyam, és no, nyami. És ő meg vigyorog, azzal a gyönyörű testével vigyorog,
6: ezt is jövődik, hogy nyami, nyami. Nyami.
1: És elhúzó reggel, mert ugye itt híradót kell produkálnod, vagy mit. Izgulnál egyébként az első 4 óra, persze, amikor...
2: Nézném a kamerát otthon.
1: De van kamera otthon?
2: Van, igen, igen, igen. A kutyák miatt van, és biztos...
1: Főleg, hogyha a kamerán azt látnád, hogy...
2: haza tudok szólni.
1: Nem pokanatosz, hogy a piti úruk letolja a leopárdos nadrágját, és...
2: hát végignézném.
3: Micsoda hírek lennének itt.
1: Na jó.
2: Megmutatnám az Évinek.
1: Oké. Okay.
6: Nézd, mi van otthon, Évi.
2: Be tudunk szólni neki.
1: Jézusom. Szörnyű, tényleg. De nekem, hát te beérsz, nem? Hát ugye ott laksz a völgyben, a hegyek között, és arra járni, ha medve hagymás Gáspár. Ő egyébként bemegy hozzád, vagy te kiraksz neki kaját, és akkor valahogy előkerül.
6: Milyen bátortalanul kinyúl érte valahol.
3: Bejön.
1: Bejön?
3: Tudja, hogy a kapu nyílik, akkor jöhet be.
1: Ezekről félt eleinte? A kaputól meg ilyesmi. Tehát ilyen modernkori vívmányoktól fél, fűnyíró.
3: Igen, nézte. Igen, régen ők ugye kézzel szedték ezt. Már megmutattam neki, hogy ez elektromos, nézte, hogy ez csoda.
1: De meg... hogy így megblankoltál egy vezetéket, és egy picit a karjához érített.
6: Nézd, hogy csíp, nézd, hogy csíp. Hajad is égnek el, nézd.
3: Igen, ezeket mindig átvettük vele, hogy működnek.
1: Mi van a neked, Piti úrok, neked, Gáspár... Én emlékszem arra, egyébként ez egy film volt 1990-ben, egy svájci nő Kenyába ment, beleszeretett egy harcosba, és Afrikai szeretők címmel megjelent ez a könyv, és a lényeg az, hogy itt az egy megdöbbentő történt, lett gyerekük is, meg minden, és aztán a nő ott hagyta. Tehát nem bírta a törzsi létet. Hogy volt a szeretkezős rész, és a Manus olyan szemtelenül esett neki annak a nőnek, de nem bántva őt, csak hogy náluk a testiség az nem romantika. Az nem jár együtt romantikával. Előjáték, felejtsd el. Nincs simogatás, meg ilyesmi, hanem ott a dolog elvégzése van, és akkor végzett, akkor tovább állt, és mit tudom, így ott egy almalevet. Aha. Tehát, hogy ennyi volt, és a nő ott feküdt az asztalon, és csak nézett, hogy mi van, én haló, én svájci vagyok, most mi lett velem itt?
6: Szirogatásra vágyom, svájci vagyok.
1: Igen, szirogatásra vagyok, svájci vagyok. De ez, amit mondani akarok, hogy ez abban a kultúrában nem létezik. A szex nem arra való, hogy ti romantikázatok meg nyuszi-puszi-miszi, hanem az csak arra való, hogy az ott meglegyen.
5: És mennyire érdekes, amit mondasz, hogy ekkora kulturális különbségeket, hogy mi tudja, tehát hogy mi tudja lángra lobbantani a szerelmet egy ilyen kulturális különbségek között?
2: Igen. Hát gondolom, hogyha tanítanánk, tehát az, hogy simogatnánk, nem engedném. Igen, nem engedném, hogy felkeljen mellőlem, hanem oda bújnék hozzá.
1: Ezt kívánom. Folytasd.
2: És csókolgatnám, tehát, hogy mi lesz
6: Piti úrok, marad, még csókot kap.
2: De hogyha ezt többször tapasztalná részemről, akkor valószínűleg egy idő után érezné, hogy ez neki jó. Hát, de nem, most ne nézzenek rám így.
1: Hát, ő már túl van rajtad.
2: Jó, de én még szeretnék egy kis simogatás.
1: De ezt nem érti, Piti úrok, hát jó, simogasd magad. De azt akarom kérdezni, de hogyha ez nem megy, akkor az a kapcsolat még tud működni? Fogadjuk el, más kultúra, nem. Tehát ő ebben, most konkrétan ebben, most itt hoztam ez az afrikai, meg a svájci nő példáját, de hogy itt nem volt egyetértés.
5: Ekkora különbség van, csak a testiségben, ha
1: így van, ezt nézzük. Így van.
2: De szerintem nem működik hosszú távon.
5: Ez is egy kérdés, hogy tudna-e működni ez a tényleges szerelem a testi vonzalomon kívül más is, úgyhogy nincs közös kultúra, közös alapok, közös nyelv.
1: Képzeld el, hogy elmennél családlátogatásra a Piti úrukhoz, az erdőbe.
2: Igen.
1: És akkor apja van ott, meg a kis öccse, a Boris. Az egy egyszerűbb nevet kapott.
6: Igazi ekvádori törzs.
2: Törzsi név. Igen.
1: Mit vinnél ajándékba az anyósodnak, meg az apósodnak? Most komolyan.
3: Egy lábost.
6: Aha.
3: Egy lábost és fakanalat.
6: Jól fog menni ez a bevágódás.
1: Nagyon, igen, meg azért tényleg.
2: De ez tök jó.
1: Hát az emancipáció, akkor még nem jutott el az eső erdőbe.
2: Flip-flop papucsot.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 5 perc múlva, és éppen ebben a pillanatban, sőt, két küldemény is érkezett, gyerekek. Egyrészt az Etyeki Kúriások küldtek nekünk abból, szerintem abból a pesgőből, amit Besenyei Péter lefejezett. Abból, és köszönjük szépen a meghívókat is. Aztán ugye te hoztad azt a témát, hogy a miskolci kukások óvodákba jártak a gyerekeknek mesélni, és hogy egy könyv is született, egy gyerekkönyv.
2: Így van, ugye a címe Muki és a Fekete Királyság, és arról beszéltünk, hogy ugye ezt megírták azért, hogy a gyerekeket integrálják a tudatos személygyűjtésre, és ezt úgy csinálják, hogy még az óvodába bemennek kukások, kukás öltözetben is, meg a kukás autóval, és képzeljétek el, ebből olvasnak fel a gyerekeknek.
1: Nem ez a lényeg, hanem kaptunk egy levelet ezekkel a kis mesekönyvekkel kíséretben, és itt van a lényege a levélnek a végén. Örömmel hallottuk, hogy Éva
2: Jézusom
1: kipróbálná, milyen is kukásnak lenni. Igen. Várjuk Miskolcon a Mire Hunál, hogy testközelből is megtapasztalja azt a munkát, amely nap mint nap hozzájárul a város tisztaságához és működéséhez. Üdvözlettel, Ladányi Roland ügyvezető.
2: Én pont ezt a részt nem olvastam.
3: Szenzációs, hogy Roland ezt komolyan vette, mert ugye annyin múlt, hogy valahol várják, mert te szabadságot adsz.
1: Jövő héten küldjük Évit.
3: Szuper. Évi megdobott finoman valami papírral.
1: Nézd, mit intézik, Fannék intéznek neked egy finom négy csillagos szállodát, reggel jön érted a kukásautó, beöltöző narancssárgába is irány, és Miskolc, és beleszel kötve, megy veled Lacika, és beleszel kötve mikrofonnal, és mi meg itt röhögünk.
3: Ennyi a terv.
1: Ennyi a terv, ennyi a konkrét terv.
3: Szerintem ezt megszerkesztettük.
2: Anett? Legalább most legyél velem.
4: Mindig veled vagyok.
3: Figyeljétek,
4: na, nézzétek, na, tessék,
2: a társadalmunkért, most mondom, azért, hogy neked is elvigyék a szemetedet, és legyen tisztaság, én felvállalom, elmegyek.
1: Igen, ez az.
2: És csináljuk meg. Ritka az, amikor egy iparágat fellendít egy olimpiai bajnok.
1: Egyébként tényleg ritka és példaértékű vagy most, komolyan nem gondoltam volna, hogy belemész, de akkor viszont felveszünk a kapcsolatot velük.
3: Én ezt a levelet el is kérném, és akkor intézzük.
1: Jó, Évi, akkor folytatjuk majd. Különben üzenik, nagyon sokan próbálnak kibújni a végrehajtás stb. Alól, hogy nem veszik át a levelet. Hát akkor rossz a módszer, tehát utal kell érni. A letartóztatás alól is sokan próbálnak kibújni, úgyhogy nem tartózkodnak ott, igen, ahol kéne. Tehát, hogy ez igen, ez sajnos a ti dolgotok utolérni a delikvens.
3: De amerikai filmekből ismerjük ezt a kézbesítői munkát, amikor különböző trükkökkel üldözik azokat, akik nem akarják átvenni a problémás leveleket.
1: Pontosan.
3: Ott meg tudják oldani.
1: Ott meg tudják oldani, szóval ez nem így van. Basszus, reggel erről lemaradtam, ezért jó az ismétlés. Óriási volt üzeni Zsoca. Hát a Piti úr.
2: Kár, hogy lemaradtál. Tényleg.
1: Jézusom, ti nagyon hülyék vagytok, Bocsi Gyurival vitte a Prímet, sírok, utána néztem annak a Piti úruk nevezetű modern Tarzannak az Instán. Mit látok? Követő Anett héja.
3: Na hát.
1: Hát nekem is átküldték a barátaim.
3: Tényleg?
4: Hát én követem, igen.
1: Itt van a követő Anett héja.
2: Székutasi őslakos, de követ.
3: Ezért nem volt az éjjel alvás, mert alaposan követted a Piti urukot, ugye? Úgy követted.
4: Nézd, tehát én nem adok ki a kezemből felületes munkát, tehát, hogy amit te megkapsz tőlem...
3: Így van, ezért megdolgoztad Piti úrukat, igen.
1: Mindjárt jön az Airbnb ajánlat, ne félj. Olyan csomagokat küldett neked mindjárt Piti úruk.
3: Lesz benne mindenféle honeymoon ajánlat, minden.
2: Nyami-nyami.
1: Igen. De sima szállás, meg sima szállás Piti urukkal.
3: Welcome nyami-nyamival.
1: Arra is elengedünk. Évi megy Miskolcra, te meg néz Piti urukkal.
3: Mi jelentkezzetek be mindketten, mi meg itt pröhögünk.
1: Mi meg vagyunk.
2: Jaj, hát igen, mert ti olyan bevállalósak vagytok, nem? Mire tudnátok elmenni?
1: Én voltam már mindenhol. Tehát, hogy nekem semmit nem kell bizonyítanom. És ez így van. Ez tényleg így van. Jó, megnézzük a jövő héten, hogy mit tudunk csinálni, hogy tudjuk-e úgy csinálni, hogy te Miskolcon, te Ecuadorban. Neked lesz könnyebb, mert neki ugye...
2: Igen. Nekem nem kell, igen, nagyon eltennem a kutyámat. Neked meg vinni kell, nyami-nyami.
3: Neked nincs nyami-nyami a dealben, csak a netnek.
2: Nincs Miskolcon nyami-nyami?
3: Hát ugye, lehet.
2: Ott nincs zserbó.
1: Ott meg zserbózhatsz is egyet.
3: Itt van a meghívó levél, bele tudom alkudni neked a nyami-nyamit.
2: Valami legyen már. Megyünk, csinálom.
1: Semmi, nem?
2: Csinálom.
1: Oké, hát csak legyen az, hogy kedden Miskolc és kukázás, és aztán meg szeretnénk ezt a vízesés alatt a leopárdos pepós gatyába, vagy pipi úrukkal.
2: De nem tudunk valami pipi úr. De nem tudunk valami helyi milyen pipi urat keresni.
1: Nézzük meg, hogy Anett kap-e ajánlatot.
3: Igen.
1: Na, együtt erről, gyerekek, mennünk el, jön Vágó Piros, szép napot mindenkinek, találkozunk holnap reggel 6:08.
3: Viszlát!
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good. A kutyád szíve a tiéd, örökké, ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: Győzzön a legjobb!
11: Tegnap este Gábor és Boró biztosította helyét a legjobb négy között. Ma a hármak viadala és két párbaj során derül ki, hogy kik csatlakoznak még hozzájuk az exatlonisták közül.
12: Exatlon Hungary ma este a TV2-n.
13: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
14: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
15: Lehetünk az új bankot. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
16: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
17: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás.
8: Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
18: Skoda.
19: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
21: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garantiával.

0: Tonfagyiát, megkezdődött a Cannes Nemzetközi Filmfesztivál. Sokat látjuk ma a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Hivatalosan is megalakult tegnap az új kormány, a kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Az új kabinet ma megtartja első kormányülését is. NATO és regionális partnerekkel gyakorlatozik a héten a Magyar Honvédség. A közös kiképzések több magyarországi helyszínen zajlanak, horvát, olasz, amerikai, szlovák, szlovén és szerb katonák is részt vesznek ezeken. A gyakorlatokon légi desszant műveleteket, éles lövészetet, vízi átkelést és különleges műveleti feladatokat is végrehajtanak. Indul a héten a szúnyogirtás, tavasszal elsőként a lárvákat gyérítik biológiai kezeléssel. Ez csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. Megvan az idei Balatonfagyia, 18 balatoni cukrászda nevezett összesen 30 különleges fagylaltal. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerűvé vált a Balatonnál.
1: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagydaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csoki maláta alapú szilva szószal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyia.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
0: Ismét filmsztárok népesítik be a francia Rivierát, megkezdődött este a 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű játékfilmje is. Egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok Hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Több órás napsütés várható ma gomoly és fátyol felhőkkel, egy-egy futó zápor legfeljebb északkeleten fordulhat elő. Délután 15 és 20 fok közé melegszik a levegő. Holnap még sok lesz a napsütés, majd északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és este felé ismét eshet majd. Az előrejelzések szerint pénteken és szombaton már mozgalmasabb idő jön. Gyakran lesz erősen felhős az ég, többfelé záporral, zivatarral. Szombaton pedig tartósabb eső is érkezhet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Kicsit hideg, kicsit szeles, de mindenképpen napos szerda délelőttöt kívánok a Retro Rádió hallgatóinak. Töltsük együtt a következő 4 órát. Vágó Piros vagyok, a slágerek sora pedig összeállt. Csepregi Éva, Párizsi lánnyal, a Pet Shop Boys, most pedig a Starship-kel.

Johnny. Idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Itt a fővárosban derült kék az ég, de ahogy Iri írja mezőtúrról. Üdvözöllek, Pirka! Pont hazaértem a boltból a nyami-nyamikkal. Picit kukucskál a nap, fúj a szél, az eső megzuhogott az éjjel. Na hát nálunk sajnos legalábbis a fővárosnak azon részein, ahol én mozgok, nem nagyon volt számottevő eső. Lehet aztán, hogy éjszaka átaludtam valamit. Sanyi is küldött valami fajta helyzetjelentést. Szia Piros, szép napot kívánok neked, Várpalota felhős nap. Kissé hűvös, reggel szó szerint fáztunk a feleségemmel. Meghiszem azt, ha a mai napon reggelre lehavazódott a kékestető, akkor valószínűleg azért az ország több pontján is igencsak hideg reggelre ébredtünk. Szóval épp itt az ideje, hogy forrósítsam a hangulatot. Latinos dallal folytatjuk. Gloria Estefántól szól a You Be Mine a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Retroban már is folytatjuk majd a Jackson 5 egyik egykori tagjával, German Jacksonnal, aki egyébként Michael mellett a szóló énekesei is voltak a Jackson 5-nak. A végzős gimis évkönyv tanúsága szerint őt tartották egyébként a legtehetségesebbnek a suliban, és ami még érdekes, a legjobban öltözöttnek. No igen, hát mire ő végzett, Michael Jackson azután került csak a suliba. Viszont egy újabb érdekesség, ugye, hogy a Michael Jackson, hát nem azt mondom, hogy életéről, hanem inkább a karrierjének kezdetéről szóló, de mégiscsak életrajzi film nemrég debütált a mozikban, amikben viszont Michael Jacksont, a popstárt, German Jackson fia, Jaffa Jackson alakítja. Most viszont jöjjön a mérföldkő German Jackson életében. Piazzadórával közös dalát, a When the Rain Begins to Fall játszom már is.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Legyen szó akár napi, heti vagy a havi bevásárlásról, a minőség és az ár mellett a különböző akciók is befolyásolnak bennünket a választásokban. Sokan szeretik kivágni a kuponokat, esetleg valós füzetkében gyűjteni a pontokat, blokkokat, kódokat, hogy hozzájussanak valamilyen értékesebb konyhai eszközhöz, netán egyéb komoly nyereményhez. Az idén 35 éves pár Magyarország egy egészen különleges és igen emlékezetes nyereménnyel készül a születésnap okán. Egy új építésű, háromszobás, 60 négyzetméteres budapesti lakással a főváros harmadik kerületében. A mai játék kérdésünk pedig úgy szól, hogy hívják a Spár mobil alkalmazását? A. Supershop, B. MySpár. A helyes válaszokat most is várjuk a 0620-22-22-122-es számra.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Május 24-én a legendás bikini slágereivel indul be a szezon a siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik. Találkozzunk május 24-én a plázson.
4: Mit hozzak inni?
5: Baracsklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
4: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vita Fruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
6: Hogy kutyáknak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
8: Hány óra?
9: Hajnal 2.
8: Megint nem alszol?
9: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
8: Próbáld ki te is a Sedakurt.
10: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Alszol?
10: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többfile Traubi szóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
12: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motor 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Tegnap a fiam elkezdte skandálni, hogy jég, jég, csecsemő, és megkérdezte, hogy ismerem-e ezt a dalt. Hát mondom, nem. Azt mondta, hogy de, biztos ismered, és rájöttem, hogy melyikre gondolt, erre. Ice Baby, igen, már is játszom majd a Vanilla Ice slágerét, és érkezik Charlie is. Ha mindenki valakiét is együtt énekelhetik a retróval a következő órában, 11 óra után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Legyen szó akár napi, heti vagy a havi bevásárlásról, a minőség és az ár mellett a különböző akciók is befolyásolnak bennünket a választásokban. Sokan szeretik kivágni a kuponokat, esetleg valós füzetkében gyűjteni a pontokat, blokkokat, kódokat, hogy hozzájussanak valamilyen értékesebb konyhai eszközhöz, netán egyéb komoly nyereményhez. Az idén 35 éves Spár Magyarország egy egészen különleges és igen emlékezetes nyereménnyel készül a születésnap okán. Egy új építésű, háromszobás, 60 négyzetméteres budapesti lakással a főváros harmadik kerületében. A mai játék kérdésünk pedig úgy szól, hogy hívják a Spár mobil alkalmazását? A. Supershop, B. MySpár. A helyes válaszokat most is várjuk a 0620-22-22-122-es számra.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvely hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
4: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
6: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
7: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
8: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko, alap az extra.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
1: társadalmi célú reklámot hallottak.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Az aszályhelyzetről is tárgyalnak a mai kormányülésen. Hazánkban nem okozhat járványt a hantavírus. Sok napsütés várható ma, csak északkeleten lehetnek kisebb esők. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, ezt közölte a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy azért ott gyűlnek össze, mert az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak az aszályhelyzetről, ezután döntenek majd a rövid távon szükséges intézkedésekről. Emellett az ülésen szó lesz majd a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását, és az ország energiaellátásának helyzetéről is tájékozódnak. Nem kell tartanunk a hantavírustól, hazánkban ugyanis kicsi az esélye annak, hogy járványt okozzon. Ezt mondta rádiónknak a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának a vezetője. Bár a kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáron fertőzött, Kemenesi Gábor szerint ilyen esetek korábban is előfordultak.
14: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban. Ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Anders vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
13: Több mint 2,5 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Illegális árusokat értek tetten az ellenőrök egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában, ahol 9 árustól főleg szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. A gyümölcsök penészesek és romlottak voltak, és az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló papírokkal, vagyis súlyos kockázatot jelentettek a gyümölcsök a fogyasztók számára. Havazott tegnap este a Kékestetőn, nagyjából 2 centiméternyi hó hullott, miközben ott kifehéredett a táj, Gyöngyösön teniszlabda méretű jég esett. A horvát határ közelében Letenyén pedig nagyjából 40 mm-nyi eső esett 24 óra alatt. Hogy ma milyen időre számíthatunk, azt már is elárulom. Napos, de szeles időre számíthatunk ma. Az ország nagy részén estig sok napsütés várható, és bár lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, csak az északkeleti tájakon fordulhat elő kisebb eső. A szél viszont sokfelé megélénkülhet. 15-20 fok között alakul ma a hőmérséklet, este pedig 9-15 fok valószínű. A következő napokban melegszik a levegő, de jönnek a záporok. Holnap a Dunántúlon eshet, pénteken viszont országszerte eleredhet az eső. Holnap 23, pénteken pedig 24 fok is lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szájel légkondicionáló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: Köszöntöm a retro hallgatókat 11 óra után 5 perccel, Vágó Piros vagyok. Délután 2-ig töltjük együtt az időnket, és ahogy már mutattam, igen színes lesz az ezórai összeállításunk is. Szerepel benne még Rihanna, a Twisted Sister, velük kezdünk már is.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es.

0: még rosszabb.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nemrég meséltem hallgatóinknak, hogy a fiam hogyan fordította le idézőjelben a Vanilla Ice Ice Ice Baby-ét, és ezzel kapcsolatban érkezett is egy üzenet. Kedves Piros, ilyen még nem volt, hogy hangosan felnevessek munka közben. Jég, jég, csecsemő, ez óriási. Innen is üdvözlöm a fiadat, ilyen. Köszönöm szépen, délután majd átadom neki, hogyha sok föci fakt után hazaér. Annak meg persze külön örülök, hogy sikerült megnevettetni téged. Nem állok neki a dalok címének a fordítgatásának, helyette csak mondom, hogy mi jön. Kim Weidala UK-mmel is folytatom, most pedig szóljon már Cher slágere.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kíváncsi vagyok, segítsenek hallgatóink, hogy mi a helyzet az ország délkeleti részében az időjárás tekintetében, hiszen a mai napon indul a Tour de Hongrie méghozzá a viharsarokban. Gyuláról a gyulai vár mellől rajtolnak, majd várhatóan délben a bringások, és tesznek egy szép nagy kört, ugye Békés Csabára elkarikáznak, és egy másik útvonalon érnek majd vissza Gyulára, így a délután folyamán. Szóval, hogy ott egyébként mi a helyzet időjárás tekintetében, és persze ez egyben egy figyelmeztetés is az úton lévőknek, hogy itt bizony majd útlezárásokra kell készülni, amíg elhalad a mezőny. Szurkolni viszont lehet nekik, ez zseniális, a közvetítéseket szoktuk néha nézni a fiammal. Egyrészt gyönyörű tájakon mennek mindig ezek a bringás versenyek, másrészt pedig annyira jól látni a lelkes közönséget. 0620-22-22-122-es az SMS számunk, folytassuk a Joy-jal, már is érkezik a Valeri a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Legyen szó akár napi, heti vagy a havi bevásárlásról, a minőség és az ár mellett a különböző akciók is befolyásolnak bennünket a választásokban. Sokan szeretik kivágni a kuponokat, esetleg valós füzetkében gyűjteni a pontokat, blokkokat, kódokat, hogy hozzájussanak valamilyen értékesebb konyhai eszközhöz, netán egyéb komoly nyereményhez. Az idén 35 éves pár Magyarország egy egészen különleges és igen emlékezetes nyereménnyel készül a születésnap okán. Egy új építésű, háromszobás, 60 négyzetméteres budapesti lakással a főváros harmadik kerületében. A mai játék kérdésünk pedig úgy szól, hogy hívják a Spár mobil alkalmazását? A. Supershop, B. MySpár. A helyes válaszokat most is várjuk a 0620-22-22-122-es számra.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
4: Drágám, az a tányér a dédié volt.
5: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Május 24-én a legendás bikini slágereivel indul be a szezon a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik. Találkozzunk május 24-én a plázson.
8: Sion Lee kondicionálók, komfortra tervezve. SYEN Sion. www.sion.hu.
9: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást.
11: Heti nyerőtermékek, egyes Csió termékek, egyes pöttyös termékek és egyes Jogobella joghurt italok.
12: Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
13: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
14: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már kapom hallgatóinktól a gyulai, illetve környékbeli helyzetjelentést és időjárás jelentést ugye a ma induló Tour de Hongrie kapcsán, majd ezeket is megosztom hallgatóinkkal, de jöjjön Diana King, I Say a Little Prayer slágere. És persze a Nickelbacket is meghallgatjuk. When We Stand Together, ez is szól hamarosan a retróban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes baba termékek, egyes edusó termékek, és minden jár mosogató tabletta. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spár.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Hosszú lesz a repülőút. Legalább a lábfájdalom ne kínozza. Próbálja ki a Venoruton gélt. Vény nélkül kapható oxerutin hatóanyag tartalmú gyógyszer, ami segít enyhíteni lábfájdalmát. Venoruton. Keresse gélformában is. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Szobítal porok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobítal porok. Kis tasak, nagy adag. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
6: Ha több fronton kell helytállnod,
7: le kell adni a prezentációt.
6: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
8: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Csak az
9: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
10: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
11: Váltsa jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint, a magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
1: A reklám után...
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Nem lesz üzemanyag hiány a kutakon, ezt ígérte a MOL. Beatles rajongói központ nyílik Londonban, északkeleten lehetnek záporok, máshol napos száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Lesz elég dízel és benzin is a kutakon. Magyarországnak ugyanis stabil az üzemanyag ellátása. Ezt írta a MOL azokra a hírekre reagálva, amelyek szerint ma estig elfogyhat a dízel a kisebb kutakról. A társaság azt közölte, hogy az állami stratégiai dízelkészletből biztosított mennyiség valóban elfogyhat ma, de a MOL a saját termelésből továbbra is ellátja a partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyag ellátás folyamatos legyen az országban. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat. Ezt mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
15: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs vármegye egyes területein is. Azonban a csapadék eloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
14: Szabálytalankodó hajósokat kaptak el a Dunán a vízi rendőrök. Egy hetes nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak a múlt héten, amelynek keretében 159 hajót, köztük teher, tartály, személy és sportcélű hajókat ellenőriztek. Helyszíni bírságot 48 esetben szabtak ki, 12 alkalommal pedig szabálysértési feljelentést tettek. Főleg okmányok, engedélyek és biztonsági felszerelések hiányoztak a hajósoknál, de volt, aki ittasan vezetett, és olyan is, aki ellopott egy elektronikus bóját. Látogatóközpont lesz a londoni Beatles székházból. A 7 emeletes épületben egy interaktív múzeumot alakítanak ki, ahol be lehet majd nézni az egykori stúdiókba, oda, ahol a Let It Be album készült. Emellett hozzá lehet férni a legendás együttes zenei archívumához, és arra a tetőteraszra is fel lehet majd menni, ahol 1959-ben az utolsó nyilvános fellépését tartotta a Liverpooli négyes. A központ a tervek szerint 2027-ben nyitja meg kapuit. Napos időben bízhatunk ma. Estén az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak az északkeleti tájakon élők számíthatnak kisebb esőkre. A szél viszont sokfelé megerősödik. 15-20 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 9-15 fokig hűl a levegő. Holnap is sok napsütés várható, de délután a Dunántúlon már eleredhet az eső, pénteken pedig országszerte előfordulhatnak záporok. Viszont egyre melegebb lesz, holnap 18-23, pénteken 18-24 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Dél is elmúlt már 4 perccel. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, jó étvágyat az éppen ebédelőknek. Ebéd mellé is érkezik majd Presser Gábor nagy utazása, a Nickelback slágere. Az Alphaville-lel indulunk, Sounds Like a Melody.

legalábbis a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Presser Gábor megint nagy zenei utazásra készül idén is, vagy inkább úgy mondom, hogy több állomásosra, amihez bennünket is invitál. Részleteket majd később, most viszont érkezett egy kérdés az SMS falunkra. Szia Piros, lehetne tudni valamit az M1-ről, miért állunk lassan 2 órája? Megnéztem, de a szokásoson kívül nincs semmi, tehát ugye Budapest felé, Tata és Tatabánya között, illetve kicsit távolabb is, lassulás és szakaszos torlódás tapasztalható a lezárások miatt, de ugye nem írtad meg, hogy hol és milyen irányban van ez az áldogálás 2 órája. Itt mindig ugye azt javasolják, hogy ha személyautóval van az ember, akkor az átterelt belső sávot használja, mert az azért haladósabb. Az M5-ösön viszont azt tudjuk, hogy Szeged felé Újhartyán közelében még korábban felborult és keresztbe fordult egy kamion. Itt már elengedték az autókat a 30-as kilométernél, de Ócsa térségében továbbra is kiterelik az arra közlekedőket, és már itt is torlódásra kell készülni. Aki teheti, válaszon másik útvonalat, de ugye azt is kalkulálja bele, hogy nyilván így a környező utak is telítettebbek, sokkal nagyobb a forgalom, mint egyébként, úgyhogy valószínűleg azért ott sem lehet pikpak előre jutni. Jó utat kívánunk tehát mindenkinek, jöjjön a Cat Move és a Give It Up a Retro Rádióban.

0: sok siker!
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A legutolsó információk szerint ma 13 óra 20-kor rajtolnak majd Gyuláról a Tour de Hongrie versenyzői, és két egyháza érintésével elérik majd Békés Csabát, onnan pedig Doboz irányából térnek vissza a rajt helyszínére, Gyulára. Kértem hallgatóinkat, hogy meséljenek, milyen az idő ott, és Móni ezt írta: most Gyulán süt a nap, egy olyan helyen dolgozom, ahol le lesz zárva az utca, így már átálltam a kocsival, az ablakon azért kinézek majd. Jól teszed, Móni, egyrészt ennyi pihenő szerintem belefér, munka közben meg lehet, hogy nekik is jót tesz, hogyha egy kicsit hallanak legalább egy hajrát tőled. Sofőr Krisztián is írt nekünk: Mezőtúron jelenleg napos, gomoly felhős, szeles, a hőmérséklet 15 fok, ez a város kb. 10 kilométerre van a Békés megyei vonaltól, tehát valószínűleg ott is szeles az idő, úgyhogy a bringásoknak az erős széllel kell majd megküzdeniük. Hú, igen, itt is tulajdonképpen a fővárosban, meg valószínűleg az egész országban jóval nagyobb a szél, mint amit kellemesnek nevezhetnénk, de az is biztos, hogy ezek a bringások mindenféle fajta időjárási körülményre fel vannak készülve. Az autósoknak pedig sok türelmet kívánunk, hiszen azokon a részeken, ahol elhalad a mezőny, leállítják majd a forgalmat, rendőri irányítással dolgoznak, úgyhogy azt kérik mindenkitől, hogy figyelmesen közlekedjen. Kedvelt slágerekkel folytatom, úgyhogy már is a Queen I Want to Break Free szól a Retro Rádióban.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A sorsolást megtartottuk, jöjjön hát Spár játékunk, és én már is telefonálok.
3: Marlin József.
1: Jó napot kívánok, én pedig Vágó Piros vagyok a Retro Rádióból.
3: Későkon, jó napot kívánok.
1: Tegeződhetünk, József.
3: Megtisztel.
1: Jó, köszönöm szépen. Elhangzott egy kérdés, ugye jóval korábban, illetve többször is elhangzott egy Spárral kapcsolatos kérdés, és tőled is helyes megfejtést kaptunk. Kérdés ugye úgy hangzott, hogy hogy hívják a Spár mobil alkalmazását. A Supershop vagy B My Spár, és te is helyesen írtad, szóval mi a helyes válasz?
3: My Spár.
1: Igen!
2: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy 35 ezer forint értékű Spár ajándékkártya a Spár Magyarország jóvoltából.
3: Jaj, fantasztikus!
1: Egyébként te intézed az ilyen napi bevásárlásokat, vagy közösen intézitek?
3: Hát a bevásárlásoknak mondjuk a 70-75%-át én intézem családon belül.
1: Aha, és akkor használod is ezt a MySpár applikációt?
3: Igen.
1: Jó, ez most hozott neked egy 35 ezer forintos utalványt, úgyhogy szuper, gratulálok!
3: Nagyon-nagyon köszönöm!
4: Válts a jövőre! Omoda és Gyíkó benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyíkó.hu weboldalra. Omoda és Gyíkó. Alap az extra!
5: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
6: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
7: Mindennapi intim higiénia? Cicatridina intim tisztító hab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina intim tisztító hab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi Csirke. Master Good.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
10: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
11: Majd ha, vagy most!
0: Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
12: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
13: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúr buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúr buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúr buddhista közösség támogatásával.
12: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Lehet, hogy van, akinek most ebéd után szüksége van egy kis néhány percnyi mélázásra. Ehhez is kínálunk zeneszámokat a következő percekben, mert hogy Michael Jackson és a Giving to Me is szól majd hamarosan, ezt megelőzi egy gyönyörű film, gyönyörű betétdala, amiben ugye Julia Robertset az egekig emelte a Micsoda nő főszerepe, ez pedig az aláfestő zene volt a Roxette-től, itt

0: Hétköznap.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görögdinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szobítalporok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobítalporok. Kis tasak, nagy adag. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Csió termékek, egyes pöttyös termékek és egyes Jogobella joghurt italok. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
7: Miért van nálad Cicatridin a hüvelykúp? Ilyet anyukám használ változókori hüvelyszárasságra.
8: Nekem is az lett. A fogyókúra és az allergiámra szedett gyógyszer okozhatta.
7: És mit éreztél?
8: Viszkető, égő érzést, és a párommal fájdalmas volt az együttlét. De a hormonmentes Cicatridin a hialuronsavval sokat segített.
7: Cicatridin a hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
10: Úgy is tett.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
0: A reklám után...
1: Hírek a Retro Rádióban.
13: Kezdődik az országos szúnyoggyérítés. A jövőben nem lehet fákat kivágni a védett erdőkből. Napsütésre, szélre és kisebb záporokra is számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kezdődik a szúnyogok elleni védekezés, amelyet idén is a katasztrófa védelem koordinál. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, ezt mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
14: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lesz lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyésző helyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
13: Beállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, ezt írta a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a posztja szerint azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére, szerinte ugyanis az erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét is jelentik. Azt is hozzátette, hogy átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Sokan segítik majd a meteorológusokat. Több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. Magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok jelezték, hogy kihelyezhetnek náluk egy kisméretű meteorológiai állomást, amely rögzíti majd a hőmérsékletet, a szél irányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. A Hungaromet munkatársai a következő hetekben döntenek arról, hogy kik vehetnek részt a mérőhálózat kialakításában. A TikTokon hirdette magát egy pénzhamisító, most kapták előt a rendőrök. A 23 éves fiatal 10.000 forintos hamis bankjegyeket hirdetett, amelyekért kriptovalutában lehetett fizetni. Bár a fiatalember tagadta, hogy bárkinek adott volna a hamis pénzből, a kriptopénztárcájában több mint 18 millió forint gyűlt össze. Az ügyben pénzhamisítás és csalás gyanúja miatt folyik eljárás, a fiatal férfi pedig szabadlábon védekezhet. Napos, de szeles időre számíthatunk ma. Az ország nagy részén estig sok napsütés várható, és bár lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, csak az északkeleti tájakon fordulhat elő kisebb eső. A szél viszont sokfelé megélénkülhet. 15-20 fok között alakul ma a hőmérséklet, este pedig 9-15 fok valószínű. A következő napokban melegszik a levegő, de jönnek a záporok. Holnap a Dunántúlon eshet, pénteken viszont országszerte eleredhet az eső. Holnap 23, pénteken pedig 24 fok is lehet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szájen légkondicionáló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, 1 óra múlt 5 perccel, Vágó Piros vagyok. Töltsék velem ezt a következő 60 percet, amiben remek slágereket válogattunk. Bonnie Tyler-től, a Holding Out for a Hero-t, jó kis lendületes dal, Britney Spears-szel, most pedig Stevie Wonder kezd. Retro.

a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A mai nap meglepetése volt, hogy így május 13-a reggelre virradóra a kékes tetőt belepte a hó, és nem is csak egy ilyen porcukor lepellel, hanem 2,5 centiméteres hóvastagságot mértek, ami még reggel is megvolt, most viszont rápillantottam a webkamera képére, mostanra azért már elolvadt a hó. Szóval a fagyos szentek szorgoskodtak ezek szerint. Bonifác talán már nem ront tovább a helyzeten, most egy ilyen nyugalmi állapotba került az időjárás még a holnapi napra is, bár marad ez a szeles, komoly felhős idő. Aztán pénteken egy újabb mediterrán ciklon ér majd el minket, és ha minden igaz, akkor több napon keresztül számíthatunk majd egy kicsit nagyobb mennyiségű esőre, mint amennyi hullott az előző napokban. Az öntözőkannával és a slaggal egész egyszerűen hősök lehetünk a növények szemében, Bonnie Tylerrel pedig a Hősre várva dalt játszom mindjárt Britney Spears után a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is friss közlekedési infókkal folytatjuk, mert hogy az M5-ösön Szeged felé Újhartyán közelében még ugye korábban történt komoly baleset, ennek a helyreállítási munkálatai mind a mai napig tartanak, és ugyan a mögötte feltörlődött autókat elengedték, de a 30-as kilométernél Ócsa térségében továbbra is kiterelik az arra közlekedőket, és már itt is torlódik a forgalom, vagy még, attól függ honnan nézzük, aki teheti, válasszon más útvonalat. Sokan kerülnek az 5-ös főúton, ezért a környék útjain és településein, így Ócsán, Dabason és Újhartyán környékén is óriási torlódás alakult ki. Tehát egy picit nagyobb kerülőt érdemes tenni, a 4-es főút felé Albert-Tirsáig és onnan Örkény felé tartva lehet elérni az M5-ös autópályát. Az M0-áson pedig a déli szektorban Gyál térségében javítják a szalagkorlátot az M1-es felé. Itt egy sávot lezártak, közel 5 kilométeres torlódásra kell készülni. Jó utat kívánunk, várjuk a közlekedési infókat is a 0620 22 22 122-es számra. Taylor Dane és a Tell It To My Heart szól mindjárt a Hooligans királylányával együtt.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a dal sehol nem hiányozhat a Hooligans repertoárjából. Akár a múlt hétvégi nagyváradi, akár valószínűleg az e hétvégi kiskörösi koncerten biztos, hogy szól majd a királylány. A 30. születésnapját ünnepli a zenekar, pörögnek tovább egész évben. Ugye februárban volt nagy arénás koncert, és ezek szerint a fiúknak nincs megállás. Mint ahogy nekünk sem, mert hogy mindjárt folytatjuk majd Shaggyvel az In the Summertime slágerrel, most pedig már Whitney Houstonnak adom át a szót. Itt az I Wanna Dance with Somebody-val.

0: két óra van, 4 perc múlva egész pontosan. Repül az idő, és ugye nem csak a mai napon belül, hanem már holnap ugye a csütörtökbe vágunk majd bele. Én pedig most átadom a szót Dénes Tamás kollégámnak. Köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spar vagy Interspar áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpar appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek, egyes babatermékek, egyes edusó termékek és minden jár mosogató tabletta. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Mit hozzak inni?
5: Baracsklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
4: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vita Fruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
6: Itt a május. Jönnek a Joy napok az XXX Lutzban.
7: Irányozz XXX Lutz!
6: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
10: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
9: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
10: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
9: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
11: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
12: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
11: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
14: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
15: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Az aszály helyzetről is szó lesz a mai kormányülésen. Nem okozhat járványt a hantavírus. Sok napsütés várható ma, és csak északkeleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, ezt közölte a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy azért ott gyűlnek össze, mert az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak az aszály helyzetről, ezután döntenek majd a rövid távon szükséges intézkedésekről. Emellett az ülésen szó lesz majd a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását, és az ország energiaellátásának helyzetéről is tájékozódnak. Nem kell tartanunk a hantavírustól, hazánkban ugyanis kicsi az esélye annak, hogy járványt okozzon. Ezt mondta rádiónak a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának a vezetője. Bár a kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáron fertőzött, Kemenesi Gábor szerint ilyen esetek korábban is előfordultak.
18: A szűk közösségbe közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban. Ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Anders vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
17: Nevelő szülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretetszolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak, akik a júniusban kezdődő tanfolyamon a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A Máltai Családok Háza nevelő szülői hálózatban 10 vármegyében több mint 280 gyereket nevelnek a szülők, köztük számos fogyatékossággal élő halmozottan sérült gyermeket is. Jelenleg pedig országszerte több száz gyerek vár arra, hogy szerető családba kerüljön. A hétvégén lesz a múzeumok majálisa. A Magyar Nemzeti Múzeum kertjében 104 intézmény mutatkozik be szerte az országból. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel és szakmai beszélgetésekkel várják. A rendezvény célja pedig az, hogy megmutassák, hogy a múzeum nem csupán kiállító, hanem közösségi tér is. Napos időben bízhatunk ma. Esténk az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak az északkeleti tájakon élők számíthatnak kisebb esőkre. A szél viszont sokfelé megerősödik. 15-20 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 9-15 fokig hűl a levegő. Holnap is sok napsütés várható, de délután a Dunántúlon már eleredhet az eső, pénteken pedig országszerte előfordulhatnak záporok. Viszont egyre melegebb lesz, holnap 18-23, pénteken 18-24 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes szerda délután kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, 13-a van, igaz?

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 8 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és az igazság, hogy néha a szeretet kevés. Itt gondolok arra, hogy például én nagyon-nagyon szeretek olvasni, nem egyedül vagyok, és én még mindig fontosnak tartom a könyveket, pláne most, amikor tényleg azt látom, hogy gyerekek szinte csak a telefonjukba merülve utaznak a villamosokon, buszokon, vonatokon. Hát ehhez képest Érden egy zseniális ötlet volt, hogy egy régi nem használt buszmegállóból könyvmegállót csináltak, egy nagyon-nagyon kedves kis helyet, kis szőnyeggel, asztalkával, székekkel, képekkel a falon, és egy könyves polccal, amit folyamatosan töltenek fel könyvekkel, és ingyen lehet kölcsönözni, vagy akár leülni egy picit olvasni itt a könyvmegállóban. Szerintem zseniális az ötlet, ingyen csinálják önkéntesek, annyi, hogy belepecsételik a kis pecsétüket, hogy tudják róla, hogy miről van szó. Hát ehhez képest valaki rendesen lopja ezeket a könyveket, az érdi piacon is látták már ezeket a könyveket, még egyszer hangsúlyozom, amit ingyen, önkéntek raktak. Szóval ezeket valaki haszonszerzés céljából vitte el. Így most az érdi könyvmegálló önkéntesei arra kérik az embereket, hogy ezekből a könyvekből ne vásároljanak, ezt ugyanis tényleg szeretetből rakták ki, az olvasás kedvéért, az élmény kedvéért. Támogatom a kezdeményezést, és tényleg csak azt tudom mondani, hogy nem értem azokat az állatokat, akik ellopnak könyveket mások szórakozása elől, és amit loptak, még pénze is teszik. Na mindenre jön a Labus és a Be My Lover itt a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Midnight Oil-al vagy a Zanzibárral folytatom majd itt a Retrórádióban. Most némi közlekedés 14 óra 38 perckor. A mikrofonnál Dénás Tamás. Margit írja, hogy az 50-es főúton Alsó-Némedi után Dabas felé hatalmas a torlódás. Áll a forgalom, akkor elmondom itt a lényeget, mert közben megírta az útinform. Továbbra is tart a pályazár az M5-ös autópálya Újhartyán térségében, ahol még a kora reggeli órákban felborult és keresztbe fordult egy kamion, ezzel elzárva teljes szélességben a Röszke felé vezető oldalt. A 48-as kilométernél a berekett járműveket a belső sávon elengedték, azonban a 30-as kilométernél Ócsa térségében továbbra is kiterelik a pálya forgalmát. A kiterelés előtt is már óriási a torlódás. Érdemes más útvonalat választani, ugyanis az 5-ös főúton is, ahogy hallhatták, nagyon sokan kerülnek. Így Ócsán, Dabason, Újhartyán környékén is full tele van minden. A 4-es főút felé érdemes Albert Irsáig kerülni, aztán Örkény felé, az M5-ösre vissza lehet kanyarodni.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 14 óra 48 perc van. Alig, hogy elmondtam, hogy mi van az M5-ösön, Andris telefonált, hogy ebben a pillanatban megnyitották a pályát. Tehát az M5-ösön, ha haladni nem is igazán lehet, mert nagyon nagy dugó van, de legalább megnyitották a pályát. Köszi az információt, cserébe mindjárt a Real McCoy jön, előtte Fancy és a Bolero, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, és most már többen is jelezték SMS-ben, hogy az M5-ösön véget ért a pályazár. Újhartyán térségében, ugye ott a kora reggeli órákban felborult, és keresztbe fordult egy kamion. Ezzel elzárta teljes szélességében a Röszke felé vezető oldalt a 48-as kilométernél. Nos, annyi történt, hogy most már feloldották a pályazárat, Ámbátor még mindig piszok nagy a torlódás, és ez gyanítom még egy ideig el is fog tartani, úgyhogy ne csodálkozzanak az arrajárók. Mi viszont megyünk tovább, mindettől független. Például azért, hogy lejátsza majd a következő órában a Neoton Família egykori nagy sikerét. Vagy éppen a Backstreet Boys ma már retrónak számító slágerét, az Everybody. És még sok más nagy sikert majd a folytatásban, csak itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek, egyes Csio termékek, egyes pöttyös termékek és egyes Jogobella joghurt italok. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
3: Mennyi piroska szerped van itthon?
4: Imádjuk. Használom sütéshez, főzéshez, koktélokhoz és fincsi üdítőket készítünk belőle. Visszaváltható üveges piroska szörp, málna, eper, narancs, gozda, citrusmix és még meg annyi ízben.
5: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
7: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
8: Úgy is tett.
9: Hány óra?
8: Hajnal 2.
9: Megint nem alszol?
8: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
9: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
7: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Alszol.
7: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
1: A reklám után...
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Nem lesz üzemanyag hiánya kutakon, ezt ígérte a MOL. Horgásztavakat is érint az aszbeszt szennyezés. Jönnek az áporok, ma északkeleten, holnap a Dunántúlon eshet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Lesz elég dízel és benzin is a kutakon. Magyarországnak ugyanis stabil az üzemanyag ellátása. Ezt írta a MOL azokra a hírekre reagálva, amelyek szerint ma estig elfogyhat a dízel a kisebb kutakról. A társaság azt közölte, hogy az állami stratégiai dízelkészletből biztosított mennyiség valóban elfogyhat ma, de a MOL a saját termelésből továbbra is ellátja a partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyag ellátás folyamatos legyen az országban. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a terméskilátásokat. Ezt mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
14: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelő állományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
13: Két vasvármegyei horgásztavat is érint az aszbeszt szennyezés. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint az Abértó és a Dozmati víztározó parkolóiban és bekötő útjaiban is kimutatták az aszbeszt jelenlétét. Ezért a parkolókat lezárták és arra kértek mindenkit, hogy gyalog vagy kerékpárral se közelítsék meg az érintett helyszíneket. Az aszbeszt azért veszélyes, mert ha belélegezzük a rostjait, akkor azok tüdőbetegséget és rákot okozhatnak. Látogatóközpont lesz a londoni Beatles székházból. A 7 emeletes épületben egy interaktív múzeumot alakítanak ki, ahol be lehet majd nézni az egykori stúdiókba, oda, ahol a Let It Be album készült. Emellett hozzá lehet férni a legendás együttes zenei archívumához, és arra a tetőteraszra is fel lehet majd menni, ahol 1959-ben az utolsó nyilvános fellépését tartotta a Liverpooli négyes. A központ a tervek szerint 2027-ben nyitja meg kapuit. Napos, de szeles időre számíthatunk ma. Az ország nagy részén estig sok napsütés várható, és bár lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, csak az északkeleti tájakon fordulhat elő kisebb eső. A szél viszont sokfelé megélénkülhet. 15-20 fok között alakul ma a hőmérséklet, este pedig 9-15 fok valószínű. A következő napokban melegszik a levegő, de jönnek a záporok. Holnap a Dunántúlon eshet, pénteken viszont országszerte eleredhet az eső. Holnap 23, pénteken pedig 24 fok is lehet.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ahogy Renitől is hallhatták, ma gyönyörű napsütéses idő van, de ma van a leghűvösebb a héten. Ennél már melegebb lesz, és valamivel csapadékosabb idő is. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás. Hamarosan érkezik a kész, vagy éppen már...

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 9 perc múlva lesz délután 3:30 a mikrofonnál. Dénes Tamás, én gondolom mindenki emlékszik arra, hogy nagyjából pont egy évvel ezelőtt 2025. május 25-én leszállt a francia elnöki különgép a vietnámi Hanoiban, és mielőtt kiszállt volna a francia elnöki pár, azaz Emmanuel Macron és felesége Brigitte Macron, hát egy pofon megtörtént ott a gépen, a feleség arcon legyintette az elnököt, aki persze miután észrevette, nyitva az ajtó, mosolyogva kiszállt, és semmit mondó mondatokat mondott, de hát mindenki tudta, hogy valami ott történt a gépen. Most megjelent Franciaországban egy könyv, amely arról árulkodik, hogy valószínűleg egy SMS robbantotta ki ezt a kis belharcot a repülőgépen, ugyanis Brigitte Macron egy olyan üzenetet olvasott el, amit nem kellett volna. A feladó egy emigrációban élő francia-iráni színésznő volt, és érezhető volt, hogy a két fél vonzódik egymáshoz. Ezt kérte állítólag a könyv szerint számon Brigitte Macron a férjén, és ebből lett a pofon, sőt, egy mondat, amit a szájról olvasó tűnjel te lúzernek fordított, és ezt a hölgy mondta a férjének. Az elnök felesége később így kommentálta az eseményt: fáradt voltam, nem tudtam a gépen aludni, nem akartam leszállni a gépről, megpróbált felvidítani, vizet hozott, én pedig eltoltam magamtól, hát a könyv inkább mást mond ezzel kapcsolatban. A folytatásban zseniális művészek, zseniális dalokkal jön a Kiss és a Neoton Familia, és előttük itt a Backstreet Boys és az Everybody a Retro Rádióban. Everybody.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Mindjárt a Menetworkkel és a Pet Shop Boys-zal folytatom. 15 óra 38 perc van, közlekedjünk, sok mindenről lehet most beszámolni. Kezdem rögtön a legfontosabbal. Megszűnt a kiterelés és a pályázár az M5-ös autópályán, ahogy jeleztem korábban Újhartyánnál Röszke felé, ahol még a kora reggeli órákban felborult és keresztbe fordult egy kamion a 48-as kilométernél. Megindult a forgalom, de elég nagy a dugó. Továbbra is sokan kerülnek az 5-ös főúton, ezért a környéken irtózatos nagy dugó van. Itt SMS-ben kérdezi valaki, azt írja a navigáció, valahol Tata és Tatabánya között baleset történt, Budapest felé állunk és várunk. Utána néztem, M1-es autópálya torlódás Budapest felé Tata és Tatabánya között, valamivel kicsivel távolabb ismét lassulás, szakaszos torlódás Szárliget és Biatorbágy között. Ennyit tudtam az útinformból kitekerni. Még egy hírem van, a Fradis annyi azt írja, hogy 17. kerület Budapest Rákoskeresztúri elágazásnál 3-as karamból Budapest felé busz két személyautóval, mentőrendőr már a helyszínen.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, 2 perccel járunk, 3:44 után a folytatásban a Brit Pet Shop Boys érkezzék, méghozzá Suburbia, azaz a külváros című dalokkal, amelynek érdekessége, hogy a hasonló című 1983-as amerikai film adta az alapokat, illetve a brixtoni lázadások, nevezzük így, a 80-as évek elejéről. Mindez itt a folytatásban a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió közben az Útinform jelezte, hogy a 10-es főúton Nyergesújfalu belterületén összeütközött két személyautó az 56-os kilométernél, a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Menjünk tovább, a következő órában is nagy slágerek, például a Bestiáktól. És maradjunk a csajoknál, itt lesz majd a Pointer Sisters is. És fiúk, lányok, vegyesen a folytatásban, de csupa nagy sztár, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer. Csak az
4: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Hosszú lesz a repülőút. Legalább a lábfájdalom ne kínozza. Próbálja ki a Venoruton gélt. Vény nélkül kapható oxerutin hatóanyag tartalmú gyógyszer, ami segít enyhíteni lábfájdalmát. Venoruton. Keresse gélformában is. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
10: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
11: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy 5-ajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
12: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
13: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
14: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
15: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
16: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
15: Társadalmi célú reklámot hallottak.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Döntések is születhetnek az első kormányülésen. Kezdődik az országos szúnyoggyérítés, melegszik a levegő, holnap 23, pénteken 24 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, ezt közölte a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy azért ott gyűlnek össze, mert az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak az asszály helyzetről, ezután döntenek majd a rövid távon szükséges intézkedésekről. Emellett az ülésen szó lesz majd a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását, és az ország energiaellátásának helyzetéről is tájékozódnak. Leltárt készített Orbán Viktor. A korábbi miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában beszélt arról, hogy Magyarország gazdasági növekedése ma a második legmagasabb az Unióban, emellett 1 millióval több munkahely van, mint 2010-ben. A volt kormányfő a családi adókedvezményeket, az otthonteremtési támogatásokat, a rezsicsökkentést, a 13. és 14. havi nyugdíjat, valamint a bérek emelkedését is megemlítette, emellett közölte azt is, hogy Magyarország ma Európa legbiztonságosabb ország. Kezdődik a szúnyogok elleni védekezés, amelyet idén is a katasztrófa védelem koordinál. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, ezt mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
19: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek ide víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
18: Egy 4-es együttállás lesz látható május 20-án az esti égbolton. Egy L betűt formáz majd a Jupiter, a Holdsarló és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Pollux és a Castor. A különleges égi jelenséget szabad szemmel is megcsodálhatjuk majd, ha nem lesznek felhők az égen. Hogy a következő napokban mennyire lesz borongós időnk, azt már is elárulom. Napos időben bízhatunk ma. Estén az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak az északkeleti tájakon élők számíthatnak kisebb esőkre. A szél viszont sokfelé megerősödik. 15-20 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 9-15 fokig hűl a levegő. Holnap is sok napsütés várható, de délután a Dunántúlon már eleredhet az eső, pénteken pedig országszerte előfordulhatnak záporok. Viszont egyre melegebb lesz, holnap 18-23, pénteken 18-24 fok között alakul a hőmérséklet.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Már ez a 16 Celsius fok meglehetősen hűvöset jelent ilyenkor május közepén, de az egyik oldal itt a neten már felhívja a figyelmet az erős UV-sugárzásra óvatosan a napozással. A mikrofon

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 6 perc múlva lesz. Délután 5:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, jelen pillanatban 16 fokot mutatta a hőmérő higanyszálait a retro rádiónál, de egyébként ugye a tegnapi napon még sok felé mértek 22-23 fokot, és aztán jött a hidegfront, és ez megtette hatását, úgyhogy ha valakinek új lenne, akkor már is elárulom. Igen, havazott hajnalban, méghozzá a kékes tető fehérbe borult. Hát azt nem tudom, hogy igazából nagyjából fehérbe borulásnak lehet-e mondani, 2 centi hó esett le, de hó volt méghozzá május 13-án, ami nem egy gyakori jelenség, de egy ilyen hidegfront betöréskor ez is előfordulhat, ugyanis a hőmérő higanyszála kékes tető -1 fokot mutatott. Ebbe ez a cseppnyi hó azért bőséggel belefér. Hát ilyen is volt május közepén itt Magyarországon 2026-ban. Na meg nem is olyan régen az, hogy Eros Ramazzotti egy zseniális koncertet adott az MVM Domban, amin többek között ezt a dalt is az egyik kísérőjével elénekelte. Jön a Cosa della Vita Eros Ramazzottival, ezúttal az eredeti Tina Turnerrel a Retro Rádióban.

0: Vezetés közben minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Kocintóssal és a Pointer Sisters nagy slágerével folytatom majd itt a Retrórádióban, most viszont közlekedjünk 5 perc múlva lesz. 3:45 a mikrofonnál Dénes Tamás. Megszűnt a kiterelés és a pályázár az M5-ös autópályán Újhartyánnál, Röszke felé, ahol még a kora reggeli órákban felborult és keresztbe fordult egy kamion a 48-as kilométernél. Most már a belső sávon megindult a forgalom, sokan kerülnek az 5-ös főúton, ezért a környék útjain és településein, Ócsán, Dabason, Újhartyán környékén iszonyatos torlódás van, de már nem érdemes kerülni. Motoros ütközött személyautóval az 51-es főút és az 5202-es jelű kereszteződésénél, Taksonynál, a 22-es kilométernél itt félpályás a lezárás, míg az M1-es autópályán 10 kilométert meghaladó dugó alakult ki Budapest felé, Komárom és Tatabánya között. Ez azt jelenti, hogy egy jó órával is megnövekedhetett a menetidő, érdemes más útvonalat választani.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

világon. Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, 3 perccel járunk most már 3:45, utána folytatásban egy milyen furcsa kimondani nyugat-német csapat következzék, tehát 1985-ben ők még nyugat-németeknek számítottak, ők voltak a Silent Circle, két remek lemezzel lepték meg a világot, a többi már olyan hanyagolható volt. A két lemez egyikéről, az elsőről szóljon most a Touch in the Night itt a retro rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió hallgatónk szerint azért alakul a helyzet az M5-ösön, ugye Újhartyánnál történt súlyos baleset Röszke felé. Lassan most már azért megindul a forgalom, de dugó még mindig van. Köszi az információt. Menjünk tovább, hiszen a következő órában szerepet kap majd a jubileumi koncertjére készülő Bonbon zenekar. De lehet majd énekelni gálával is a Freed from Desire. És még majd sok más nagy slágert majd itt a Retro Rádióban, a folytatásban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes baba termékek, egyes edusó termékek és minden jár mosogató tabletta. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Sziasztok, sportarcok!
5: Kihagyhatatlan májusi kuponajánlatok az Intersportban. Szerezd be kényelmes túracipődet, márkás futócipődet és menetkész KTM, Genesis és Scott kerékpárodat vagy e-bike-odat most akár 50% kedvezménnyel. Az akciós kuponokat keresd az intersport.hu-n. Intersport.
6: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
7: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Farm, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
8: familypark.at.
9: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
10: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
11: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7 millió 999 ezer forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
13: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ípekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
14: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
15: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
16: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel, csak 200
18: 299 forint, a 150 g-os pilos szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
19: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
20: Skoda.
21: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
22: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
21: Társadalmi célú reklámot hallottak.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Az aszályhelyzet megoldásait vizsgálja első ülésén az új kormány. Lesz elég üzemanyag a kutakon, több mint ezren rekedtek egy óceánjárón. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az aszályhelyzet megoldási lehetőségeiről egyeztetett a miniszterelnök az első kormányülés előtt. Magyar Péter ma is pusztán tárgyalt, több tárcavezető társaságában a vízügyi hatóságok szakembereivel, a ma is pusztai vízőrzőkkel és gazdálkodókkal. Elhangzott 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból. Az új kormány Ópusztaszeren tartja első ülését, ahol döntést hoznak az aszályhelyzet rövid távú kezelése mellett, az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását, és az ország energiaellátásának helyzetéről is tájékozódnak. Lesz elég dízel és benzin is a kutakon. Magyarországnak ugyanis stabil az üzemanyag ellátása, ezt írta a MOL azokra a hírekre reagálva, amelyek szerint ma estig elfogyhat a dízel a kisebb kutakról. A társaság azt közölte, hogy az állami stratégiai dízelkészletből biztosított mennyiség valóban elfogyhat ma, de a MOL a saját termelésből továbbra is ellátja partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyag ellátás folyamatos legyen az országban. Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretetszolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak, akik a júniusban kezdődő tanfolyamon a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózatában 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevelnek a szülők, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Jelenleg országszerte több száz gyerek vár arra, hogy szerető családba kerüljön. Több mint 1700-an vesztegelnek egy óceánjáróhajón Bordóban. Vírusfertőzés gyanúja miatt rekedtek a dél-franciaországi város kikötőjében, miután az egyik utas meghalt, és felmerült a hányás hasmenést okozó kórokozó gyanúja. Egy 90 éves utas vesztette életét, és 50 embernél jelentkeztek tünetek. Norovírusra tesztelik őket. A gyomorinfluenza hátterében ételfertőzést gyanítanak. Nagy rész derült idő lesz, csapadék nem várható, és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
21: Az időjárás jelentés támogatója a Szájel légkondicionáló.
23: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Megszűnt a kiterelés és a pályázár az M5-ösön Újhartyán térségében a Röszke felé vezető oldalon, ahol még a kora reggeli órákban felborult és keresztbe fordult egy kamion, írja az Útinform. A 48-as kilométernél a belső sávon megindult a forgalom. Sokan kerülnek az 5-ös főúton, ezért a környék útjain és településein, így például Ócsán, Dabason és Újhartyán környékén még mindig jelentős torlódásra kell készülni. Motoros ütközött autóval az 51-es főút és az 52-02-es jelű út kereszteződésében Taksonynál, a 22-es kilométernél félpályás útzár van. Az M1-esen 10 kilométert meghaladó torlódás alakult ki Budapest felé, Komárom és Tatabánya között, akár 50 perccel is hosszabb a menetidő, aki teheti, válaszol másik útvonalat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: 5 perc elmúlt délután, 5 óra, és ezen a szerdai délutánon változatlanul napsütés, erős széllel, és

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 4 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, nem tudok elmenni amellett a fotó mellett, amit most minden újság, minden internetes lap legközöl. A 79. Cannes Filmfesztivál nyitó estéjén ugyanis az egyik sztár, aki felvonult a vörös szőnyegen, nem volt más, mint a 88 esztendős Jane Fonda. És hát az alakja, még azt kell mondjam, 88 évesen is hibátlan, de az arcában van valami, amitől nem Jane Fondás. Én tudom, hogy a különböző szépség operációk mennyire tudnak változtatni az arcon, de hát Jane Fonda már nem úgy néz ki, nyilván a 88 év is szerepet játszik, mint annó mondjuk például a Barbarellában egyik kedvenc science fiction filmemben, vagy amikor éppen ő volt az aerobik királynő, a hosszú kötött zokniba, ki nem emlékezne a 80-as évek elején ő rá így. Na mindegy, ez az én megjegyzésem volt, attól még Jane Fondát nagyon-nagyon szeretjük, úgyhogy jöjjön is neki és másoknak is Elena Miles előtt itt a London Beat és az I've Been Thinking About You a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Totóval és Russ Stewarttal folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most gyorsan közlekedjünk, 3 perc múlva lesz. 3:46 a mikrofonnál Dénes Tamás. Egy SMS, ami talán a legfontosabb, nincs már dugó az M5-ösön, simán lehet közlekedni, írja a hallgatónk, és gyorsan ehhez hozzáteszem, hogy az M5-ösön még a délelőtti órákban súlyos baleset történt, keresztbe feküdt egy kamion, állt a forgalom majd egy fél napon keresztül. Most már viszont, ahogy hallhatták, Röszke felé is jól lehet közlekedni. Köszönöm szépen az információt. Hír még, hogy az M0-ás déli szektorán Szigetszent Miklós térségében az M5-ös felé baleset történt a 18-as kilométernél, a 0-áson sávzárásra készüljenek, 5 kilométert meghaladó a dugó. M1-es szakaszos torlódás Budapest felé Komárom és Tatabánya között, a menetidő akár fél órával is megnöveghethet, ebben ezért érdemes akár másik útvonalat is választani.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ne felejtsék ma este is 8 órától Abba házi presszó. Csabi ma esti vendégei a KFT együttes két oszlopos tagja, Bornai Tibor és Márton András lesznek majd este 8-tól, tehát itt a retro rádióban. Most viszont indul a szokásos két órás élő retro kívánság műsor Nyerges Izával és Mike Oldfield-dal. Én ezzel búcsúzom mára, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanígy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 millió 790 ezer forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár app és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek, egyes Csio termékek, egyes pöttyös termékek és egyes Jogobella joghurtitalok. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Mit hozzak inni?
6: Baracsklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
5: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vitafruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
7: Vesekőre, enyhe húgyúti fertőzésre, felfázásra szedjen Rovatinex kapszulát vagy cseppeket. A Rovatinex megelőzheti a vesekő képződést, görcsoldó hatású, gyógyszertárban vén nélkül kap. Gyógyszer. Mesekő diéta. www.rovatinex.hu. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
9: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyecsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
10: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
11: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
12: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
14: Küldetésünk az ön terményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
15: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
16: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
17: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Intenzív dróntámadás érte Kárpátalját. A pontos információk fontosságára és az UV védelemre figyelmeztetnek. Derült idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalja ellen, több település is érintett. A közösségi platformok Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is jeleztek becsapódásokat. Ukrajna katonai kormányzója közölte, a háború kezdete óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. A lakosságot felszólította, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Orbán Anita, az új kormány külügyminisztere közölte, a magyar kormány mélységesen elítéli a támadást, figyelemmel követi az eseményeket, folyamatos a kapcsolat a főkonzullal. 5 drón becsapódásáról van információ, 2 Szolyva mellett, az egyik egy vasútállomás transformátorát érte, egy Ungváron egy ipari létesítménybe csapódott, 2 pedig szorványosan ért földet egy-egy településen. A kárpátaljai eseményeket is tárgyalja az új kormány első ülésén. Ópusztaszteren tanácskoznak, ahol döntést hoznak az asszályhelyzet rövid távú kezelése mellett az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását, illetve az ország energiaellátásának helyzetéről is tájékozódnak. 2 vasvármegyei horgásztavat is érint az aszbeszt szennyezés. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint az Abértó és a Dozmati víztározó parkolóiban és bekötő útjaiban is kimutatták az aszbeszt jelenlétét. Ezért a parkolókat lezárták, és arra kértek mindenkit, hogy gyalog vagy kerékpárral se közelítsék meg az érintett helyszíneket. Az aszbeszt azért veszélyes, mert ha belélegezzük a rostjait, akkor azok tüdőbetegséget és rákot is okozhatnak. A hiteles információk és az UV védelem áll a Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampányában. Egy 20 000 bőrrák szűrésre alapozott friss elemzés szerint az atípusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat, az intenzív szolárium használat, a bőrrák és a melanoma kiemelt kockázati tényezői. A szakemberek a közösségi médiában terjedő téves információk ellen lépnek fel, emellett a fényvédő használatának fontosságára irányítják a figyelmet. Nagy rész derült idő lesz, csapadék nem várható, és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Az M0-as autóút déli szektorán a Szigetszentmiklósi térségben az M5-ös autópálya irányába baleset történt, írja az Útinform. A 18-as kilométernél a sávzárás már megszűnt, de a torlódás csak nehezen oszlik fel, jelenleg 3-5 kilométeres. Az M1-es autópályán szakaszos torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon Tata és Szárliget között. A menetidő akár 30 perccel is megnövekedhet. Azt javasolják, hogy aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M6-oson Ivándárda felé a 164-es kilométernél lévő Geresdi pihenőhelyet lezárták burkolat felújítás miatt. A határ előtt utoljára tankolni a 135-ös jelű Fácánkerti pihenőhelyen lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Eddig úgy látom, hogy szinte kizárólag a játékkal kapcsolatban jöttek az SMS-ek, na de százával. Mostantól viszont azt szeretném, hogyha kívánságműsoros ügyekben fordulnának hozzám. Én Nyerges Izabella vagyok, és szeretettel várom önöket a szokott módon.

0: Klubrádió Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket egy újabb kívánságműsorban. Ez a Retro üzenőműsora. Hogyha van néhány kedves gondolata, amit a szeretteinek szánna, akkor forduljon hozzám bizalommal. Hívja bátran 8-ig az Abaházi Presszóig a 0620-22-22-122-t. Jó estét!
1: Jó estét kívánok! Szeretnék zenét kérni!

0: Kivel beszélek?
1: Sárával.
0: Kinek szeretnél slágert küldeni, Sára?
1: Asinének, Lénának, Nadinnak, Lilinek, Liliannának és Dórinak.
0: Jó, kik vagytok? Ti mesélsz egy picit magatokról?
1: Hát mi sportolók vagyunk, és most jöttünk versenyről, amit nem nyertünk meg, de a csapatnak üzenem, hogy semmi gond, és jók vagyunk.
0: Oké, és üzennél még nekik néhány kedves mondatot?
1: Hát egy kitartást a következő versenyeken, és hogy már nincs sok a suliból.
0: Jó, és mikor kell legközelebb szurkolni nektek, mikor gondoljunk rátok? Mikor lesz a következő meccs?
1: Hát jövő héten.
0: Oké, és melyik napon?
1: Pénteken lesz szerintem.
0: Jó, küldjük a pozitív energiát, és annyit mondj még el, kérlek, hogy mit sportoltok?
1: Atlétikázunk.
0: Szuper, sok sikert kívánok nektek ebben.
1: Köszönjük, vissza.
0: Viszont hallásra, hallom, hogy autóban vagytok, úgyhogy nem is tartalak fel benneteket, figyeljétek az utat, és közben hallgassátok meg az ajándékslágert, ami a csapatotoknak és az edzőtöknek szól. Ez Oceana és a Cry Cry.

0: valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Itt

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro Rádió.

0: Lágerei Retro Rádión. Biztosan van az ön életében is valaki, akire ma sokat gondolt. Nyilván nem muszáj, hogy egyetlen egy embert nevezzen meg. Lehetnek többen is, lehetnek családtagok, barátok, kollégák, bárki, akit szeretne, megköszöntjük itt a Kívánság műsorban. Jó estét!
1: Ferenc vagyok Bogyislóról, és a kamionsofőrnek szeretnénk küldeni a dalt, és jó utat kívánok az utakon.
0: A kollégáidról van szó, te is sofőrködsz?
1: Hát sajnos nem.
0: És akkor mi miatt őket választottad ki? Miért ők kapják tőled ezt a zenét? Régebben volt ez a foglalkozásod?
1: Nem, de szimpatizálok velük.
0: Há, értelek. Jól van. És te mit csinálsz? Ebben a pillanatban például otthon vagy, pihensz, dolgozol a munkahelyről?
1: Hallgatom a rádiót. Éppen vacsorával készen vagyok, megfőztem, és hallgatom a rádiót.
0: Mit fogsz vacsorázni? Mesélj nekünk egy picit két mondatban.
1: A gombapörkölt eszem hozzá tésztával és salátával.
0: Nagyon jól hangzik. Jó étvágyat! Jó étvágyat kívánok!
1: Köszönöm szépen!
0: Én is, hogy hívtál. Hát figyelj, akkor arra gondoltam, hogy nem egy ilyen tuci-tuci slágert hallgatunk meg, nehogy kiessen a kanál vagy a villa a kezedből. Enya énekel, ez az Orinoco.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, ez a kívánság műsor. Ha ön is szívesen üzenne a szeretteinek, ha megfogalmazott magában néhány kedves gondolatot, akkor hívja bátran a 0620-22-22-122-es számot. A beszélgetésünk után jár a meglepetés sláger is. Jó estét!
1: Szép jó napot kívánok, kedves idővel, a Fidlik János vagyok, Homlóról. Szép napot!
0: Üdvözlöm, kit szeretne meglepni a kívánság műsorban?
1: Hát a kedves feleségemet, az helyzet, hogy múlt héten szombaton volt az 50. születésnapja 9-én, és úgy néz ki, hogy pénteken megyünk Siófokra még egy kis wellness, közös wellness tesz még megünnepelni, és hát ezúttal szeretnénk neki nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánni, és remélem, hogy még 50 évig kibírja a jelenlétemet.
0: Jó, nagyon kedves. És aznap hogyan ünnepeltek személyesen?
1: A 9-én szombaton?
0: Igen, volt akkor is valami, vagy dolgoztak?
1: Hát ő délelőtt dolgozott nagyon hősiesen, szegényként 24 órán keresztül föl volt, mert utána jött a meglepetés, tehát a bulia, ilyen kis családi kertiparti sütőzéssel ünnepeltük a születésnapját családi körben, aztán pedig este bevetettük magunkat a pécsi nagy éjszakába, karaoke és videodiszkós retro buli volt, nagyon jól élveztük, úgy teljesen szuper volt.
0: Jó, örömmel hallom, és hát akkor kívánom, hogy sikerüljön szuper jól a wellness hétvége is.
1: Köszönjük szépen.
0: Én is a beszélgetést, az ajándékslágerről a UB40 gondoskodik, ez a Kingston.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.

0: Nagyobb slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ahol hétköznaponként este 6 és 8 óra között tudnak üzenni a szeretteiknek. Jó estét!
1: Jó napot kívánok! Szinti vagyok!
0: Kinek szeretnél slágert küldeni?
1: Takács Kitti.
0: Ő kicsoda?
1: A legjobb barátnőm.
0: Mi az, amit üzennél neki néhány mondatban?
1: Hogy mindig legyen vidám.
0: Jó, hogy itt voltál velünk, tovább adom a lehetőséget. Haló, haló!
2: Szervusz Izabella, én Albert vagyok, Helyizdáváról. Szeretnénk kérni egy számot a barátomnak, és Annyinak, Zsoltinak, Jánosnak és magamnak is neked is.
0: Köszönöm. Mi az, amit üzennél a szeretteidnek?
2: Hát, én nagyon jó haverok, és legyünk még sokáig haverok.
0: Ámen. Jön az ajándékslágere hírek után, ez Sting és az Englishman in New York.

0: délután 5 órai angol teánkat fogyasztjuk erre, hanem a vacsorát, akkor is nagyon jó lesz. Sting énekel a Kívánság műsorban a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerőterméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpar-ba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek, egyes babatermékek, egyes edusó termékek és minden jár mosogató tabletta. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Szobítalporok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobítalporok. Kis tasak, nagy adag. Szobi. Egy íz, ami velünk marad. Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama. A társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat, és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
9: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
10: Úgy is tett.
11: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Autó 4. évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
12: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
14: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 490 000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
1: A reklám után
10: Hírek a Retro Rádióban.
15: Magyarország elítéli a Kárpátalja elleni dróntámadást. Rendkívüli asszályhelyzet, döntéseket hoz a kormány. Elkezdődött a szúnyoggyérítés. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elítéli a magyar kormány az orosz drón támadást Kárpátalja ellen, és figyeli az eseményeket. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök a kormányülés közben tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren. Magyar Péter elmondta, a magyar vasutasoknak is óvóhelyre kellett vonulniuk tapon, de azóta már hazaértek. Orbán Anita külügyminiszter berendelte Oroszország nagykövetét a külügyminisztériumba. Kárpátalját a háború kezdete óta most érte a legnagyobb támadás, több településen, Szojván, Munkácson és Ungváron is volt. Becsapódások. A rendkívüli asszályhelyzettel is foglalkozott a kabinet az első kormányülésen. A kormányfő jelezte, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. Magyar Péter arról is beszélt, hogy hazánk üzemanyagellátása biztosított védett áron. Kezdődik a szúnyog elleni védekezés, amelyet idén is a katasztrófa védelem koordinál. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
16: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
15: Több mint 1700-an vesztegelnek egy óceánjáró hajón Bordóban. Vírusfertőzés gyanúja miatt rekedtek a dél-franciaországi város kikötőjében, miután az egyik utas meghalt, és felmerült a hányás hasmenést okozó kórokozó gyanúja. Egy 90 éves utas vesztette életét, és 50 embernél jelentkeztek tünetek. Norovírusra tesztelik őket. A gyomorinfluenza hátterében ételfertőzést gyanítanak. Nagy rész derült idő lesz, csapadék nem várható, és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Torlódás alakult ki az M1-es autópályán Budapest felé a Tata és Szárliget közötti szakaszon. Akár fél órával is megnövekedhet a menetidő, írja az Útinform, aki teheti, válaszol másik útvonalat. Az M6-os autópályán az Iván Dárda felé vezető oldalon a 164-es kilométernél lévő Geresdi pihenőhelyet burkolatfelújítás miatt lezárták. A határ előtt utoljára a 135-ös jelű Fácánkerti pihenőhelyen lehet tankolni. Zajlanak a felújítási és szélesítési munkálatok az M1-es autópályán, Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és 17-es kilométerek között a főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon lehet haladni. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kicsit megkésve ugyan, de elfogyasztjuk a délután 5 órai angol teánkat, mert hogy jön Sting és az Englishman in New York. Ez a kívánság műsor, ahol a következő sláger a balatonszemesieknek szól. Egy aláírás nélküli

0: Jobb slágerei, Retro Rádió. Ez a kívánság műsor második órája. Engem Nyerges Izabellának hívnak. Itt tudnak üzenni a szeretteiknek. És hogyha foglaltat jel ez a vonal, mert tapasztalatom szerint ma is elképesztően sokan telefonálnak, akkor tegye meg a kedvemért, hogy visszacsörök holnap este 6-kor. Jó estét!
1: Kezét csókolom, Antal Sándor vagyok Ózdról.
0: Kit szeretne meglepni a műsorunkban?
1: Páromat, Varga Mártát, születésnapja alkalmából.
0: Mik azok a kedvességek, amit neki üzenne?
1: Röviden annyit, hogy még mindig megfele 28 év után is, és szeretem.
0: Jó, hogy fogják ünnepelni a születésnapot? Lesz-e valami kis vacsora, valami kis romantika?
1: Hát itthon négy szem közt.
0: Akkor igen, magyarán lesz egy kis romantika. Sok boldogságot kívánok önöknek. Tovább is adom gyorsan a lehetőséget. Haló, haló.
2: Jó, ezt kívánok. Kata vagyok, én zenész.
0: Még kérni. Oké, és mesélj picit arról, hogy kinek szeretnéd elküldeni, és mit csinálsz ebben a pillanatban?
2: Hát anyukámnak, anyukánknak, mert ikrek vagyunk.
0: Igen, és mit csináltok ebben a pillanatban? Nagy a zaj a háttérben.
2: Hát kocsiban vagyunk, mert boltba jövünk hazafele.
0: Jó, mi az, amit anyónak üzennétek? Mik azok a kedves gondolatok?
2: Hát, hogy nagyon hálásak vagyunk, hogy mennyit dolgozik értünk, és hogy kitartó a nevelésünkben.
0: Jó, és mi az ő keresztneve? Ki kaphatja a következő slágert?
2: Mariannának hívják.
0: Oké, és én kikkel beszélek most?
2: Bogival és Anitával.
0: Köszönöm, örülök, hogy itt vagytok velünk. A kívánság műsorban az ajándék slágerről. Az első emelet gondoskodik ez a Csak azért is szerelem.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágereit.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A kívánság műsorban többféleképpen is üzenhetnek. Hát egyrészt lehet telefonálni, másrészt pedig várom szeretettel az SMS-eket is. Lili azt írja, hello Izabella.

Sopronban voltunk egy fuvola versenyen a mai napon, és éppen onnan tartunk haza. Szeretnék kérni egy slágert a tanárnénimnek, mivel sikeresen felkészített a versenyre, ahol ezüst minősítést kaptam. Azt a mindenit, Lili, ez csodálatos hír. Szeretettel gratulálok neked. Szóljon akkor a tanárodnak, a vasvári sulitársaidnak, a növendékeknek, mindenkinek, aki ott fuvolázik, jó? Vagy bármilyen egyéb hangszeren tanul, és hát legfőképpen, ahogy mondtam, óriási gratula neked, nagyon ügyes voltál. Szia, Izabella, Evelyn vagyok. Kérek szépen egy slágert a világ legügyesebb apukájának, aki a semmiből is képes csirkeolat építeni, és én bár csak lelkitámaszt nyújtok neki, mégis azt mondja, hogy sokat segítek. Köszi, ha beolvasod. Szép estét! Evelyn írta az SMS-t. A 0622-22-122-es számra várom, tehát akkor azokat az írott kis szösszeneteket, amiket most bepötyögnek, addig is, amíg jön Mika, és az egyik legpihentetőbb slágere, a Relax, Take it easy.

0: Rádió, ez a kívánság műsor, engem Nyerges Izabellának hívnak, és abban tudok segíteni, hogyha felhív, akkor üzenhet azoknak, akiket igazán szeret. Jó estét!
1: Jó napot kívánok, én Marci vagyok, és szeretnék egy számot magamnak küldeni. Szigeten Mátonban, itt a Dunaparton horgáztam, és hallgatlak benneteket.
0: Nagyon jó szórakozás, sikerült már fogni valamit?
1: Igen, sikerült, egy 2 kg 22 dekás pontyot.
0: Azt a mindenit, és ezt most akkor majd el is fogod készíteni? Később meg szoktad sütni, vagy csinálsz belőle halászlevet?
1: Hogyne, halászlevet, persze.
0: Nagyon jó, és halászlevet egyedül vagy most kérdez ebben a pillanatban, vagy valakik ott szórakoztatnak téged?
1: Van még egy társam, aki még horgászik itt mellettem.
0: Jó, akkor küldjük el neki is a következő slágert.
1: Köszönöm szépen, az... és hallgatni foglak titeket.
0: Aranyos, vagyis köszönöm. Az otthon maradottak, ők kik, küldjük el nekik is?
1: Hát a családomnak, barátaimnak, igen, Dunakeszire, Szeferre, igen.
0: Jó, és mik azok a kedves gondolatok, amit neki üzennél?
1: Hát a testvéremnek Szeferre jó pihenést kívánok, és Dunakeszire a barátomnak és a családjának is jó pihenést kívánok, várjuk őket a hétvégén egy jó halászlére.
0: A botot görbüljön, örülök, hogy itt voltál velünk, érkezik az ajándék sláger, amit ezúttal Katona Klári énekel el, ez a Mintafilmeken.

0: Idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok! A jó hírem az, hogy ön is bejutott a kívánság műsorba. Üzenhet a szeretteinek. Halló, halló!
1: Jó estét kívánok! Víg Csilla vagyok Sárospatakról. A kis unokám a mai napon ünnepi névnapját. Úgy hívják, hogy Belián. Szeretném köszönteni valami nagyon szép zenével.
0: Mi az, amit üzenne neki? Mik azok a kedvességek?
1: Imádom. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy van nekünk. És jó egészséget, minden szépet és jót kívánok az én kicsi unokámnak, Monorra.
0: Megbeszéltük, örülök, hogy hívott. Vetek egy pillantást az SMS falunkra is. Kedves Izabella, én szeretném meglepni az édesanyámat egy szuper jó retro slágerrel. Sajnos nincsen aláírás, az SMS-ek végére azért vigyesszenek neveket, legyenek szívesek, mert hát így bajosan fog célba találni. Így most konkrétan Magyarország összes anyukája magáinak érezheti. Póla

0: Nem fog mindenki beleférni a mai kívánság műsorba, aki telefonálni próbál. Sajnos ez előfordul, leheletnyi pici kitartás kell ehhez a műsorhoz. Előbb vagy utóbb önre is sor kerül, de ha nem ma, akkor holnap, úgyhogy vissza lehet telefonálni pontban 6-kor, hogyha véletlenül foglaltat jelez a vonal. Szia Izabella, én Szatmár csekéből írok most neked, Attinak hívnak, és Dobos Juditnak Bakonszegre szeretnék küldeni egy szuper jó slágert. Nagyon fontos lenne, hogy beolvasd az üzenetemet. Kedves Iza, a kívánság műsorban szeretnélek én is felkeresni, férjemet Maxet lepném meg. Azt üzenem neki, hogy akkor is szeretem, hogyha éppen nem is gondolja. Emlékezzen arra, hogy mi olyanok vagyunk, mint a borsó meg a híja. Nagyon sok évet kívánok még együtt, mindent megoldunk, ahogy eddig is tettük. Az aláírás az ő anyácskája. Van velem valaki a vonalban is? Halló, halló!
1: Jó napot! A kívánság műsor hívta.
0: Igen, mutatkozz be nekünk, és mondd el kérlek, hogy kit lepnél meg.
1: Tátré Márton Sándor vagyok, és nem tudom, ezt a számot küldöm.
0: Igen, de kinek?
1: Ő most dolgozik, és hát nem tudom. Tátré Sándor!
0: Igen, ő kicsoda neked?
1: Apukám.
0: Oké, és mi az, amit üzennél neki néhány mondatban?
1: Hát vigyázzon az úton.
0: Jó, mert hogy ő sofőrként tevékenykedik?
1: Jelen pillanat, igen.
0: Jó, és merre felé halad szerinted az országban?
1: Győr.
0: Oké, és akkor szóljon a győrieknek is, jó? Hadd örüljenek ők is. Édesapádnak pedig azt kívánom, hogy legyen széles az út, és balesetmentesen tudjon közlekedni, amíg haza nem ér hozzád. A Culture Club következik a kívánság műsorban. Mindenkinek, aki kocsikázik.

0: hogy jó hangulatban hallgatja most mindenki a Kívánság műsort, és ha ez így van, akkor akár ki is engedhetjük a hangunkat is. Soltész Rezső, szóljon hangosan az énekhez következik. Lássuk, hogy ki a meglepetés ajándéksláger. Jó estét!
1: Szia, szia Izabella, Gyöngyi vagyok Vaszalról, és férjemnek szeretnék egy számot küldeni. Pápa Fele Vaszalról, és azért szeretnék egy számot küldeni, mivel hogy most a házasság évfordulónk hamarosan, és nagyon-nagyon ritkán telefonálok, és most hála Isten bekerültem.
0: Igen, hogy hívják őt? Mi a szerelmednek a keresztneve?
1: Ferenc.
0: Jó, mi az, amit neki üzennél néhány mondatban?
1: Szeretem, 46 éve már ismerem, úgyhogy most lett a 42 éves házassági fordulónk, úgyhogy minden kerek, ami ővele kapcsolatos.
0: Szuper, szeretettel gratulálok, és van-e valami terv, hogy hogyan fogtok majd aznap ünnepelni?
1: Hát szerintem ez mindegyik önnek egy ilyen titok, vagy meglepetésszerű lesz, ilyen spontán.
0: Rendben, hát akkor nem lövöm le. Úgyhogy akkor inkább arról faggatlak, hogy mit csináltok nyáron, vannak-e már tervek?
1: Hát unokázunk.
0: Ó, hát ez pompás időtöltés. Örülök, hogy beszéltünk, és én nagyon sok boldogságot kívánok nektek. Soltész Rezső slágerével.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádión. Lassan-lassan a végéhez közeledik a ma esti kívánságműsorunk, ami azt jelenti, hogy jön az Abaházi Presszó egy tartalmas beszélgetéssel. Holnap este 6 órától viszont én újra elérhető leszek. Azért igyekszem még néhány beszélgetést valahogy belepasszírozni ebbe a pár percbe. Jó estét!
1: Jó estét! Szeretnék az anyukámnak üzenni, hogy nagyon szerettem, és az apukámnak is ugyanezt üzenni. Eddi Léna vagyok.
0: Honnan telefonálsz?
1: Felsőpakonyról.
0: Anyut, aput, hogy hívják? Mutasd be őket is nekünk.
1: Eddi, Csaba és Lóránci Adrián.
0: Szuper, mi az, amit üzennél nekik így a végére? Mik azok a kedves gondolatok?
1: Hogy nagyon szeretem őket.
0: Örülök, hogy itt voltál velünk, nagyon aranyos vagy. Kelly Clarkson fog énekelni nekünk egyet, ez egy csodálatos szerelmes sláger. Neked is, és természetesen a szüleidnek, akiket felsoroltál.

0: Jó, ismét van velem valaki a vonalban itt a Kívánság műsorban, ami egy üzenő műsor. Mindjárt kiderül, hogy kit szeretne meglepni. Haló, haló!
1: Jó estét kívánok! Én egy számot szeretnék kérni. Vali vagyok, és hát igazából csak magamat, mert beteg vagyok, és...
0: Jó, akkor én jobbulást kívánok önnek. Azért biztos vannak szerettei, akiknek üzenne néhány kedves mondatot.
1: Persze, a gyerekeimnek. Imádom őket, szeretem őket, és boldog vagyok, hogy ők az életem részei.
0: Szuper, kedves Vali, én azt kívánom önnek, hogy gyógyuljon meg mi hamarabb. Jó, Nicker Show küldi a pozitív energiát, az ajándéksláger címe, The Riddle.

0: pillanatokon belül átadom a mikrofont Abaházi Csabának és egy tartalmas beszélgetésnek, illetve hát természetesen szólnak tovább a nagyszerű retrós lágerek is. Nevezetesen a TNT-vel és a Kicsi Gesztenyével fog indítani Csabi, ami egyben a Kívánság műsornak is egy picikét a része, oly módon, hogy elküldjük ajándékba, mert hogy vannak még velem itt hallgatók a vonalban, illetve SMS-ezők. Kedves Iza, az én drága barátnőm holnap lenne 49 éves, de sajnos az élet nem így gondolta, és március 21-én elszólította máshová. A 38 éve tartó barátságunk véget ér. Annyit szeretnék csak itt a Kívánság műsorban beolvastatni, hogy hiszem, hogy egyszer majd a Szivárvány hídon túl találkozunk. Aztán itt van velem egy aláírás nélküli SMS-ező. Szia Izabella, szeretnék egy szép dalt kérni az édesanyámnak. És végül Roland is megtalált. Páromnak üzenem, hogy szeretem, illetve szóljon még a következő sláger a munkatársaimnak is, Várpalotára. Nekik kitartást kívánok. Roland, Hajmáskérről. Van velem valaki a vonalban is. Haló, haló.
1: Haló, haló. Takány Balázs vagyok. Kérnék egy számot.
0: Igen, Balázs, kit szeretne meglepni?
1: A munkatársaimat.
0: Jó, felsorolja őket nekünk név szerint?
1: Ha persze. Isti, Bécsi, Laci és Józsi.
0: Milyen területen dolgoznak önök együtt?
1: Szolgáltatunk melegvíz, fűtés, és most már csak melegvizet. És egy szolgáltató cégnél vagyunk.
0: Oké, és mi az, amit üzenne a kollégáknak? Mik azok a kedves gondolatok?
1: Na most annyi van, hogy beteg vagyok, és várjanak vissza. Szeretnék visszamenni hozzátok.
0: Hallom a hangján is, hogy nagyon elérzékenyült, úgyhogy tényleg nagyon jó kis csapat és munkaközösség lehet ez. Mielőbbi teljes gyógyulást, felépülést kívánok önnek. Érkezik az ajándéksláger is, ez a TNT és a Kicsi Gesztenye, amivel egyben már az Abaházi Presszót is útjára indítjuk. Kicsi Gesztenye, barna a szem. Kicsi Gesztenyével indul az Abaházi Presszó pillanatokon belül a hírek után. Jó volt önökkel ma is a Kívánság műsorban, olyan sokan voltak, remélem holnap ugyanígy lesz. Puszi, Nyerges Izabellát hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: Május 24-én a legendás bikini slágereivel indul be a szezon a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik. Találkozzunk május 24-én a plázson.
7: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
8: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: itt vannak az Alzanapok!
10: Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
11: Mennyi piroska szerped van itthon?
12: Imádjuk! Használom sütéshez, főzéshez, koktélokhoz és fincsi üdítőket készítünk belőle. Visszaváltható üveges piroska szörp, málna, eper, narancs, bodda, citrusmix és még meg annyi ízben.
13: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
14: Sziasztok, sportarcok!
15: Kihagyhatatlan májusi kuponajánlatok az Intersportban. Szerezd be kényelmes túracipődet, márkás futócipődet és menetkész KTM, Genesis és Scott kerékpárodat vagy e-bike-odat most akár 50% kedvezménnyel. Az akciós kuponokat keresd az intersport.hu-n. Intersport.
16: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
17: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
18: És ez még csak a bemelegítés.
17: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
19: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
20: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
2: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Dróntámadás érte Kárpátalját, az asszályhelyzet kezeléséről is döntött a kormány, derült lesz az éjszaka. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagy. Heves dróntámadás érte Kárpátalját, több település, Munkács, Ungvár és Szolyba is érintett. Egy vasútállomás transformátorát és ipari létesítményt is értek becsapódások. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb támadás a megye ellen. A lakosságnak óvóhelyre kellett vonulnia. A gyors jelentés szerint 11 drón lépett a légtérbe, sérültekről nincs hír. Bekérette a budapesti orosz nagykövetet a külügyminiszter a kárpátaljai dróntámadás miatt. Erről az első kormányülés közben tájékoztatott a miniszterelnök Óbusztaszeren. Magyar Péter jelezte, folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a konzulátussal és a kárpátaljai szervezetekkel, és elítélik a támadást. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén a kormány. Magyar Péter jelezte, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő azt is elmondta, holnap megtörténik a tényleges átadás átvétel a minisztériumoknál. Az első időszakban heti 2 kormányüléssel terveznek a sok teendő miatt. Magyar Péter kitért arra is, hogy a jövő héten Lengyelországban és Ausztriában is tárgyal. A következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. A hiteles információk és az UV védelem áll a Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampányában. Egy 20 ezer bőrrák szűrésre alapozott friss elemzés szerint az atipusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat, az intenzív szolárium használat mind-mind a bőrrák és a melanoma kiemelt kockázati tényezői. Sokan segítik a meteorológusokat, több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. Magánszemélyek, iskolák, civil szervezetek, gazdasági társaságok jelezték, hogy kihelyezhetnek náluk kisméretű meteorológiai állomást. Ezek rögzítik majd a hőmérsékletet, a szélirányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. Nagy rész derült idő lesz, csapadék nem várható, és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől többfelé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társaim a 45 éves KFT zeneszerzője, billentyűse, énekese Bornai Tibor és a csapat dobosa Márton András. Töltöm az italokat, indítom a zenét és kezdünk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mornai Tibor és Márton András, a két beszélgetőtársam. Nagy szeretettel köszöntelek titeket, szevasztok!
2: Szia Csaba, örülünk!
3: Sziasztok!
1: Én nagyon örülök, amikor ti jöttök, mert hihetetlen történetek vannak. Ezt most elmesélem a hallgatóknak, hogy amíg mi vártunk, hogy Marcipán megérkezzen, addig hát Ráni elmesélt olyan történeteket a konyhában, ott Diás Tomival ott álltunk, és akkor hallgattuk a rock történeti, pop történeti sztorikat. Hihetetlen történetek összekeres a múltból.
2: Összekeres Andris is ezt élvezi nagyon, amikor utazunk buszra. Persze, ezt mindig megjegyzi, hogy ez nem szövegláda, hanem miket szokott mondani neked? Nem mindegy, tudom. Hogy ontja a sztorikat a Dráni neki.
3: De sok van, mert hosszú ideje ülök én azon a széken, amin ülni kell az zongorához, tehát összegyűlt.
1: De az a jó, hogy amiket mesélsz, azok olyan történetek, amiket szívesen hallgat az ember. Tehát nem az, hogy úristen, jaj, ezt el sem meséld, meg nem mondod.
2: Te most
1: hogy
2: igaz történetet mesélt a Dráni?
1: Hát szerintem a Dráni, te jobban ismered, de szerintem a Dráni nem tudna nem igaz történetet mesélni.
3: Hát nem jutna eszembe, azon gondolkodni kellene.
1: Ha mesél is nem igaz történetet, akkor az azért van, mert ő is úgy hallotta.
2: Megírja, tudod, ez olyan szinten megírja, hangzik. Aha.
1: De nem tudom róla elképzelni, hogy kitalálná sztorikat.
3: Nem találok ki, viszont meg vagyok verve egy elég jó, pontos memóriával. És,
1: de várjál, az miért rátok?
3: Hát nem jó a múlttal annyit foglalkozni.
1: De az vannak rossz emlékek ezért?
3: Nem egészséges. Vannak rossz emlékek. Hmm. Most veszek egy nagy levegőt, tele bele a műsor.
1: De ne a rossz emlékeket meséld el.
2: Kanyarodjunk másfelé.
1: Meséljük a jó emlékeket. 45 év, képzeljétek el, most, hogy készültem erre a beszélgetésre, amikor majd arról fogunk beszélgetni, hogy 45 éves a KFT, akkor semmi analógiát ne véljetek felfedezni, de meglepődtem, hogy van egy Moby Dick nevű thrash metal zenekar, akik szintén 45 évesek
2: idén.
1: És még
2: működnek is ugyanabban a felállásban.
1: Hát nem ugyanabban a felállásban, hát az a nagy különbség, hogy az énekes, aki akkor szerintem megalakuláskor még nem is volt ott, ő az egyetlen tag, aki mondjuk a lemezek megjelenése kor is már jelen volt. De hogy ez egy teljesen másfajta műfaj. Viszont a ti 45 évetek az azért különleges, mert olyan nagyon sok tagcserével nem kell számolni, hanem talán csak egy.
2: Vagyunk.
1: Hát jó, de az is egy négy tagú zenekar, meg ti is egy négy tagú zenekar, és ha jól tudom, akkor a KFT 45 éve előtt is már ti együtt voltatok.
3: Igen. Hát én a Lár Andrással előtte 7 évig zenéltem együtt, és az alatt a 7 év alatt a Marci folyton föl-föl bukkant. Időnként elvitték katonának, aztán visszajött.
2: Két évre.
3: Aztán visszajött, de mindig arról volt szó, hogy majd ha zenekart csinálunk, akkor ő lesz a dobos.
2: Hát mert ugye együtt voltunk, ezek gimnáziumi osztálytársak voltunk a Nátival 69-től, de az ismeretség onnan datálható, és ott már variáltunk, iskola zenekart csináltunk, egy ilyen alkalmi zenekart, és hát aztán igen, úgy volt, hogy a Dráni mondja, ez a felfeltűnés.
1: Amiről már szerintem sokat beszélgettünk, de én erre szeretek időről időre visszatérni, és amikor nem vagytok itt, akkor is, ha éppen KFT dalt kell konferálnom, vagy KFT dalt konferálok, így a helyes megfogalmazás, akkor is szeretem elmondani, hogy ez mennyire különleges az a fajta stílus, amit ti játszotok, mert hogy ennek nem volt elődje, tehát Magyarországon korábban senki nem játszott olyan zenét, mint ti. És nyilván az én zenei ismeretem nem olyan széles, de külföldi megfelelőt sem tudok mondani. Mint ahogy mondjuk csak mondok egy példát, a Hungáriáról tudjuk, hogy olyan rock and rollt játszott, amit már korábban játszottak külföldön mások is, és akkor most sorolhatnánk a metal zenekarokat is, vagy bárkit. A KFT-nek nincs egy ilyen külföldi megfelelője, hogy a KFT azért tudott Magyarországon befutni, mert tök jól leutánozta azt, ami külföldön ment. Én ezt jól sejtem, nem? Tehát, hogy nektek nem volt ilyen külföldi előképetek.
3: Hát mi nagyon széles skálán szerettünk hallgatni külföldi zenét, a Beatles-től az Emerson, Lake and Palmerig és vissza, tehát felsorolhatatlanul sok mindent, de amikor ezt a KFT-t elkezdtük, akkor egyrészt úgy gondoltuk, hogy maga a kompozíció, tehát ami ebben a zenei anyag, az az legyen egy kicsit olyan, mint mi vagyunk, és mivel mi elég furcsák voltunk, tehát furcsákat gondoltunk,

0: elfáradt dolog, akkor az előbb-utóbb elfárad az emberben, tehát már nincs kedved hozzá. De hát ez nagyon közel van, vagy talán pont az, amilyenek mi valójában vagyunk. Másrészt volt bennünk egy olyan gondolat, hogy mi a 80, mi nem a 80-as években, hanem amikor alakultunk, tehát 1980 őszén, ránézve az akkori rock színpadokra, mi unatkoztunk. Untuk. A szövegeket is untuk. A kinézést, amilyen sablonosak ezek a dolgok úgy nagyjából voltak.
1: Pedig utólag így visszagondolva a 80-as években a felhozattal tök színes volt, akkor jelenhetett meg lemeze az rockzenekaroknak, akkor jött például Ungáriának az a nagyon színes pepitás rock and roll korszaka.
0: Okay. És akkor még igazad van, voltak kivételek.
2: Tehát... Na jó, de te inkább arról beszélhetsz, ami előtte hosszú éveken át ért bennünket, hogy akkor most miért, hogy valami olyat csináljunk, vagy tehát a mintát nem is beszéltünk róla, hogy valamilyen mint a legyen előttünk, és abban tök igaza van a Dráninak, hogy az nem inspirált, hogy olyanok legyünk, mint X rockzenekar, vagy egy kicsit másfajta zenét játszó beatzenekar.
0: És a Hungária is azért volt számomra élvezetes, mert azt láttam, hogy na, itt beleraktak valamit, itt a ruháktól, a mozgáson keresztül minden egy koncepciót szolgál ki, és ez annyira édes volt, ahogy ezt csinálták, hogy még azt is meg lehetett nekik bocsátani, hogy ez egy amerikai dolognak a másolata. Csak az látszott, hogy gondolkodtak rajta, hogy nézzen ez ki, és törődtek vele, és akkor mi is nekiálltunk gondolkodni, hogy nézzünk ki. Ebből lettek a mi jelmezeink, a kifestett arc, meg a többi.
2: A versek közben, meg az nem a kinézetben. De egy picit, most így a Dráni mondja, hogy mit is csináltunk, mi milyen zenét, meg honnan jön az. De nekem azért beugrik, hogy az többször hogy feltűnő volt, hogy Lár Andrisnak a kezdeti gitározása, tehát amit ő 81 táján csinált egy-két évig még, kb. Olyan stílusban gitározott, a szólói olyanok voltak, a riffjei, mint ahogy ő beszélt. Tehát meg amilyen stílusban ő a színpadon kívül úgy létezett. Tehát föl lehetett fedezni rajta ilyen stílus azonosságokat.
1: Tehát nem valamelyik gitáros játékára hasonlította a gitárjátéka, hanem a beszédére.
2: Abszolút nem, és ez azt jó. Gondolom, hogy valahogy ez lehetett az, amit a Dráni is itt pedzeget, hogy valahogy ráöntöttük a zenélésünkre azt, ami úgy adódott mindannyiunkból.
1: Tartsunk egy rövid szünetet, innen folytatjuk a történet elmesélését a Retro Rádión, az Abaházi Presszóban.

csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni?

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bornai Tiborral és Márton Andrással beszélgetünk a Kft-ből. A zenére még hat érjek vissza, mert tudom, hogy a kinézetre már egy kicsit így átmentünk, meg az is különleges volt, ahogy ti megjelentetek a nagy közönség előtt. De a zene az mégiscsak egy olyan különleges dolog volt, amiről én azt gondolom, hogy a zenekarok általában leülnek, és akkor az, hogy milyen zenét játszunk. Tehát, hogy azt úgy meg szokták beszélni, hogy te mit szeretsz. És tudom, hogy voltak különböző kedvenceitek, de azt meg kellett beszélni, hogy oké, de akkor milyen zenét játszunk? Vagy ez jött belőletek, és akkor ezt csináltátok?
2: Hát azért, mint a,
3: nehéz az kérdés.
2: Hát az induláskor, a Náti, amikor mutatta ki Kurálnit, az azért meghatározott egy irányt.
3: Letett egy csinált,
2: zenében, igen, és szövegben is.
3: Nem sikerül kikurálni magam című dalt. Azt eljátszotta nekem egy akusztikus gitáron, és azt mondtam, hogy jó, erre csináljunk zenekart. És hát például sokan...
1: De akkor az nem hangzott el, hogy úgy csináljunk egy zenekart, és legyen olyan, mint a... És akkor itt most nem
3: legyen
1: tudom.
3: Olyan, mint az.
2: Tehát
3: sokan szoktak csodálkozni rajta, hogy például az első lemezen szereplő Ugatnak a kutyák című mű, az az én fejemből pattant ki, pedig olyan, mintha a Lár írta volna, és ez azért van, mert én nagyon rá tudtam állni erre a sínre. Hát én egy kicsit líraibb alkat vagyok, mint ő, de képes vagyok elfelejteni ezt a lírai alkatot, hogyha arról van szó. Aztán később talán egy picit kiszámíthatóbbá vált a dolog, tehát ami egy kicsit líraibb volt, az többnyire az én dalom volt, de még ebben is voltak keveredések később is, tehát mi eléggé egy nyelvet beszéltünk ebből a szempontból.
1: Az érdekes, ahogy mondtad, hogy ti mindannyian furcsák voltatok, vagy furák voltatok, azt hiszem, így fogalmaztál, hogy én mindig azt gondoltam, hogy aki fura, az magáról nem tudja, hogy fura. Tehát neked,
2: vagy
1: nektek az a természetes, hogy olyanok vagytok, amilyenek.
3: Hát figyelj, előtte mi a Lárral 7 évig játszottunk együtt, és onnan gondoltuk, hogy furák vagyunk, hogy soha senki nem volt ránk kíváncsi. Hát ebből úgy visszakövetkeztettük, hogy...
1: De ti akkor... egymásra meg nagyon?
3: Hát mi azt gondoltuk, hogy belőlünk az igazság folyik, a színtiszta cseppentett igazság, és az úgy is volt, csak hát olyanok voltunk mi, és arra nem volt senki kíváncsi. És a Kft. Zenekart is úgy alakítottuk, hogy hát ha majd erre se lesz senki kíváncsi, akkor abba hagyjuk, akkor diszidálunk, elmegyünk az országból, nem tudom én mi lett volna velünk, de szerencsére nem kellett, hogy erre sor kerüljön.
2: Igen, de már határán álltunk, már nem a diszidálásnak, ugye, hanem akkor ugye a Miki éppen esernyőkészítő akart lenni, én meg valami figuránsként ezért dolgoztam, amikor hirtelen összeállt a
3: zenekar. És aztán később, 2 vagy 3 évvel később a Miki találkozott azzal a barátjával, a Lengyel Fi Miklósról van szó, azzal a barátjával, akivel közösen akartak esernyőkészítő üzletbe fogni, és az a srác az bele is fogott, tehát ő esernyő javító készítő lett, és úgy megálltak egymás mellett az autóikkal, a Miki kiszállt a Bilikék NDK Trabantjából, a
1: srác
3: nagy Mercedes-éből, és megbeszélték.
2: Futásban lévő zenész.
3: Megbeszélték, hogy ki járt jobban.
1: Akkor, igen.
3: Azóta nem tudom, mi van a sráccal.
2: Lehet, hogy... De Miki örül, széles vigyor van a száján.
3: Igen.
1: Hát... Nehezen képzelem el, hogy ő jól érezte volna magát esernyőkészítőként az életben.
2: A sztorinak jó, de persze.
1: De lehet, hogy maga a gazdagság őt is boldoggá tette volna, csak nehéz ezt elképzelni. Bármelyik őtökről is egyébként, hogy azt teszi boldoggá, hogy mondjuk sok pénzt keres. Ja, hát én is szoktam mondani, hogy ilyen unalmas lehet, mint egy olasz tengerparton élni. Én nagyon szívesen unatkoznék egy olasz tengerparton.
2: Érdekes, ma láttam egy kis videót, egy előadást arról, hogy a tehetős emberek, itt elnézést a tehetős emberektől, akik kivételek, hogy azok kevésbé figyelmesek és empatikusak, és közlekedési helyzetekről készítettek felméréseket, hogy például a zebránál milyen autók tulajdonosai engedik át a gyalogosokat, nem magyarországi felmérés, hiszem, vagy amerikai, vagy angliai felmérés volt.
1: És a tehetősek nem állnak meg?
2: Hát ezt mutatta ez a felmérés.
1: Vagy a tehetősek mennek gyalog, nem?
3: Saját felmérés, hogy a tehetősebbek olyan autót vesznek, amin nincs index.
2: Hát csak kis kitérő.
1: Szerintem mindannyiunk fejében, és még a hallgatók fejében is megjelent az a három betű, amelyik autókra.
2: De vannak kivételek, tapasztaltunk kivételeket.
1: Igen.
3: Sztereotípiákat is volt szeretünk. Például nekem egy korszak.
1: Na ezt nem kellett volna most kimondani, ugye? De azon volt index.
3: Azon volt.
1: És használtad is.
3: És használtam. Igen. Tudtam, hol van. Úgyhogy könnyű volt használni.
1: Jó. Visszatérünk a zenekarhoz. Mikor éreztétek azt, hogy a zenekar jó úton van, ha már itt a befutásról, meg a befutás közben lévőségről beszélgetünk, tehát mikor éreztétek azt, hogy tulajdonképpen jól döntöttük, hogy nem lettünk esernyőkészítők, és a többi. Tehát, hogy
3: én pontosan tudom, te tudod?
2: Hát két ilyen is van nekem.
3: Nekem is.
2: Az egyik a Józsefvárosiba, amikor lejöttek a piciék, illetve a Bábú vagy a fesztivál. Ez a kettő.
3: Nekem ennél egy fokkal konkrétabb.
1: Na.
3: Amikor a fesztivál kamerapróbái zajlottak. Uh-huh. És ott üldögéltünk.
1: A Tánzda fesztiválról beszélünk.
2: Igen, fesztivál. 81 augusztusi.
3: Vártuk a sorunkat. Ilyen kockás ing volt rajtunk, meg Kord Farmer, és nem tudta senki, hogy mi itt a kábeleket fogjuk húzogatni, vagy segédmunkások.
1: Tehát nem ismertek titeket.
3: Vagyunk jelen, vagy mit akarunk. És akkor azt mondták, hogy KFT zenekar színpadra. És fölmentünk, és eljátszottuk a dalt, és az alatt történt...
2: A koreográfiával.
1: De akkor még nem voltatok kifestve, beöltözve, hanem hát, utcai ruhában.
3: Csak úgy a próba kedvére, ott voltunk. Igen. Látni akarták, hallani akarták. Mm.
2: Apró Attila volt
3: a rendező. És akkor az alatt, a dal alatt, amíg én nem figyeltem oda, mert a dalra figyeltem, igen, hogy játsszuk, az alatt történt valami. Egyszer csak megváltozott a környezet. Tehát az ott dolgozó emberek, meg talán még a zenészek is így elkezdtek érdeklődve nézni.
2: Egy kicsit csönd lett.
3: Olyan csönd is lett, meg olyan érdeklődve néztek ránk.
1: Tehát mindenki megállt és titeket
3: figyelt. Tehát egy kicsit ugye a levegőben egy másféle rezgés jelent meg. Ez volt az első, amikor én gyanakodtam. Tehát ott még csak gyanakodtam.
1: Hogy jó úton
3: voltak.
1: És
3: amikor biztos lettem benne, az pedig akkor volt, amikor betoltak minket a színpadra.
2: Ugyanis volt ott még egy epizód, amikor az Apró Attila egyszerre csak beszólt a közvetítő kocsiból, hogy várjatok, akkor bejövök, ezt beszéljük meg.
3: Igen, és leengedtek mögénk egy fekete függönyt, mert úgy jobban látszott a mozgás.
1: Na.
3: De ez benne volt az előzőben. A következő, amit én éreztem, amikor kerekeken guruló kis színpadon betoltak minket, és akkor már mi a Bábú pozícióban voltunk. És mivel ugye ez egy merev testtartást jelent, minden izmod megfeszül, hogy úgy nézél ki, mintha nem élnél, és amikor ez a színpad megállt, akkor ez a négy ember egyszerre döccent egyet. És erre kitört a taps. Tehát még nem kezdődött el a dal, és kitört a taps, és akkor én úgy éreztem, hogy befutottunk.
2: És akkor még csak fél éve létezett a zenekar, de mi márciusban kezdtünk el játszani, ez augusztusban volt, úgyhogy nekünk nagyon hamar, meg hát előtte az LGT-vel, ugye a picik elvittek bennünket előzenekarnak nyáron, tehát úgy már valahogy lehetett érezni, de ez volt az igazi, amit a Dráni elmond, az a pillanat.
1: Jó, tehát még kívülről is úgy tűnt, hogy nektek az a nagy pillanat, de akkor ez ugyanúgy
2: egy... És ráadásul nekünk baromi szerencsénk volt, mert mi gyakorlatilag egy olyan időben jelentünk meg, amikor gyakorlatilag egy televízió csatorna volt, tehát azt már milliószor elmondtam, hogy 5 millió nézője volt ezeknek a Tánzdal Fesztivál közvetítéseknek, tehát mi másnap reggelre már országos hírűek voltunk.
1: Itt tartunk egy kis szünetet, de ennél az időszaknál maradunk egy kicsit, és a szerencse az szerintem egy nagyon fontos hívószó lesz a következőkben. Folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Márton Andrással és Bornai Tiborral beszélgetünk, és azért szeretnék a szerencsére visszatérni, mert ha jól tudom, akkor például a Bábú vagy című dalt, sőt nagyon sok dalt abban az időszakban nem is saját magatoknak írtátok meg, hanem oda szerettétek volna adni valakinek, aki viszont ezt visszadobta nektek, vagy hogy történt, hogy aztán mégiscsak ti játszottátok?
2: A legnagyobb probléma az volt, hogy saját magunknak a bizottság elé a Nem sikerül kikurálni magam című dalt adtuk be. Azt gondoltuk, hogy majd ezzel csinálunk egy kis botrányt a Tázdal Fesztivál közepén.
3: Lett is volna.
2: A sok szép lágy dallam között feltűnt volna ez a borzasztó. És a Viktor Máté, aki a bizottság elnöke volt, utána mesélte, hogy ők vizesre röhögték magukat ezen a dalon, de aztán úgy döntöttek, hogy nem merik beválogatni.
1: Nem tévéképes a dal, vagy a szövege? Nem, vagy
2: hát figyelj, szocializmus volt, könyörgöm. Te nem emlékszel rá, mert fiatal vagy.
1: Hát akkor én már éltem, 11 éves voltam, és én a Bábú vagy dalért oda voltam, de nyilván akkor
3: az
1: még nem is...
3: más volt, mint aki kurálni.
1: Igen, tehát hogy akkor azt nem ismertem.
2: Az keményebb volt ebből a szempontból. Kevésbé lehetett beilleszteni a Tánzal Fesztivál műsorában.
3: Sem.
2: Hát úgy, de jó, oké, akkor sem ennyire.
1: De voltak kemény zenék, bár nyilván azok is valahogy átmentek, hát ugyanabban az évben jelent meg például a Homok a szélben.
3: Na,
1: a
3: ez nem kemény zene, ez idézzék fel a hallgatók, játsszák le maguknak, teljesen más volt. Tehát az én is azt gondolom, hogy most már ennyével, teltével, hogy az oda nem nagyon kilógott, nem lehetett bevállalni.
2: És akkor mi bajban voltunk, mert mi nagyon szerettünk volna a Tánzal Fesztiválon szerepelni. Nekünk ez azért volt fontos, mert az minket legalizált.
3: Tehát, meg drámi, meg az édesanyját forszírozta.
2: Hát jó, anyukám volt, tehát volt, hogy egyáltalán nevezzünk, de azért volt fontos, mert akkoriban a betiltás határán billegtünk. És már akkor az aktuális besúgók lejelentették a megfelelő helyeken, hogy van itt egy furcsa zenekar, amelyik egy pinceklubban nagyon csúnyákat kiabál, és furcsán néz ki, és nem tudom én, tehát újságírók mondták, hogy nem írhatják le a nevünket az újságban. Tehát úgy éreztük, hogy ha nem vigyázunk, mi mindjárt a betiltott zenekarok közé kerülünk, és mi zenekar szerettünk volna lenni.
1: Tehát akkor az nem volt jó hívószó, hogy az ember azt mondja, jó, de király, be vagyunk tiltva. Tehát az így utólag nyilván jól hangzott volna, de akkor senki nem akart betiltott lenni.
3: Erre senki nem utazott azért.
2: Talán nem utaztak, de voltak, akik sajnos belekerültek ebbe a kategóriába. Mi viszont nem politikusként álltunk a színpadra elsősorban, és másodszorban zenészként, hanem elsősorban mi zenészeknek éreztük magunkat. És ezért... szerettünk volna játszani. És akkor gyorsan elindult egy cserebere, hogy mégis mi is játszunk valamit. Mindegy mit. Ácsenikő hangján adtuk be a Bábú vagy című dalt, és úgy fogadta el a bizottság. Úgy lehet, hogy szeridebb is volt talán egy fokkal.
3: Sokkal, persze.
2: És hát ez a dallam, ez nem egy énekesnő álma. Ezt tehát nem lehet olyan szépen énekelni, amit egy énekesnő szeret, és azt mondtuk, hogy jó van, akkor jó lesz ez nekünk, majd te énekelsz másikat, és
1: ezt így lehetett,
2: szinte, tehát, hogy szinte maradt nekünk ez.
1: Tehát lehetett cserélgetni dalokat így?
2: Hát lehetett, mert ott ugye arról volt szó, hogy ez a dalok versenye, nem az előadók versenye.
1: Értem.
2: És sok olyan dal érkezett, amelyiknek az előadóját a beválasztás után beszélték meg a bizottsággal, hogy akkor ezt kiénekelje. De ez vagy az, vagy amaz, kinek áll jól, kinek van hozzá kedve. Mi meg, hát ugye...
1: Hát názlitok volt, hogy mázli, hát...
3: Hát nem jó, csak, jó, meg azért volt, figyelni, jó, már közben dalotok. Dolgoztunk a szkénében a koreográfián, tehát ez egy nagyon nagy nyomás
2: az már
3: volt,
2: aztán volt.
3: Hogy szerintem az előtte volt, és az hozzájárult ahhoz, hogy azt mondtuk, hogy akkor ezt nem a Bódi Magdi, hanem mi látszuk el.
2: A Bódi Magdiról nem is volt szó, ezt az Ácsenikő énekelte volna, a Bódi Magdi a sakkfigurákat
3: vitte. Hát azt énekelte, de egy darabig volt róla, szóval még a Magdi ezt is hánytorgatta föl nekünk.
2: Igen. De az butaság, mert én úgy emlékszem, hogy, ez nekünk megmaradt ez a dal, és aztán, ha már így van, akkor nézzük meg, mit lehet ezzel csinálni. És akkor jött a Dékán János nevű pantomim művész, és az Kéné próbatermében foglalkozott velünk egy kicsit, hogy jó nézzen ki ez a bábú mozgás.
4: Én nem emlékszem rá, hogy lett volna előttetek olyan zenekar Magyarországon, aki úgy áll a színpadra, hogy, kifestve, ha jól tudom, a Bergendinek később a Szervusz Szergely sorozatban, tehát az is később volt, nem?
3: Nem emlékszem.
4: És az nyilván csak ők szerepet játszottak egy televízió műsorban.
2: Ott volt egy kis szerencsétlen egybeesés, mert ugye mi márciusban már kifestve léptünk fel.
4: De ugyanazzal a kifestéssel, mint amit a később a tévében.
2: A fesztivál augusztusban volt, és közben a nyáron megjelent a mozikban az Üvegtörők című film, Hazel O'Connorral, ahol ő is kifestve volt, meg a zenekara is. És sokan arra gondoltak, hogy mi ezt onnan másoltuk.
3: Aha. Hát meg a Kiss együttesről, ugye ilyeneket is mondogatok.
2: Hát talán, hogy a Kiss is, igen.
4: Tehát igen, azt konkrétan nem hasonlítottatok rá, viszont azt konkrétan tudom, hogy akik már szerették akkor a Kiss-t, azért kezdtek el titeket figyelni, mert ti is ki vagytok festve teljesen, hogy hasonlítottatok-e vagy sem.
3: Megkérdezik a Maróti Zoli.
4: Egyáltalán. Aki egyébként pont a Maróti Zolinak ugye játszott ő a Kiss Forever Band-ben, és ott a Kiss Forever Band-ben, aki a Pót Stanley, a Vári Marci, és ő ezt mesélte.
2: Sorskanyar jóvoltából pár évvel később összetalálkoztunk a Hazel O'Connorral is, és játszottunk is együtt, sőt, kislemezünk is lett közös.
4: De akkor ezt a, tehát én jól fogalmazok, vagy jól gondolom, amikor azt gondolom, hogy a szerencse az szerepet játszott akkor, amikor végül is ti játszottátok el a Bábú vagy című dalt? A saját dalotokat?
3: Hát így, ahogy a Dráni mondja,
2: úgy
3: ez
2: érzem,
3: a fajta szerencse.
2: Hogy a szerencséért meg kell dolgozni. Tehát, hogyha mi megkaptuk volna a Bábú vagy című dalt, és szomorúan eljátszuk, akkor kiesünk az első rostán. De mivel mi akartunk valamit csinálni, ezért rátettünk egy olyan megjelenést, amit hát azóta se láttam, hogy leutánzott volna valaki, hogy például úgy dobol, ahogy a Marci dobol azon a felvételen. Látszik, hogy az eléggé ki van találva. És annyira furcsa lett az egész, hogy utána nem sokkal már jártuk a vidéket, és egyszer valahol beültünk koncert után egy helyi étterembe, ahol játszott egy zenekar. És már egy ideje játszottak egy dalt, amikor rájöttünk, hogy ez a Bábú van.
3: Tehát kihagyták a két negyedet, nem?
2: Ők megpróbáltak mindent, a harmóniát, meg úgy összeszedték, de annyira nem hasonlított arra, mi játszottunk, hogy nekünk se tűnt fel.
4: Megint egy rövid szünet, és folytatjuk itt a Retro Rádióban, az Óvaházi Presszóban.
5: Egy kis patak mindig rohant,

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Márton Andrással és Bornai Tiborral beszélgetünk. Ugye most, amiről beszélgetünk, ez 1981, de az előbb elhangzott, hogy 80-ban alakult meg a KFT, most mégis 2026-ban a 45. születésnapot ünneplitek.
2: Hát azért, mert 80 november vagy december... Aha. eleje környékén üldögéltünk a mi nagyváratéri lakásunkban, így négyen, és arról beszéltünk, hogy hát akkor hogy is lesz, hol kéne próbálni. Tehát a gondolat 80 végén Értem. Született meg, és januárban kezdtük el igazán a próbákat.
3: És hát a márciusi volt ugye az első fellépés, tehát praktikusan ahhoz kötjük.
1: És addigra már voltak saját dalok, tehát ti egyből saját dalokkal kezdtetek?
3: Igen. Eszünkbe se jut.
1: Tehát soha nem játszottatok feldolgozásokat.
2: Más dalát játsza más.
1: Hát mert hogy nagyon sokan indultak úgy, hogy feldolgozásokat játszottak.
3: Ez nem is az az idő volt egyébként, nem csak a magunk szempontjából, hát tudod, hogy mennyi zenekar jelent akkor meg az Európa kiadótól a bizottságon, hát egy csomó mindenki, aki, szóval ez egy nagyon turbulens időszak volt, és egyébként voltak még más különleges hangzású, meg kiállású együttesek, csak másfélék, például, ha már szóba került a bizottság.
1: Mennyire kellett nektek kompromisszumokat kötni? Tehát azáltal, hogy aztán végül sikeresek lettetek, befutottatok, odafigyelt rátok a szakma, nyilván egyből lett lemezszerződés, de mennyire, hát kommunizmus volt, ti mondtátok, egy olyan világban azért bármit nem mondhat ki az ember, csodálkozom is így utólag, hogy a bábú vagyra senki nem kapta fel a fejét, hogy várjunk csak, miről is szól ez a dal?
3: Nyilván a fesztivál elvitte, ott akkor már nem volt mit csinálni.
2: Meg a mozgás.
1: Igen. Na de hogy kellett kompromisszumot kötni? Volt olyan, amit visszadobtak, hogy na azért ez nem fér bele?
2: Egyszer át kellett írnom egy verszakot az Utcai Zenekar című dalban, de jobb lett. Mert az eredeti verszak, a harmadik úgy volt valahogy, hogy jártunk már a Moszkva téren, és játszottunk a Keletinél, de most már elegünk van, és hazamegyünk. Valami ilyes volt a lényeg. És a Moszkva tér meg a
3: de
2: Keleti...
3: De van a topunk így.
2: Azért erről beszélek. Ja. És akkor az, hogy Keleti meg Moszkva, ez túl sok volt egy verszakban, erre rámutattak, hogy ezt írjuk át, és akkor lett ez a dolog, hogy volna még néhány ötletünk, de telhetetlenek nem lehetünk, így hát lassan elmegyünk, mert tele van a tokunk most már. És ez meg átment. Tehát én a szocializmusra úgy emlékszem, hogy az amatőr volt. Tehát az a korszak, ami most ért véget éppen Magyarországon két héttel ezelőtt, az profi volt. Az pontosan tudta, hogy ki mit énekel, ki mit gondol, és rohadtul meg is voltak a következményei. Hogyha valaki nem szépet gondolt, vagy nem szépet énekelt, akkor meg lehetett ezek között a bizonytalan szabályok között úgy ügyesen úgy lavírozni, és kikerülni bizonyos csapdákat.
1: Tehát beírni gondolatokat sorok közé.
2: Igen, és akkor és nem tudom, hogy akik ezt hallgatták, jó indulatúan átengedték időnként azt is, amit talán nem lehetett volna, vagy tök hülyék voltak, és nem vették észre, nem tudom. Én mindig azt mondogattam akkoriban, hogy mi a Bródy Jánostól tanultuk, hogy kell kikerülni a szocializmus által felállított csapdákat.
1: Megint egy rövid szünet, és akkor most már konkrétan erről a születésnapi koncertről fogunk beszélgetni, jó? Itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Csak az ilyen jön, Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán. A reklám után társadalmi célú reklám.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
0: társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Fokozott a készenlét Kárpátalján, biztosított az ország üzemanyagellátása, földrengés volt Nagy Kanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Heves dróntámadás érte Kárpátalját, több település, Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transformátorát és ipari létesítményt is eltaláltak. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb csapás a megye ellen. A támadások szünetelnek, a lakosságtól készenlétet kértek. A dróntámadások miatt bekérette az orosz nagykövetet a külügyminiszter. A magyar kormány folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai szervezetekkel, és elítélik a támadást. Éveken át nyúló aszály van Magyarországon, egy év csapadék átlaga hiányzik a rendszerből, a talajvíz folyamatosan csökken. Erről beszélt az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese az új kormány első ülésének szünetében. Gacsáy József jelezte, országos vízügyi koordinációs központot állítanak fel, vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, melyek nem csak a helyi vizek megtartására vonatkoznak, hanem szeretnék az ország területére juttatni az elérhető szabad vízkészleteket is, hogy minél nagyobb készlet halmozódjon fel a tájban. A vízszolgáltatási rendszerek hatékonyabb működését is vizsgálják. Az aszályhelyzet kezelése kapcsán Magyar Péter miniszterelnök hozzátette, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. Zavartalan hazánk üzemanyag és nyersolaj ellátása. Erről is beszélt a miniszterelnök az első kormányülés szünetében, miután egyeztetett Hernádi Zsolttal, a MOL elnök vezérigazgatójával. Magyar Péter kifejtette, azt a tájékoztatást kapta, hogy a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek, és az üzemanyag ellátás továbbra is védett áron biztosított. Ennek jogszabályi kereteit garantálja a kormány. Kisebb földrengés volt Nagy Kanizsa térségében. A 2,4-es erősségű földmozgás este 4:48-kor történt, jelezte a Szeizmológiai Obszervatórium. Eddig két bejelentés is érkezett a lakosságtól, egy Nagy Kanizsáról, egy pedig Zalamerenyéről. Azt kérték, hogy aki érzékelte a földrengést, az töltse ki az obszervatórium közösségi oldalán közzétett kérdőíve. Nagyrészt derült idő lesz, csapadék nem várható, és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. 45 éves idén a KFT-nek is ünneplik egy nagy bulival. Erről beszélgetünk a csapat billentyűs énekes zeneszerzőjével, Bornai Tiborral, és a KFT dobosával, Márton Andrással. Mindjárt folytatjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hornai Tiborral és Márton Andrással beszélgetünk. Nézem az időpontot. Május 22, amikor a KFT-le az A38 hajón tulajdonképpen a 45. születésnapját ünnepli. Tehát, hogy ezt kijelenthetjük, hogy ez egy születésnapi koncert?
2: Abszolút, igen. Igen, kb. Azt idézzük meg, ahogy Józsefvárosi klubban indult a zenekar, meg klubzenekarként, és most egy, hát nem egészen olyan karakterű hely, de hasonló karakterű helyen fogjuk megünnepelni azzal ezt a elmondhatatlanul soknak tűnő évet, hogy minden albumunkról játszunk majd számokat részben, amiket mi szeretünk meg, olyat is, amiről azt gondoljuk, hogy azért szerette meg a közönség a zenekart, mert azok ott vannak rajtuk.
1: Volt már ilyen buli korábban, ahol minden lemezről előkerült legalább egy dal?
2: Nem hiszem.
3: Nem.
1: Hány lemezetek van? Hány lemez jelent meg?
2: Nem tudom, 13, valami ilyesmi.
3: Igen, mert megjelentek titkos lemezek is. Főleg a 2000-es években.
1: És akkor azokról is? Tehát a titkos lemezekről is fogtok
2: játszani? Mindegyikről, igen.
1: Mitől titkos egy titkos lemez?
2: Hát a terjesztőtől.
3: Titokban marad.
1: Jaj, érdem, megjelent, de elfelejtették.
2: Hát igen, és a higiénikus ember kihallott, érted, meg nem csupa angyal lemezről. Tehát ezek más téma. Ezek nem nagyon jutottak el a közönséghez.
1: De ettől függetlenül vannak rajta olyan dalok, vagy van rajta olyan dal, ami számotokra fontos, és most előveszitek, vagy csak nem csak most veszitek elő, tehát ezek vannak rajta olyan dalok, amiket máskor is szoktatok
2: játszani? Igen, mindig változik a műsor, évente van, vagy gyakrabban is, és óhatatlanul minden lemezről kerül rá olyan szám, amiről éppen azt gondoljuk, hogy az valamilyen okból passzolna a műsorba.
3: Persze a titokban maradás az nem azt jelenti, hogy tényleg nem hallott róla senki. Azt gondolom, hogy az A38-ra bőven megtelne azokkal az emberekkel, akik ezeket a lemezeket is ismerik, és szeretik, és vannak rajta kedvenc dalaik. Nem is biztos, hogy egyszer, lehet, hogy többször is megtelne. Mert azért sokan hallották ezt, csak a 80-as években mi folytuk a passzát szelet, a 2000-es évektől meg már inkább a passzát szél fújt minket.
1: Akkor, amikor összeállítjátok így a tracklistát, tehát mondjuk minimum 13 lemezből kell válogatni, ha mondjuk mindegyikből játszatok kettőt, akkor az 26 dal, ami...
2: De nem játszok kettőt.
1: Az kicsit hosszúnak tűnik, ez nyilván nem feltétlenül így lesz. De nem tudom, hogy ki dönti el nálatok a tracklistát. Ti egy olyan egységes zenekar vagytok, azt gondolom, hogy nálatok a demokrácia az abszolút működik, és mindenkinek van beleszólása. De közben meg azt is tudom tapasztalatból, hogy a zenekarokon belül nem feltétlenül működik a demokrácia, vagy nem mindig jó, ha működik. Tehát valahol az mindig sérül.
2: Hát van egy koncepció, többnyire én átküldök a zenekarnak valamit, és aztán a zenekar azt mondja, hogy ezt ne, hanem azt. Tehát dióhéjban valahogy.
3: Mindenki beleszól egy kicsit, és aztán a végén kialakul.
1: És akkor végül hány dal lesz, vagy ilyeneket ne kérdezzek? Ilyeneket nem árultak el előre, hogy hány dalt fogtok eljátszani?
2: Nagyjából ilyen másfél órás, egy és háromnegyed óra körülbelül ez lesz. Még a próbák most kezdődnek, azon is múlik, mert nem lesznek más részek is a
3: Én úgy számoltam, műsorban. Hogy most ez egy picit hosszabb lesz, mint a szokásos koncert.
2: Hát azért, mert a szokásos az másfél óra, ugye ez, és hát lesz új szám is, tehát itt a múlt és a jövő találkozik, mert veszünk régről számokat, és olyat is eljátszunk, amit még nem próbáltunk.
1: Tehát soha senki nem hallotta, ott lesz a dalnak a premierje tulajdonképpen.
2: Hát még meg se csináltuk tehát így együtt.
3: Majd a próbán ezt meg kell csinálni. Az a címe a dalnak, hogy mindenki legyen pék.
1: Mindenki legyen pék, de jó. Igen. Ez jó. Tehát a dal már készen van, de a zenekar még nem játszotta egyben.
2: Most fogjuk összerakni. Ott lesz a premierje, igen.
1: Furcsa kérdés lesz, de kikerülhetetlen, hogy amikor egy zenekar megünnepli a születésnapját, így szokott lenni más zenekaroknál, tudom, hogy ti nem más zenekar vagytok, hanem a KFT, de ilyenkor mindig a számvetésbe belekerülnek a régi tagok. Hát nálatok nincs olyan nagyon sok régi tag, egyedül egy van, aki korábban veletek volt, ma meg már nincs veletek, hogy nem hívjátok-e meg például Lár Andrást, hogy ünnepelje veletek a 45 évet, mert hogy a 45 évből jó pár évig ő is része volt ennek az egész produkciónak.
2: Nem. Egyébként a Mohai is volt egy ideig a zenekar tagja, Mohai Tamás, ugye 2000-ben, ami megjelent az Éljen a szerelem című lemez, de oké.
1: Okay. De őt sem?
2: Ez most más. Tamás volt már vendég, aha, meg tök jóba vagyunk, tehát hogyha olyan esemény van, ő többször fellépett velünk, és nagyon

0: és ez még friss. Talán 20 év múlva lehet, hogy meghívjuk.
1: Olvastam nem is olyan régen egy bejegyzésedet, Dráni, amikor ezt írtad, hogy ez mennyire fáj, hogy valaki ebből a történetből valami koncertfelvételt osztottál meg.
0: Érthetetlen, és nem is nagyon tudok magyarázatot rá, de hát ez történt. És hát azóta ő saját útján jár, és ez egy nagyon másmilyen út, mint amin eddig.
2: Hát magyarázatot úgy nagyjából.
1: Én most nyilván nem is azért kezdtem ebbe bele, hogy róla beszélgessünk, de azt viszont jó látni, hogy bár nagyon-nagyon sokáig ugyanazzal a felállással mentetek, és nagyon erősek voltatok együtt, tulajdonképpen így, hogy volt egy kis változás a zenekar életében, ettől függetlenül ti erősek maradtatok, és aktívak maradtatok, és alkotók maradtatok.
0: És tehát, szólnak a dalok, igen.
2: Hát figyelj, az van, hogy ez emberileg szomorú, hogy, hogy hogyan kormányozta másfelé az életét a Náti. Ez egy dolog, ezt úgy magunkba elintézzük, az nem tartozik a nyilvánosságra. Ami a zenekart illeti, tavaly május elején azt hiszem, akkor volt az első próba a Balambérral, és onnantól kezdve, hogy beszámoltam, vagy 1-2-3-4, mindenkinek fülig ér a szája, tehát élvezzük a próbákat, az együttlétet, a koncerteket, és azt kell mondjam, hogy amik a reakció is ezekre a koncertekre, hogy nagyon erős így a zenekar, a Szekeres Andrissal és a Balambérral.
0: Egészen odaig elmernék menni.
1: Na.
0: Hogy egyszer talán majd mi arról leszünk híresek, hogy nálunk kezdett Nedvig Balambér.
2: Az egészen biztos.
1: Megint tartunk egy kis szünetet, még a koncertről fogok kérdezgetni, jó? Folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abán.

milyen pontos. Az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű, cinema veríték menetrend.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Márton Andrissal és Bornai Tiborral beszélgetünk. 45 éves a KFT, és május 22-én az A38 hajón ezt meg fogjátok ünnepelni egy nagy koncerttel. Az, hogy ott lesz veletek a Szekeres Andriss, az számomra az egy nagy öröm, csak én nem tudom, hogy ő állandó vendég lett, vagy most már ő az énekesetek. Ti hogy tekintetek?
2: Most volt egy fotózás, és mind az öten rajta vagyunk.
3: Aha. Nekem meg mindegy. Aha. Tehát gondoljon mindenki, amit akar, hogy most ő vendég, vagy tag, vagy állandó vendég, vagy állandó tag, vagy mi. Nekem mindegy, mert nagyon jól szól a hangja, uh-huh. azokban a magasságokban, ami nekem nincsen, uh-huh. mert én inkább bariton vagyok, és ő meg tenor.
1: És nyilván a saját dalaidat ugyanúgy te énekled.
3: Persze, igen, a magas szólamokat ő énekli, és
1: tehát ő azokat a dalokat vette át, amiket korábban a Lár András énekelt. Ha van ütközés a Junkies zenekarra, mert ugye Szekeres András a Junkies zenekar énekese, akkor hogy szokott dönteni? Vagy akkor mi történik? Akkor nincs koncertetek? Akkor...
2: Nem, mi az Andrissal mindig beszélünk, hogyha ilyesmi fölmerül. Mm. Egyrészt van egy ilyen technikai megoldásra, egy bizonyos típusú naptárról, illetve hogyha olyan van, akkor fölhív és megbeszéljük, hogy ez most mennyire
3: ebbe
2: fontos.
3: Ebben elég nagy rutinunk van, mert körülbelül 30 éven keresztül egyeztettünk a Lár-Pullár társulattal.
1: Jó, de akkor olyan nincs, hogy ha nem ér rá a Szekeres Andriss, akkor más megy énekelni.
2: Nem, tehát,
1: hogy...
2: az nincs, az a verzió nincs.
1: Azért ez megint csak azt mutatja, hogy az, ami korábban volt, hogy ti nem változtattatok, ugyanazokkal a tagokkal mentetek tovább, az tulajdonképpen ez megvan mind a mai napig, hogy ragaszkodtok egymáshoz.
3: Igazából ez egy baráti társaság volt mindig. Uh-huh. Tehát a 80-as évek előtt is baráti alapon, nem olyan alapon alakultunk, hogy ki tud egy másodperc alatt több hangot lejátszani a hangszerén, vagy ki szebb.
1: Ez egy jó szempont.
3: Tudom, ezek azért sorolom, hogy ezek mind érvényes szempontok. Nálunk viszont mindig a barátság volt, és pont ezért is fáj ez, ami történt egy évvel ezelőtt a zenekarral, és akiket bevettünk, azok is most már jó ideje barátként működnek velünk együtt, és ez főleg azért különleges, mert a Nedvig Balambér annyival fiatalabb nálunk, hogy elvileg nem is kéne, hogy értsük, amit mond. De értjük.
1: És fordítva.
3: És az a furcsa, hogy ő is érti, amit mi mondunk, és röhögünk, és ő is röhög, mert érti, és nagyon-nagyon jó kis társaság lett belőlünk.
2: És hát az Andrissal meg ugye régebb óta már jól ismerjük egymást, ő vendég is volt nálunk korábban.
1: Hát meg ő mindig elmondja, hogy ő KFT rajongó, tehát...
2: Ő műsoron tart KFT számokat saját műsorában.
1: Igen.
2: Persze.
1: Amikor ugye az egész váltás megtörtént, akkor itt voltatok, és akkor bemutattuk a zenekar újabb tagjait, hogy mi az irány, de hát azóta, hogy ti is fogalmaztok, eltelt egy év. Milyen volt a fogadtatás? Mit szólt mindez a közönség? Volt-e bennetek bármilyen félelem vagy aggodalom amiatt, hogy a közönség mit gondol erről, mit fog mondani?
2: Hát félelem persze.
3: Bennem volt. Én úgy éreztem az első pár koncerten, mintha először álltunk volna a közönség elé. Mert tényleg azt éreztem, hogy akik eljöttek, azoknak egy része ezt az akadályt simán vette, és a dalokra kíváncsi, meg arra, hogy most mire vagyunk így képesek. Egy másik része pedig gyanakodva nézett, hogy ez most akkor hogy lesz. És mivel a koncert végére látszott, hogy ez a gyanakvás mindenkivel elmúlt, és utána jöttek azok a visszajelzések, amik nagyon jól estek, mert arról szóltak, hogy micsoda erő van ebben, micsoda lendület van a színpadon, és hogy szól ez, és hogy milyen precíz, és milyen szuper, akkor úgy elkezdett önbizalmam lenni így 70 évesen, és azt gondolni, hogy azt kezdtem gondolni, hogy lehet, hogy ezzel nekem érdemes foglalkozni.
2: Nem, a koncertek azok teljesen egyértelműek voltak, az a helyzet. Meglepő módon az első az ugye 3 héttel itt az ominózus szétválásunk után volt a belvárosi fesztiválon, és oda meg tényleg úgy mentünk föl, hogy fölkonferáltak bennünket, és majd mi lesz? Tehát már a konferálás után semmi. De ez egy KFT-KFT. De természetesen azért voltak olyan kommentek akkoriban az oldalainkon, közösségi médiában, hogy ez már nem a KFT, meg mit tudom én. Ilyenek, de aztán ezek úgy elfogytak. Alig-alig találkoztunk egy idő után ilyenekkel, most már mint a fehér holló. És mondom, a koncertek pedig egyértelműek.
3: Ráadásul tényleg, akinek a Lár András hiányzik, megvan a lehetősége, hogy elmenjen és megnézze őt. Az az íz most nincs jelen. Ami itt most irónia van, az belőlünk van.
4: Mondtátok, hogy korábban azért elég sokat kellett egyeztetni pont Lár András egyéb elfoglaltságai miatt. Könnyebb-e így most koncerteket szervezni? Könnyebb-e így most koncerteket szervezni, hogy magatok maradtatok? És
2: ebben a tekintetben persze, ez a fajta egyeztetés, ez sokkal könnyebb. Hát természetesen változnak az idők, és Magyarországon a koncerthelyzet az alapvetően megváltozott már a néhány évvel ezelőttihez képest. Igen. Is, de hát ez egy másik beszélgetés tárgya. Itt kikérdezheted a Music Hungeriseket, meg a klub tulajdonosokat, fesztivált.
4: Ha még van olyan, hogy klub.
2: Hát igen,
4: nem
2: fesztiválokat.
4: Igen.
2: Ja, de ilyen tekintetben egyszerűbb, igen.
4: Megint egy rövid szünet, és aztán folytatjuk itt a

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: 45 éves a KFT, Bornai Tibor és Márton András a két beszélgetőtársam. Ugye május 22 az időpont, amikor az A38 hajón meg fogjátok ünnepelni ezt a 45 évet. Mondtátok, hogy ti évről évre vagy időről időre megújítjátok a műsort. Ez azt jelenti, hogy ha most megtörténik ez a buli, akkor ezzel a műsorral mentek végig ebben az évben az országon?
2: Mondjuk ugye egy kiemelt koncert attól, hogy ez az apropója, és ezeknek az úgynevezett kiemelt koncerteknek mindig más műsora van, tehát ott egyszer hangzik el.
1: Tehát egyszer ilyen, is megismételhetetlen.
2: Hát igen, igen, ez kifejezetten erre az alkalomra
3: ez készül. Ez inkább ínyenceknek készült ez a műsor, és amikor elmegyünk egy falunapra játszani, akkor ott nem várhatjuk el az ottani közönségtől, hogy a eldugottabb lemezünkről a legfurcsább dalt is ismerjék és örüljenek neki, oda inkább a slágereket visszük.
2: Hát itt a műsor majdnem fele, illetve hát a fele az más, mint amit szoktunk játszani.
1: Egy kicsit hadd kanyarodjak oda-vissza, hogy a KFT-nek nem volt olyan értelemben előképe, hogy nem hasonlított semmire, nem lehetett ráfogni, hogy erre vagy arra a zenekarra hajaz. Ugyanakkor ti észrevettetek-e bárkin, magyar előadókon, KFT-s ízt, akik utánatok jöttek? Tehát volt-e bárki, aki megpróbált titeket így lekövetni?
2: Igen, csak nem szívesen mondom.
3: Ott volt a győri citrom.
2: Igen, na jó, akkor mondom.
3: Azt miért nem mondod szívesen?
2: Na jó, meg Boros Csabáik.
1: Tehát ők kifejezetten rajtuk lehetett érezni,
3: hogy azért lehet mondani, mert abba is hagyták. Tehát egy darabig csinálták, és néztük, hogy jé, ez olyasmi, mint mi vagyunk.
2: Igen, ott volt az Amazonas című szám.
1: És az konkrétan hasonlított valamelyik dalotokra?
3: Zöld műtős ruhában voltak a színpadon, és tehát ilyen hozzánk hasonló különös kinézés választottak, de aztán egyszer csak abba hagyták, és lett a Republik.
2: Republik, igen.
1: De milyen meg érdekes, hogy a Citrom zenekarból azért elég sokan közben ismert zenészek lettek.
2: Igen. Tehát ők megmaradtak. Van más is, de azt nem mondom, hogy kicsoda, de én személy szerint észrevettem azt, hogy a közönséggel egy ismert zenész másképp kezd egy kicsit kommunikálni azt követően, hogy a KFT zenekar megjelent, és a színpadon megjelent, tehát nem a zenével, hanem a közönséggel való kapcsolata. Majd elmondom, ez...
1: Mondd már el!
2: Dehogy mondom, nem akarom. Nem akarom. Tehát itthoni ilyen kapcsolódás talán ennyi. Az úgy érdekes, hogy nem itthoni, de valami kicsit távoli hasonlóságot én aztán fedeztem föl a Talking Heads és a KFT között. Tehát ahogy a David Byrne a színpadon, nem tudom, te mennyire van meg neked, Dráni, de egy ilyen kis jeleneteket jelmezekben játszik. Hát a zenéjük lüktetése az más persze.
1: De ő láthatta, ismerhette valahonnan a KFT-t?
2: Dehogyis. Nem. Hát ha csak tőle nem hallott róla, mert én vittem őket a ladámmal még a sportcsarnokban, itt a Gellért szállóból.
3: Na jó, egyszer nem. New Yorkban felismert minket a Woody Allen.
2: Jaj, jó.
1: De ez komoly?
3: Vagy ott mentünk egy barátunkkal, aki ott élt már egy ideje is, és ő kalauzolt minket New Yorkban, és egyszer csak azt mondta, hogy nézzétek ott a Woody Allen. És tényleg úgy tőlünk 20 méterre ott beszélgetett valakivel a Woody Allen, majd felénk fordult, és felkiáltott, integetett, és elindult felénk. És az én életemben volt körülbelül 4 vagy 5 másodperc, amíg az kellett, hogy gondoljam, hogy felismert minket a Woody Allen New Yorkban. Honnan a francból? De aztán közelebb jött, és akkor ez a barátunk azt mondta, hogy ja nem, ez egy volt egyetemista társa, aki nagyon hasonlít a Woody Allenre, de tényleg döbbenetesen hasonlított a srác a Woody Allenre.
1: De ez milyen jó pár másodperc lehetett az
3: és
1: életedben.
3: És nekem ez a 6 másodperc beégett.
1: Ez jó. És hát címlap, tehát így születnek a címlapok. És aztán apró betűkkel, hogy valójában mi történt.
3: Majdnem
1: Woody Allen.
3: Erről az jut azt eszembe a címlapról, hogy kitaláltuk, hogy csinálunk, ez még a 80-as évek vége, hogy csinálunk egy koncertet a nudista strandon.
2: Hogy jaj, ezt nem mondasz, igen, szerveztem.
3: A Marci szervezte már az önkormányzat, vagy tanács, a tanáccsal, akkor még tanácsnak hívták, megbeszélte.
2: Cserven Káné, pártitkár.
3: Utat építenek majd oda, munkagépek, minden.
2: El is kezdték,
3: és mi ezt úgy titokban elkezdtük szervezni, a Délegyháza, Modista strand fellépés, amikor egyszer Szikora Robinak az a jó kedve támadt, hogy bejelentette, hogy ők majd csinálnak egy koncertet, és utána megbeszéltük, hogy ők nem is gondoltak komolyan, mert majd talán ja, egyszer csak valamikor.
1: Igen, mondta, Anti, meg már dolgoztatok rajta.
2: Hát nagyon figyelme, meg volt a teljes program. Voltunk,
3: és akkor így aztán lemondtuk.
2: Igen, de érdekes hát, megbeszélések voltak ott.
1: Hát igen, meg hogy miért? Tehát, hogy miért vágyik egy zenekar egy nudista strandos koncertre?
3: Hát az tény, hogy az egy kérdőjel volt, hogy mi rajtunk legyen ruha.
1: Hát egy nudista strandon senkin nem lehet ruha. Én úgy tudom.
2: Hát elmondom neked, hogy akkor, amikor ez igazából az én fejemből pattant ki, és a Szalóki Károly barátommal mentünk, ő a Lánymányosi Közösségi Háznak volt az igazgatója, meg a Berek Peti köt a helyettese, és így hármasban mentünk le Délegyházára, és kezdtük szervezni. És az egy... érdekes élmény volt az első megbeszélés, ahol mi leérkeztünk, és akkor kezet fogtunk ott a nudisták képviselőivel, akik egy szál nudistában mutatkoztak be, meg ott álltunk teljes díszben, olyan furán indult. De amúgy ez egy tök jó kitalált buli volt. Nagyon sok zenésszel megbeszéltem, a Tini is, a Brody is, akkor már benne volt, ott latolgatt, hogy akkor hol tartja a gitárját. De, hát aztán ezen megbukott, amit a Dráni elmesélt.
1: Egy kis szünet, és aztán még egy körre visszajövünk itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bornai Tiborral és Márton Andrással beszélgetünk annak kapcsán, hogy 45 éves a KFT. A leghülyébb kérdést felteszem, de engem érdekel, hogy ti mit gondoltok erről, hogy hány év lehet még a KFT-ben, mit gondoltok? Tehát ismerve mindazt, amit most itt megbeszélünk, hogy mennyi van már mögöttetek, mi mindennel foglalkoztok jelenleg is, meg foglalkoztatok, meg milyen egyáltalán a magyar zene helyzete, meg a klubok, fesztiválok, hogy hány év lehet még a KFT-ben?
2: Hát az egészségügyi kérdés, konzisztencia kérdése, de azt gondolom én, nem tudom, a Tráni, hogy látja.
1: Csak ezen múlik?
2: Hát ilyesmi, de most látom Phil Collins, hogy az már régebben készült egy hosszú videó, ahol sok mindenről faggatják, megmutatják neki az első dobszettjét, és akkor alig tudja az ütőt már megfogni, mert egy gerinc problémája volt, és ez nem is tudom már hány évvel, ez egy 8 évvel ezelőtt merült föl nála, és emiatt ő már nem tud zenélni. Tehát ez, ilyesmi, az beüthet, ugye nálunk fiatalabbaknál is beütött. Igen. Sok ilyen, de ameddig ilyen hát pech nincsen, én azt gondolnám, hogy én csinálnám.
3: Hát egyrészt, ha majd Mick Jagger abba hagyja, akkor megkérdezzük tőle, hogy miért. Miért hagyta abba? Hát ha van valami olyan szempont, amire nekünk is figyelni kell. Hát az meg a másik. De én nekem régebben már volt egy ötletem, hogy úgy lehetne örökké játszó zenekarrá változni, hogy mindenki állítana maga helyett egy helyettest.
2: Hát ez zajlik most.
3: És hogyha véletlenül az illető
1: nálatok ez működhet?
3: Feldobja, akkor belép a helyettes, és így akár 150 év múlva is ugyanezeken a hangszíneken szólhatna egy KFT zenekar csupa helyettesből, és ezt majdnem meg is csináltuk azóta, mert nagyon sok olyan koncertünk van, ahol már a gyerekek fellépnek, és elég nagy sikerük szokott lenni, néha még
2: féltékeny is. Sőt, volt, hogy a kongresszusi központban nagyon sikerük volt, ugye meg lehet nézni, nemrég raktam föl a Big Band koncertet.
3: Nem akarták abolni az emberek a tapsolást.
2: Nagyobb sikerük volt, mint nekünk.
1: Most akkor meg se hívtátok őket pont ezért, hogy...
2: Dehogy, azért mondtam neked, a lengyel fiester ügy, hogy basszusozik, állam, a fiam gitározik, a Lár Buda baromi jól gitározik már, tehát most a Szilveszter nincs itthon, Dráninak a fia, úgyhogy ő azért nem lép föl velünk, de szokott.
3: Énekel a lányom, a Kamilla is énekel, meg trombitál, tehát zenekari tagokból nincs hiány, és természetesen ilyenkor dagad atyai keblünk. Sőt, hát együtt játszani velük az a legnagyobb élmény.
1: Gondolom.
3: Az óriási dolog. Aztán majd ők csinálnak, amit akarnak.
2: Hát hogyha... ők terveznek, ugye zenekart már jó ideje, és mivel dobos nincs közöttük, most az a terv, hogy Solti Jánoska fiával, hoppá, a Márkor lépnek föl. Hát a Zeneházában így játszottak a koncertünkön, hogy a Márk dobolt. Úgyhogy ki tudja még, hogy hová vezet ez.
1: Egy valamit még szeretnék megkérdezni, de ez olyan, hogy ez már nagyon bulvár, de mivel ismerik egymást egy ideje, azért ezt úgy érzem, hogy megmerem kérdezni Dránitól. Amióta téged ismerünk, azóta a te fizimiskád semmit nem változott. Hogy a hajad nyilván a színe változott, vagy világosodik, de hogy te jársz fodrászhoz, hogy ez a haj legyen, vagy neked ez így kinőtt, vagy egyszer csak, és az azóta így van, és nem is kell vele foglalkozni. Ez engem mindig érdekel, bocsánat.
3: Utoljára megértelek. Utoljára fodrásznál akkor voltam, amikor mindannyian voltunk a második lemeznél, aminek az volt a címe, hogy Üzenet a liftből és a fodrász.
1: Igen.
3: És akkor oda kellettek fodrász kirakatba képek, frizurás képek. Hát sokat szenvedett velem a fodrász, mert
2: ezt jó, nehéz, meg is változtatott.
3: Nehéz kifésülni ezt. Nem járok fodrászhoz. Az a helyzet, hogy én sajnos nem vagyok egy támogatója anyagilag a fodrászat szakmának.
1: Nem belőled élnek.
3: Ez nekem így nő, ez családi örökség. Apukámnak volt ilyen, csak ő neki egyszer valamikor a háborúban a fronton megfázott a feje, és akkor elég sok haja kihullott, de ő mesélte azt, hogy fiatal korában nem mehetett el kétszer ugyanahhoz a fodrászhoz, mert mindig beletört a fésű a hajába, és akkor utálták őt, és ezért haragudtak rá. ez így nő, és majd talán előbb-utóbb fehér is lesz. Most úgy félúton vagyok a felé.
1: De tényleg ez van, hogy se hosszabb, se rövidebb, mindig egyformának tűnik.
3: Hát van, amikor néha egy kicsit rövidebb, aztán meg most épp talán egy kicsit hosszabb.
1: És hát most az előbb kimondtad a saját korodat, hát mindannyian, akik megyünk előre az időben, azzal szenvedünk, hogy egyre kevesebb hajunk van, neked még az sem, hogy esetleg kevesebb lenne belőle.
3: Nem, és hát a Covid akkor kiesett a kétharmad része. Az egy érdekes...
1: De nem látszik.
3: Fél. Hát most már visszanőtt. Aha, tehát jaj, akkor volt egy pár hónap, amikor furcsán néztem ki. És ráadásul meg is tudom ideologizálni ezt a hajat.
1: Na.
3: Ez még abból a korszakból származik, amikor a hosszú haj az atombéka jelvényhez tartozott, és a Make Love Not War feliratokhoz, a hippie korszakhoz, amikor mindenki olyan szelíd volt, és egy virág volt a kezében, és szépen nézett. Volt egy ilyen korszak. És aztán akkor én szerettem volna hosszú hajat, amit a gimnáziumi igazgató nem szeretett volna. Erről a Marci is tudna mesélni.
2: Tudnék mesélni, igen.
3: Őt ki is rúgták.
1: A hosszú hajad miatt?
2: Hát gyakorlatilag igen. Mi a Lárral, meg egy osztálytársunkkal így hosszú hajúak voltunk, ugye nagyon hosszú hajúak, és csak röviden szakítom meg Ráni történetét ezzel, hogy megfenyegettek, hogyha nem vágatjuk le, akkor kirúgnak. És egy hosszú, egyoldalas intőt kaptunk is, és az lett a vége, hogy a Náti levágatta tök kopaszra a haját, a Ofélia nevű barátunk is, aki egyébként Attila. Én meg nem akartam levágatni, ez nem érdekel lesz, ami lesz. Úgyhogy hát ezzel az indokkal meg nem lehetett megbuktatni, vagy micsoda kirúgni. Úgyhogy azt mondta az osztályfőnök, hogy akkor három tárgyból megbuktatnak, hogy évet kelljen ismételni, és lőn. De hát innentől még hosszú a történet, azt majd máskor.
3: Nálunk a gimnáziumban Bucskó Béla igazgató helyettes azzal szórakozott, hogy időnként bement egy osztályba tanítási időben, megfogott egy hosszú hajút, kivitte egy fodrászhoz, kifizette a fodrász költséget, és visszavitte az osztályba. Na mindegy, lényeg az, hogy aztán egyszer csak sok olyan ember került elő, akiknek lett volna hajuk, és mégis kopaszra vágatták. És ennek úgy láttam, hogy az volt az értelme, hogy verekedésnél nem lehet belekapaszkodni. És akkor egyszer csak az én fejemben elkezdett a kopaszság, a szándékos kopaszság az agresszivitáshoz tartozni, a hosszú haj meg a szelídséghez. És ameddig nekem nő a hajam, addig én a szelídekhez szeretnék tartozni.
1: Ezek szerint soha nem keveredtél bele semmiféle verekedésben. Mondjuk nehéz is róla,
2: de hogy nem. Az óvodában.
1: Az
3: óvodai verekedés.
1: De akkor még nem növeszte ezt a haját.
2: Annyira tetszett, igen.
1: Jó. De tehát ezek szerint te az iskolás korod óta növeszted a hajad?
3: Hát nagyjából igen.
1: Május 22, A38 hajó, 45 éves a KFT. Kívánok nagyon sok boldogságot nektek, sok boldog születésnapot meg persze.
3: Köszönjük.
1: Sok lelkes rajongót. Mosolygos, vidám, hosszú, rövid hajó rajongókat. Békés rajongókat, szerideket. Köszönöm, hogy jöttetek.
2: Sziasztok. Köszönjük a meghívást.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Retro Rádióban.
4: Fokozott a készenlét Kárpátalján a délutáni dróntámadás miatt. Rendkívüli a szájhelyzet, döntéseket hozott a kormány. Földrengés volt Dél-Zalában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Heves dróntámadás érte Kárpátalját. Több település, Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transzformátorát és ipari létesítményt is eltaláltak. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb csapás a megye ellen. A támadások szünetelnek, a lakosságtól készenlétet kértek. A dróntámadások miatt bekérette az orosz nagykövetet a külügyminiszter. A magyar kormány folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai szervezetekkel, és elítélik a támadást. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén a kormány. Magyar Péter jelezte, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő azt is elmondta, holnap megtörténik a tényleges átadás átvétel a minisztériumoknál. Az első időszakban heti két kormányüléssel terveznek a sok teendő miatt. Magyar Péter kitért arra is, hogy a jövő héten Lengyelországban és Ausztriában is tárgyal. A következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretetszolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak, akik a júniusban kezdődő tanfolyamon a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózatában 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevelnek a szülők, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Jelenleg országszerte több száz gyerek vár arra, hogy szerető családba kerüljön. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. A 2,4-es erősségű földmozgás este 4:18-kor történt, jelezte a Szeizmológiai Obszervatórium. Eddig két bejelentés is érkezett a lakosságtól, egy Nagykanizsáról, egy pedig Zalamerenyéről. Azt kérték, hogy aki érzékelte a földrengést, az töltse ki az obszervatórium közösségi oldalán közzétett kérdőívet. Nagy rész derült idő lesz, csapadék nem várható, és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy Carpe Diem klasszikus például, szóval majd pár perc múlva az álomhajó. De itt lesz Biolex, a Schleppel, a Bombom, Varga Viktor, most pedig jön a

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, a Zanzibár zenélt, ez volt a Nem vagyok tökéletes. Jön pár perc múlva az Edda művek, Kun Péter emlékére írt dal a lelkünkből, előtte pedig a Margaret Island zenél, szól az eső, itt a retro.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Benne Charlie, ez volt a Nézz az ég felé. Jön a Trabanttal az Exotic, Ágnes Vanilla után. Valaki más, ugyanaz

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban. Korda György, Balázs Klárival ez volt a Mamma Maria.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádióztatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön sem sokára a bikini egyik klasszikusa, az Adj helyet magad mellett, de velünk lesz Ákos is, most pedig

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Unix zenélt. A Mozaik után jön mindjárt az Érted mondok imád című slágerével Cserháti Zsuzsa, a Beatrice után. Azok a boldog szép napok a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Kovalszki meg a Vega és az Egy világon át után jön mindjárt a Megtalállak még az FM, előtte még hallgatjuk a Neoton família slágerét. Nyár van a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Scorpio és az Így szólt hozzám a dédapám után a Bogosi Brothers Company zenél már is. Van ez a hely most a retro rádióban.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Hip Hop Boys és az Ott Várok Rád után. Eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd Bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Sidi lesz majd a vendégem, Sidlovics Gábor, aki járt már itt, közvetlenül azután, hogy kiszállt a tankcsapdából, azóta megalapította saját zenekarát, úgyhogy nem csak ő jön, hanem egy új dalt is hoz, úgyhogy lesz dalpremiér, bízom benne, hogy holnap este is velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották, szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Karamell dalával búcsúzom, szóval a Lélekdonor a Retro Rádióban. Viszhall!

0: hogy igen. Az élet ilyen is tud lenni még, de hozta egy
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.